ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek jönnek ebben az órában is, és ne feledjük, a mai napon is folytatódik napközben a játék. Sopron Festre páros belépőket lehet nyerni. Ő meg Rédától már is a Dújtogénnel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig az a DJ, aki először DJ Jengának hívta magát. Ez volt az első művész neve, Joel Corey-nak, aztán ezt azért elég gyorsan elengedte. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen Joel Corey, DJ Jenga, és a Stay a Little Longer itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift pedig a Toy Story 5. részének egyik betétdalán is dolgozott, ami hamarosan június 19-én fog egyébként megjelenni. Ez viszont már itt van tőle, egy igazi újdonság. Taylor Swift és az Op Light a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában például Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine, vagy éppen Ray újdonsága is bekészítve. De hozom majd a Maroon 5-ot, Ed Sheeran, tényleg csak a legjobbakat is. Már a kezdésben is! Loi, Get Lucky, hatalmas favorit. Pár perc is indítom itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Well, hello, halló, pénz, emlékszem Sopronban, ezt indítom már is, és emlékszem Sopronban lesz játék ma is. Bizony, város belépőt lehet nyerni a Sopron Festre majd 10 után. Figyelni kell bennünket, 10-ként csörögni és mondani a rádió eszlogent.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most irány Hollandia. Sam Feld érkezik már is. Az a DJ, aki legelőször igazából üzletember akart lenni, de aztán 17 évesen rájött, hogy van ehhez érzéke. Most arra pedig tudjuk, hogy nagyon is, az igazi mai slágerek között Sam Feld, Rosalénnel és a Heartline.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig újra vízre szállnak. A dátum nagyon fontos, mindenki írja be. Június 26-a, péntek reggel, ekkor lehet velük egy jó kis balatoni hajózásra menni. Már hogyha fel tudunk férni a hajóra, azért tenni kell egy picit, és időben oda menni. Minden info ezzel kapcsolatban a Radio1.hu-n, és természetesen nem csak Balázsék lesznek ott, és a hallgatók, hanem lesz koncert is. Élőben lehet majd bulizni a BSV-vel is, Metzger Vikivel. A dátum még egyszer június 26, ő pedig Ray, a nagy kedvenc tőle, a Where is my husband, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 tonnan áll, hogy ma is jönnek Balázsék, addig viszont olyan nagy kedvencek, mint Divirex, a Faithless és a New Religion, Alex Kenji és a Bambole, vagy éppen a Hearst dalával a Purple Disco Machine. A Wonderful Life, ami pár percen belül indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort. Az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel négy után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 6 perccel egészen pontosan, és most egy olyan énekesnő, aki már feleség, bizony, Dua Lipa jön, ez a Physical itt rádió egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és folyamatosan jönnek az új rekordok a koncertek közül. A legfrissebbet Harry Styles állította, pontosabban most állítja fel, mert az énekes Together Together című világturnéjának részeként megkezdte már a 12 estén át tartó koncertsorozatát a Wembley stadionban. Nem egy pici helyszín. Ezzel ő lesz az első előadó, aki egyetlen naptár év alatt ilyen sok alkalommal lép színpadra a legendás arénában. 12 teltház a Wembleyben. Az igen! Na viszont itt egy másik énekes, aki ugyancsak jó sok rekordot tud már felmutatni, Bibi Rexa, aki most egy fétlesz dallal jön. Az igazi mai sláger a New Religion, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy igazi nyári kedvenc Alex Kenji és a Bumble, és ha már nyár, akkor na rá, hogy nekünk a nyárhoz hozzátartozik a Balaton, a Balatóhoz pedig hozzátartoznak Balázsék minden évben, mennek egy nagy hajózásra, a következő jövő pénteken lesz, a Szántódrév kikötőből indulnak majd, minden további info a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nyári szünetre mennek a könyvtárak, jövő héten is várják a véradókat. Sok kárt okozott a hétvégi vihar. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nyári szünetre mennek a szombathelyi könyvtárak. A Berzsenyi Dániel könyvtár és a Fió könyvtára is szüneteltetik szolgáltatásaikat időszakosan. A központi intézmény augusztus 10-e és 23-a között tart zárva. A Hunyadi úti és a Kálmoni Fió könyvtár augusztus 4-e és 24-e között nem fogadja az olvasókat, míg a Jáki úti Fió könyvtár augusztus 3-a és 24-e között tart zárva. A Szentkirályi Fió könyvtár augusztus 15-én és 22-én nem fogadja olvasóit. További részletek a Berzsenyi Dániel könyvtár honlapján. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Vasvár megyében. Szerdán Tanakaj településen, pénteken Peresznyén nyújthatják karjukat a donorok. Emellett hétköznapokon a szombathelyi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Szükség lesz a tajkártyára, a személyi igazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklőrendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztünk.
3: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskunvár megyére nem adott ki a hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyikben keletkezett kár.
2: Júniusban zárva tart szombatonként az erdei iskola úti hulladéklerakó. Erről ír honlapján a Szova ZRT. Kiemelik ugyanakkor, hogy a lakossági ügyfelek részére Szombathelyen a Körmendi úti hulladékudvar és a Söptei úti hulladékudvar rendelkezésre állnak. Derült, napos, igazi nyári időre számíthatunk ma az ország nagy részén, itt Szombathely térségében is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, és beköszönt a hőség, 33-34 fokot is mutathatnak a legmelegebb órákban a hőmérők, a légmozgás is csak átmenetileg élénkülhet meg. Holnap túlnyomóan napos idő várható, egy-egy zápor elvétve fordulhat elő, a feltámadó délies szélben is hőségre számíthatunk majd 34-36 fokos csúcsokkal.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel június 19-én, pénteken, a gyártások névnapján, Taylor Swift jön a fogyadásban. A legújabbat választottam, ez az Opel Light a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Játék, Sopron Fest játék nem most, de napközben Atisnál már lesz, 10 óra után figyelni kell, mert amikor indítjuk és 10-ként telefonálunk, akkor egy páros belépőt nyerhetünk a Sopron Festre. Viszont jövő héten pénteken pedig Balázsék röffentik be a hajót, egy giga nagy kompót, amire viszik a hallgatókat, és viszik Metzger Vikit és a BSV-t is. Velük együtt lehet indítani a reggelt, szerintem egy soha vissza nem térő élmény. Hattól egyébként jönnek ma is, addig viszont még van itt egy-két igazi mai sláger, amit én leszeretnék játszani. Most például Avicii-től ez a Hey Brother, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, mennyire alakul a hétvége időjárás szempontjából, ma 31, holnap pedig 33 fok, pif, meg is vagyunk. Ő pedig egycsillan a kamerával, pár perc, és ezt indítom, aztán jön a Balázsék Beszton a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamás hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakember

0: Emberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A Tudás Perceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Folyt

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de Cserkó valahogy kiraksz egy tábla egy cserkót, az egy nap múlva ugyanúgy ott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
2: Én nagyon csendben leszegetem a cserkót.
1: Igen, amúgy. Azt látom, csak mondom.
3: Ehhez, hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pite lesz.
1: Hát, hát de azért olyan kis pite
3: lesz, én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda rész, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
1: remélem,
3: megy
1: a kezem. Remélem, szemen köp egy maggal, tehát így...
2: Nem tudok el, te tudsz éleset köpni magad?
3: Persze. Persze. Olyat na, köpök, gyere, zsült kell leköpni.
1: Olyat köpök, megőrülsz. De szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, ma köpő verseny.
2: De mi ez? De hol tudtok, hogy tudsz
1: nem tudsz elköpni a papírit? Na tessék, figyelj.
3: Hoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
1: Tessék, zsűrhomlokkal következő.
2: Én is ennek csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud kötözni, mire lehet képes? Na,
1: az
2: öreg.
1: Néha minden egyet az öreg. Tessék, zsűrtartja a papírt.
2: Ahogy tudjuk sem visszaszíteni. Na, legyeljem.
1: Figyelj, ha közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámod, mert engem nem zavar nyugodtan, de ami a szárban köp ki
2: nyugodtan. De látod, hogy Feri testből mozgult rá.
1: Persze.
3: Hát ennek technikája van.
2: De ez a technika? Nem lehet, csak szájból.
3: És ott a nyoma a papíron, látod?
1: De ne egyetlenül, hogy fújd meg levegőt.
2: De nyelvet tesz a magot, vagy a számba?
1: A szádba van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
3: Így egész kiteszed, és
1: fújsz egy jó nagyot, és úgy. Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korlátot.
2: Valaki majd egy Heimlich fogást azért, ha úgy van. Jó?
1: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta Rose-nak.
3: Gyerünk.
1: És kiköp. Bozaz!
2: Gyula, elnézést kérek, Gyula.
1: Hát ez mi volt?
3: Nagy
1: nem volt ebben. Nem volt ebben lendület.
3: Kell venni. Nagy levegő,
1: szűkre veszed a lyukat, és ott lövöd ki rajta. Ott lövöd ki.
2: Olyan beszélgetés, amelyik soha nem engedték, hogy részt vegyek.
1: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
2: Jó,
3: Zsül,
1: tarts ki a fehér papír. Na tessék.
2: Nem, de ez nem, az a baj, hogy
1: Rose Titanic.
2: Túl sok az ajakmunka benne, nem tudom, hogy, mert nem is ért hozzá a szádhoz.
1: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni köpni.
2: Hatna a bögrét.
1: Ne, ugye a balalsó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak problémák
2: az alsó. Milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
3: Uh-huh. Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyasz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
2: Az már személyes
3: jó
2: támadás, hogyha van rajta még valami.
1: Ez ma még pont írja valaki, igen. És ezt szeretjük.
3: És tényleg az.
2: Jó,
3: figyelj.
1: Látod, nagy
2: legyen.
1: Ó, ez az!
3: Jó, igen, nagyok vagyok.
2: Ezt láttad? Hallod, majdnem kiverte az üveget.
1: Viccesz.
2: Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta viccesz a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg másodán összehúzta magát.
1: Ez most a homlokodra hát megy, elmondom, hogy hanyat esélyt lefordulom. Ez a
2: figyelj, szépen. Hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez
1: hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez a gyerekkörünk.
2: Igen, ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg, Asi, ez mire lehetek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsülnek. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
3: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
2: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
3: Persze, hogy be tudunk, a viccesz, bolondozol. Már fölállt hozzá kihívással.
2: Micsoda!
1: Konkrétan az ő...
3: Na!
1: Hallottad a hangot? Na, tessé, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
2: Oda nézd meg, a gúnánya.
1: Figyelj, tessék, igen.
3: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egy.
1: Az, amit nem tudsz többet megenni, mert akkor befosok.
3: Lelágjam neked.
1: Nekem ott megy a magot, csak rák meg körben. Sokat tanultak a hallgatók.
2: Én csinálom akkor addig a golyókat.
1: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
3: Várjál már.
1: Nagyon Feri szeretem. Tényleg, a rádiózás mélypontja. Imádom, igen. Gyere.
3: Basszus!
1: Alámen.
3: De nem alámentek
2: kicsit. Mutasd meg, Zsül, hogy hova ment. Mutasd meg.
1: Nyitok egy ilyen vállalkozás, szárszom.
2: Ott alá...
1: Nem? Mutatom?
2: Igen. Látom az üveget.
1: Igen. Egy. Beringatom magam.
3: Az elviszi a célt. Nem jó.
1: Hallottad a hangot? Na. Ezzel egy öreg nénit eltalált szép.
2: Az előbb hálám, most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy ezt hogyan fogjuk pénzét tenni.
1: Igen, jó. Oda néz!
3: Még egyet!
1: Rádiózás csúcs!
3: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
1: És adunk élőt, erősül, élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám, nagyon jó, jó. Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez ered.
2: Ezt tette,
1: és tényleg pénzt kaptok így. Te már meg vagyunk, nagyon jó. Na. Igen, oké, gyerünk!
2: Hopp! 1, 2, 3!
3: Olé! Papír, a papír, megvan, de a kör még
1: nincs. Zsűl, várjál, Zsűl. Gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
2: Zsűl, nem ma kezdett.
1: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
2: Nem, ez még megvan, ez még benne van.
3: Ez megéri, szerintem.
1: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgatni. Na gyere, gyere Feri!
3: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
1: Elmondom neked, hogy fölé köptél, tehát hogy oda fölment egy méterre.
2: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek,
1: figyelj! Annyi, mert vigyázz a fogsorra, Feri,
3: nehogy
1: az is repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok. Hé, gyerekek, széttöpítek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
2: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsor tisztenek. Egy rádiójáték.
3: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
1: Milliárdos. Apukák unatkozó, apukák, amikor a gyerek ugrálóvárazik, addig, tehát cseresznye köpő versenyen elindulsz.
2: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznye a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy olimpia szintű összeméretkedés legyen.
1: Most hozd ki a szerkesztőség szobájából a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írja egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadd szóljon, ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas írja kis szabó. Gyerekek, így van, abszolút egyébként, mindenki csapágyas. De Balázs, vitázzunk arra a cserkóra, igen.
2: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
1: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát... hát ott lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is. Hát...
3: Jó, hát ha ez a műsor, hát, ez a műsor.
1: Nem érdelem. Ennyi szokott lenni a kritika.
3: És a magot kilőni kézzel, tudod?
1: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomásra.
2: Én tudom lőni a magot, csinálom a kezembe.
3: Ha mutasd már meg!
2: Ez nincs egy ilyen
3: két újat közül?
1: Gyerekek,
2: két újat közül? Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
3: Nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
2: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
1: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál?
3: Ez ilyen, tehát, ez még elég, ennél jó.
1: Meg tudod csinálni?
2: Figyelj, a fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
1: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
2: jelent. Nem, oda majd ízét teszek rá majd, porcukrot.
1: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy...
2: ez nagyon igaz.
1: Ez tényleg így van, tehát egyszerűen nem szabad megnézni.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt.
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Reklámot hallottak.
14: Helyi kulturális percek.
15: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szombaton lesz a múzeumok éjszakája, Szombathelyen 11 helyszínen. Összesen 101 program várja majd a látogatókat a Szavária Múzeum és tagintézményei, valamint partnereik szervezésében. Az este a Schmidt Múzeumban egy kiállítás megnyitóval indul. Zsebretett történelem, Pengőtől a forintig. A Magyar Pénztörténete című tárlat mutatja be a fizetőeszközünk múltját. Ezután a Szavária Múzeumban az Állatok film szerepben című interaktív előadás várja a közönséget, majd a Világőr titkai elevenednek meg a Mi esik a fejünkre elnevezésű előadáson. A Szavária Múzeum, az Irokész Galéria, a Vasvár megyei levéltár, a Szent Márton látogatóközpont és a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet mellett idén új szereplőként csatlakozik a múzeumok éjszakájához a Szavária Szimfonikus Zenekar. A programok között térzenekoncert és egy különleges, pincétől a padlásig séta is helyet kap. A részletes programokról az önkormányzat közösségi oldalán olvashatnak. Körmend is csatlakozott a múzeumok éjszakájának programjaihoz. A dr. Batthyány Stratmann László múzeumban június 20-án éjjel is meg lehet nézni az állandó kiállításokat, például a cipőtörténeti gyűjteményt vagy a Batthyány család és a körmendi kastélyuk történetét bemutató tárlatot. Emellett a városi kiállító teremben a Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszakos kiállítás lesz látható. A tárlathoz kapcsolódó vetélkedőn is részt vehetnek az érdeklődők, emellett tárlatvezetéssel, várossétával, koncerttel és tűzsonglőr előadással is készülnek a szervezők, olvasható a múzeum honlapján. Szombathelyen egészen december 5-ig látható a víztoronyban a Megállni tilos, nosztalgiázni kötelező, 60 éves a Kressz Park című kiállítás. A jubileum alkalmából egy különleges fotókiállításon mutatják be a Kressz Park történetét, fejlődését és azokat a közösségi élményeket, amelyek az évtizedek során formálták, olvasható az Agora honlapján. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária Történelmi Karnevált Szombathelyen. A jubileumi program sorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönség kedvencek és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás, újdonságként fényfestés készül az Ézeum épületére, és készül közösségi mozaik. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma folyamatosan nő, és a programkínálat is bővül még.
14: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Készülnek a Szent Iván évigazságokra Szombathelyen, tartsuk be a szabályokat strandoláskor. Sportágválasztót rendeztek Sárváron. Demeter Tia vagyok. A Szompark munkatársai is készülnek a Szent Iváni évigazságokra Szombathelyen. A közösségi oldalukon azt írják, az elmúlt napokban az emlékmű dombon, a csónakázótó környezetében és közterületeken is végeztek előkészítő munkálatokat. A Szent Iváni évigazságokat most hétvégén rendezik a városban. Pénteken és szombaton nagy színpadi koncertek, vásári forgatag, kézműves és gasztronómiai kínálat, Vidám Park is várja a látogatókat a csónakázótónál és az emlékmű környékén. A programot hagyományosan évféli tűzijáték zárja. A rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra számíthatnak a közlekedők. A Bartók Béla körút, Kenderesi utca és a Gagarin út közötti szakaszán, valamint az Árpád utca, Kárpáti Kelemen utca csatlakozásától a Bartók Béla körútig. A korlátozás péntek délutántól vasárnap hajnalig tart, és az autóbuszok útvonalát is érinti. A részletek elérhetők az esemény Facebook oldalán. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
16: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
15: Sportág választót rendeztek a Sárvár arénában. A helyi óvodásokat, iskolásokat hívták a programra. Több mint 600 gyermek vett részt a rendezvényen, ahol bemutatkoztak a városban működő sportszervezetek. Összesen 10 sporttevékenységgel ismerkedhettek meg a résztvevők. A kétnapos eseményen mások mellett labdarúgással, kézilabdával, karatéval, sakkal, tekével, de fallabdával és tájfutással is találkoztattak a gyerekek, olvasható Sárvár közösségi oldalán. Derült, napos, igazi nyári időre számíthatunk ma az ország nagy részén, itt Szombathely térségében is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, és beköszönt a hőség, 33-34 fokot is mutathatnak a legmelegebb órákban a hőmérők, a légmozgás is csak átmenetileg élénkülhet meg. Holnap túlnyomóan napos idő várható, egy-egy zápor elvétve fordulhat elő. A feltámadó délies szélben is hőségre számíthatunk majd 34-36 fokos csúcsokkal.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsi!
1: 6 óra után 18 perccel, 19 óra 43 perc és nyári szüle. Gyerekek, Eszter, jó reggelt, hello! Feri, jó reggelt, hello!
2: Hát mi történik itt?
3: Hát mi történik mindenkit, akit összezavartam, de meglepetésszerű érkezésem van.
2: Nagyon, meglepetésszerű érkezés. Nem számítottunk rád azzal a gyönyörű tepsivel, amit hoztál, de arra nem, hogy itt tűz
3: reggel. Én tudom, mire nem számítottam, hogy a tepsiben még maradt valami, amit beraktam a sütőbe, és aztán amikor kinyitottam a sütőt, akkor még ott volt.
1: Igen, engem is meglepett, mert hogy Juliskára köszöntünk el, és én már látom az autódat, mondom, már most akkor én vagyok összezavarodva, vagy te vagy megint nem
3: ki
1: figyeltem valamire.
3: Zavarodva?
1: Mert hogy mondtad, hogy hozol pitét, cseresznyés pitét, és a pite megérkezett, és gyönyörű, de hogy mondom, ma Juli van, de akkor nem Juli van, de csak beugrottál, de ahhoz korán vagy beugrott. Na mindegy, kibogozta az anyám, úgyhogy ma te vagy, ez a lényeg.
3: Tegnap mondtam Juliskának, hogyha már ugye most érettségiztet valami.
1: Igen, fogva, kaját csinál.
3: Mondtam neki, hogyha van kedvem egy pénteken is érettségiztetni, akkor bejövök, mert hogy ugye jövő héten meg ugye ő lesz itt a fajsúlyos jelenlét, és akkor mondta,
2: kitalálom, hogy volt kedve.
3: Nagyon-nagyon-nagyon nagy kedve volt az, és akkor megéreztem, hogy ez most egy akutabb helyzet, és milyen van bennem némi empátia, azért bejöttem. Sőt, akkor már ugye megcsináltam a lányommal a pitét is.
1: Úgyhogy... A pite!
3: Kinek milyen tömése van, de csak a megyek felét magoztam én ki, ami a másikat a gyerek csinálta. Vagy a cseresznyék neki felét.
1: De igen. Jól néz ki, gyerekek, bármilyen az íze a látvány jó.
3: Nem tudom, hol vannak a lányom cseresznyéi, de én csak azt tudom neked mondani, hogy sok sikert kívánok.
2: Ez egy surprise pite, tehát hol van, meg hol nincs.
1: Az a jó, igen, a pitében, hogy tudod, jó cseresznyés, jó édes, fél hétkor megeszed, fél nyolcig jön, tátott szájom, a béka is.
3: Akkor most csak nézzük. Egy másik óregőről. És a te kedvenc a tejfölös verziója, úgyhogy szerintem ez jó lesz.
1: Nagyon jó. A tejföl magában a tésztában van, nem kell rátenni tejföl.
2: Igen. Anyukád is így csinálja, csak nem szólt róla.
1: Az a bögrés tészta.
2: Így nőttél föl, jó? Tehát volt benne tejföl mindig, csak nem tudtál róla, persze.
1: Jól van. Nem, tényleg nem. Tényleg nem tudtam.
3: Nagyon jó program volt, és rájöttem, hogy régen én nagyon sok medgyet magoztam, úgyhogy benne volt a kezemben a mozdulat, nem volt nagy vasszizdosz.
1: Volt régen még ez a műanyag megymagozó. Beöntötted, megnyomtad, szétnyomta a medgyet, szétfröcskölt, semmi nem lett belőle, a magot valaki kiköpte, és mindenki ezt rendelte ilyen telesóból, ilyen nyomkodós megymagozó.
2: Egy ilyen rugós izé volt, rugós. Ami visszadobta, és akkor egyesével kellett volna elméletek belerakni a cseresznyét.
1: Úristen, borzalom
2: volt. Beletettél sokat, hiszen az a lényege, hogy gyorsan haladjon. A másodiknál eltömődött. Az
1: igen,
2: egész, gyűlöltem,
1: egy ilyen műanyag szar volt. És
2: igen, így ezt nagyon hamar anyám így fogta, és egy megindította a ganyé felé, így azt, hogy jó lesz az kézzel nekünk.
3: Én azt csinálom, hogy egy ilyen nagyobb vastag műanyag szívószálat bedugok a cseresznyének a fenekébe.
2: Nem rossz,
3: és hogy átnyomod a fenekén, rögtön kipattam belőle a mag végig, és a lányomat is megtintottam rá, úgyhogy elég rutinos lett.
1: Nagyon jól néz ki, megkóstoljuk. Azt írja Bálint, hogy azt hittem hajózás van, Bálint, az pont egy hét múlva lesz. Tehát egy hét múlva lesz a hajózás.
3: Te a mi típusú emberünk vagy.
1: Igen, nincs most még hajózás, egy hét múlva van a hajózás, az jövő héten pénteken hajózunk. Tehát egy hét múlva ilyenkor már szállunk föl a hajóra, száldogálunk. De az adásunk csak később indul viszont, várjál, hogy
2: nem,
1: van?
2: Nem, elindul az adás, hat után mi fölszállunk, fél héttől jöhetnek föl az emberek, tehát mi már beszélhetünk hattól.
1: Igen.
2: Jó, tehát mi fölszállunk, a műsorvezetők, elkezdjük, fél hétkor nyitunk, hétkor indulunk.
1: Hétkor indulunk, aha, ez a pontos.
2: Aki ott van, ott van.
1: Ez a pontos program.
3: Azt szeretném mondani, hogy akármilyen íze lesz a pitimnek, gondoljátok hozzá, milyen lett volna az íze, ha dagasztógéppel csinálom, amit megvettem volna hétfőn.
2: Szerintem ezt próbáljuk ki, tehát vedd meg a dagasztógépet, és csinálj egy még egy pitét, és össze tudjuk hasonlítani, hogy a dagasztógépes pite a jobb, vagy a dagasztógép nélküli pite a jobb.
3: Azt mondta a férjem, ha veszek még valamit a konyhában, nem mehetek haza.
2: De ő úgy se veszi észre.
3: Szerintem sem vesz észre.
2: Nem, figyelj, egy rendes férfi, kivéve engem, nem járunk a konyhába. Azért valljuk meg, hogy kevesen vagyunk, akik így nagyon érdeklődnek a konyha iránt. Hát most oda beteszel az alsó porcelánkkel, ugyan
3: már... Ő nem önszántából jár a konyhába, hanem kényszerből. Mert hogy én az a fajta séf vagyok, akinek kell, hogy legyen kuktája. Tehát, hogy én megcsinálom, és utána levonulok a terepről, és ő pedig az, aki...
2: Ja, ő pedig mosogat.
3: Igen. A rendrakásnak egy eszenciális szükséglete.
2: Szoktasd rá a gyereket a mosogatásra, és lehetetlen. Akkor Péter ki van tiltva a konyhából, bármi elfér benne.
3: Ugye lehetetlen a gyereket rászokatni a mosogatásra, mert pontosan tudja, hogy mik a pontokat be kell rajta nyomni, hogy ne akarjam, hogy elmosogasson. Tehát, hogy van az ár. Olyan, nem baj, ugye, a földre megy, ugye? Nem baj, ez itt nem baj, ugye? És így a harmadik nem baj, nem mondod, hogy köszönöm szépen, nagyon ügyes vagy.
1: El innen! Még van, szakalári!
3: Így van.
1: Na jó, a gyerekek. Oké, egy-két SMS, csak így gyorsan, így kora reggel, csak hogy ki hogy van, ki mit ír, milyen hangulatban vagyunk, ebből felmérjük az ország állapotát is. Egyelőre nekem a netem az haldoklós, tehát hogy SMS-eket nem nagyon tudok frissíteni, mert ahogy frissítek, eltűnik minden. Nektek működik rendesen?
2: Igen, SMS tök jó.
1: Tökéletes?
2: Igen, hogy nagyon szerették a tegnapi köpködős videónkat.
3: Azt írták nekem rengetegen, hogy Feri, hogy ki van pattintva, hogy nom-nom-nom.
1: Igen, látjuk, ugye mi minden nap látjuk egymást.
2: Igen, én nem veszed észre ezt a hatalmas izomköteget.
1: De szerintem is egyébként jöttél. Igen. Látszik. Jaj, izmok kezdtek megjelenni. Tartás izom, vázizom, kórizom.
2: Minden, már csak a zsírt kell róla eltávolítani.
3: Megbízható mellkasa lett, nem?
1: Igen. Domborodik.
2: De olyan, ahova odahajtanád a fejed?
3: Olyan.
1: Domborodik.
3: Ha banki ügyintéző lennék, akkor 15%-a nagyobb hitelt adnék neked.
2: Hú, és ekkora. Nagyobb kamatra, vagy kisebbre?
3: Nagyobb kamatra.
2: Jó, köszönöm.
3: A kamat az nem változik. Csak a hitelnek a mértéke.
1: Szóval igen, de tényleg domborodás van. Abszolút, úgyhogy tényleg lehet látni. Hát majd nyáron a félmeztelen képekkel lássunk.
2: Bizony, ahogy állunk a hajón, fesztelenül. Ja, az egy másik hajó lesz.
3: Köszönöm nektek a fecskenadrágot, hogy tudjatok majd feszíteni.
2: Igazán kedves vagy.
3: Én nagyon látom magam előtt, hogy ott az a kis fecskében a komnak a végében.
2: Lehet kérni elefántosat?
3: Azt neked kell hozni. Azt tetted szembe az elefántot. Azt sima.
1: Bennem meg az volt, hogy péntekenként nem lesztek nyáron, szóval dupla meglepi eszti a cseresznye a tortán. Lesz majd olyan, hogy nem leszünk egy kicsit, igen. De hogy a június még végignyomjuk, meg a Szabikat is végignyomjuk, de lesz majd egy-két péntek, de szólni fogunk előre, amin egy kicsit így kiveszegetjük. Nem ma van a hajózás, mindegy, akkor hazamegyek a kikötőből. Írtátok ezt többen, köszönjük szépen. Én már kivettem egy NSP szabit, veszem meg minden odabent. Bográcsozok, fürdünk, tópart, peca, vadászat, kitartás.
2: NSP.
1: Nektek is. Mi az az NSP szabi?
3: Nem tudom.
1: NSP szabi, ezt nem tudom.
2: Igen, mert hogyha bográcsozunk, fürdünk, tópart, akkor az BFT.
1: Igen.
2: Szép ez munka. NSP, ezt nem tudom mi.
1: Igen.
3: Nem tudom.
1: Domi azt írja nekünk, hogy VB 10 perces rovatot akarunk. Domi, figyelj, kapsz egy házi feladatot, hétfőtől foglal nekünk össze mindig az előző nap eseményeit. De nem a meccsek is azok eredményeit. Szurkolói szempontból, érdekesség szempontjából, mi történt, egy rövid Viber üzenetet, egy SMS üzenetet küldje nekünk, és az alapján mi átveszük a VB legfrissebb dolgait.
2: De csak olyanokat, amit a héten hoztunk, ugye, a
1: zöldfoki kapus, mi történt, jó volt egy jó meccs, arról, de annak a meccsnek mi volt a különleg, milyen drukker volt. Ha szeretnél VB 10 percet, akkor tedd össze,
2: akkor és
1: akkor melózd meg vele egy kicsit, mi pedig elmondjuk, hogy Domi VB 10 perce jön, és átveszünk
3: azot. De miért nem írjuk fel a foci szakértőnket?
1: Nincs foci szakértőnk.
3: Én mondom, ki az.
1: Nincs foci szakértőnk.
3: Mindennek van egy általános szakértőnk, hogy mindenhez ért. Őt kell feljönni. Musimbe Dávid Deniz.
2: Elfigyeli az eseményeket?
1: Nézi? Nézi szerintem a futballt?
3: Szerintem igen. Annyira, amennyire mi nem nézzük, annál jobban nézi szerintem.
1: Tehát, igen?
3: Igen.
1: Jó.
3: Általános szakértői pozícióba kellett emelnünk.
1: Ugye mi nem nagyon vagyunk rajta a VB-n, de úgy nekem is hiányzik, hogy úgy halljunk érdekességeket, kicsit a meccsekről tudjunk beszélni, tehát hogy lehet egy ilyen VB 10 perc. Domi, összefoglalod, és mi azt beolvassuk, és annak utána nézzünk, ha ott van valami érdekesség.
2: Most a legutóbbi találgatás, ugye, hogy a Messi aranyhármasa, vagy mesterhármasa utána azt találgattak, hogy ő az elsőt belőtte, akkor elkezdett sírni a
1: igen.
2: Messi. És akkor mindenki találgat, hogy úristen, mi lehet az oka, hogy akkor ez most milyen gól.
3: Hanyag... Már ötöt megpróbál berúgni, csak most sikerült.
2: Igen, elkezdték számolni, hogy ez hány gól az életébe, hogy a VB gólok elkezdték, és akkor utána a család adott ki közleményt, hogy azt hiszem az anyukája, vagy nem, ez nem biztos, valaki a családból kórházban van, és akkor ő neki az eszébe jutott, hogy ő neki teljesíteni kell meg focizni. Szóval, hogy emögött is egy ilyen szép sztori van, és közben az egész világ azt találgatta, hogy
1: igen.
2: Akkor ez most mi lehet ez a gól neki.
3: Ez hogy mi van? hogy akinek olyan szakmája van, hogy nem lehet otthagyni a melót a magánéletét, azért az...
2: Hát például a miénk.
3: Például a miénk. Nagyon sok szempontból szerintem ez egy ilyen iszonyatos vállalás. De amúgy meg tudod hasítani az agyad egy idő után. Nem tudom, te
2: letudod. Én szerintem is letudod, vagy így meg tudod rázni magad, és azt mondod, hogy az előadásodra fölmész, vagy ide beülsz, mert megcsinálod.
1: Megcsinálod, aztán utána,
2: és
1: igen.
2: És aztán utána van az, amivel egyébként megfoglalkoznod kéne.
3: Az a túl, amikor véget ér, az, amit ugye eltered a figyelmet, véget ér, és akkor visszaemlik, így visszahullámzik az élet. Az nagyon durva.
1: Igen. Tenderesztessük meg a VB összefoglalót, írja valaki. Igen.
2: Hát tényleg ki tud izgibbet írni.
1: Ki tud izgibbet, mindenkire levők vagyunk gyerekek. Tehát, hogy abszolút a küldtök.
3: Nincs a TikTokon valaki, aki ezt megcsinálná nekünk?
1: Ha ajánlotok valakit, igen, az M1-es közszolgálatisakat, ugye nem lehet nagyon interjúra hívni, meg nem is adják őket, bár lehet azért ott is változnak most a dolgok, és kicsit nyitnak felénk, meg úgy a világ felé, és engedik őket nyilatkozni. Szóval abszolút benne vagyunk, ha egy kicsit így. VB 10 percezünk, jó? Mi lesz innentől, hogy nincs nyári szünetes SMS? Kérdezi valaki. Elmúlt, gyerekek, megtette, megszolgálta, véget ért. Ma kitör, ma V betű, elköszönünk tőle, aztán majd meglátjuk, hogy a kapcsolatunk az, hogy folytatódik. Igen, Messi apukájának van egészségügyi problémája. Messi apukája már meghalt szerintem, nem? Vagy az nem ő?
2: Mindegy, mondtam, lehet. Nem tudom pontosan, de valami rokonnak az állapotával.
1: Valami rokonnak az állapota, igen.
3: Én azt tudom, hogy elmondani.
2: Mit szóltál a pitére?
3: Ti is érzitek?
2: Gyerek, belélegeztem. De már beleztél? Nem, hanem csak belélegeztem. Olyan, mint amikor leszorsz valamit ilyen... Hát én porcukorral szórtam volna, de hogy Eszterné mi volt, azt nem tudom.
1: Uha.
2: És belekerül a levegőbe.
1: Ugye nem flóraszept? Vagy sav?
2: Én valami
1: vagy...
2: komolyabbra gondoltam.
3: Egy cif?
1: Igen,
2: vízköldő.
3: De akkor neked is csavarja az orrodat?
2: Nekem a torkomat csavarja.
1: Valamit én is

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, új transzformátor alállomás épült Répcelakon, konferenciát szerveztek a szombathelyi kórházban. Demeter Dia vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvívői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Orosz Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Új transzformátor alállomást adott át az E.ON Hungária csoport Répcelakon, amint egy 2 milliárd forintos fejlesztés uniós támogatással valósult meg, és több mint 15 ezer ügyfél villamos energia ellátásának biztonságát javítja Vas vármegye északi részén. A beruházás célja még a hálózati veszteségek csökkentése, valamint a növekvő lakossági és gazdasági energiaigények kiszolgálása. A társaság közölte, az új alállomásnak köszönhetően csökkenhet az áramszünetek és a feszültség ingadozások kockázata, egy esetleges hálózati hiba esetén pedig gyorsabb lehet az elhárítás. A fejlesztése mellett lehetőséget teremt új villamos energiatermelő kapacitások, köztük megújuló energiaforrások hálózati csatlakoztatására is. A csaknem 12 ezer négyzetméteres területen megépült létesítményhez új vezénylőépület, korszerű kapcsoló berendezések és a biztonságos üzemeltetést szolgáló infrastruktúra is tartozik. Gyermekvédelem és szakmai felelősség a mindennapokban. Ezzel a címmel szervezett a napokban konferenciát a Vas vármegyei Markusovszky Oktatókórház. A Magyar Védőnők Napja alkalmából megtartott eseményen szakmai előadásokat hallhattak a résztvevők. Olyan témákban, mint a gyermek egészsége, a gyermekbántalmazás, vagy a védőnők gyermekvédelmi jelzőrendszeri feladatai. Emellett elismeréseket is átadtak. A részletes beszámoló a kórház közösségi oldalán érhető el. A híreink végén pedig időjárás. Derült napos, igazi nyári időre számíthatunk ma az ország nagy részén, itt Szombathely térségében is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, és beköszönt a hőség, 33-34 fokot is mutathatnak a legmelegebb órákban a hőmérők, a légmozgás is csak átmenetileg élénkülhet meg. Holnap túlnyomóan napos idő várható, egy-egy zápor elvétve fordulhat elő. A feltámadó délies szélben is hőségre számíthatunk majd 34-36 fokos csúcsokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt. Kinek tört el a lába itt valami? Katar? Katar, Kanada. Fú, gyerekek, az Baramás elküldte nekünk, az nem szép. Az nem szép, az egy lábtörés, egy csúnya. Egy csúnya. Csúnya, csúnya lábtörés az ottan. Igen, fú, az nem néz ki. Nem néz ki jól. Elment a láb kirándulni. Ja, igen, az tényleg olyan. Meg láttam egy másik mesek az összefoglalóját, ezt nem is tudom, Svájc, hogy mi volt? Ott meg az utolsó 20 percben volt, azt hiszem, 5 gól.
2: A svájciek belehúztak?
1: Hát most nem biztos, hogy Svájc volt, te tudod, hogy azért ezt úgy annyira nem. Nem követem, de ott az utolsó 20 percben ott azért nagy megindulás volt. 5 gól vagy 6 gól, tehát hogy én nem is tudom. Tessék?
3: Hogy tud így eltörni egy láb?
2: Becsúsznak, beakad, recs.
1: Hát szerintem ilyen visszahúzó mozdulattal tudod így fogta, és így elkaszálta ilyen visszahúzó mozdulattal. Nagyon rosszul nézett ki. Nagyon, nagyon rosszul nézett ki. Valaki elküldte videón, ez nem jó, gyerekek. Ez nem jól néz ki. Aj, na, ha jól tudom, jövő hét után Szabi lesztek, Gyónást előre hozzátok, vagy utána lesz bepotolva. Gyerekek, ne izguljatok ezen, várjatok, péntek van. Érkezünk meg a hétvégében, majd jövő héten ez eldől. Már egy Szabika lehet, hogy már ennyire gyónna, hogy azon izgul, hogy ez elmarad.
3: Hát mondd el, Szabi, mi nyomja
1: Szabi, a lelkedet? Nyugodtan. Nyugodtan. Ha úgy érzed, akkor küld el és mondd el. De azért az milyen durva, nem, hogy olyan lábsöprést csinálnak, hogy eltörik a csontot, szóval, hogy azért gyerekek, hát nem kell itt.
3: Ilyen dolgok a McDonald's-ban nem történnek, csak ennyit szeretnék mondani.
1: Igen, igen. Svájc-Bosznia volt, így van. Svájc-Bosznia. 5 gól az utolsó 20 percben. Addig 0-0, és utána megindultak a svájciak, és mindenki. Ja. Nagyon bántják a Ronaldót, most ezt olvastam, bár tudom, hogy fociban nem vagyunk annyira otthon, de gyatra volt a teljesítménye. Ugye mindig van ez a Messi-Ronaldo párharc, az egyik oldalon egy mesterhármassal köszönt az öreg, a másik oldalon a még öregebb, meg minden idők leggyatrább meccsét játszotta.
2: De azt olvastam, hogy ő egyébként így VB-k, de lehet, hogy most hülyeséget mondok, ugye focival
1: kapcsolatban.
2: Igen, ez velünk kapcsolatosan előfordul, mintha olvastam volna, hogy a csávó, már hogy Ronaldo VB-ken nem olyan.
1: Bármikor nem mondhatunk hülyeséget.
2: Jó.
1: Igen, nem szerencsés a VB-ken. Nem,
2: valahogy az neki nem jön össze.
1: Nem lő sok gólt igazából. És hát amilyen a futás teljesítménye, meg ahogy van, nem is tudom, hogy mennyit fog. Szerintem az egész portugál csapat nagy átka már ez a Ronaldo kérdés. Tehát, hogy itt nélkül, tudod, amikor már olyan, mint a nagypapa karácsonykor.
2: Hogy igen, hogy ott van velünk, ott van velünk.
1: Ott van kerülgetett, senki nem mondja meg, hogy zavar, de már mindenki csak kerülgeti. Úgyhogy, ja, izgalmas ez a dolog.
2: Ott például van olyan, mint a Forma 1-ben, ugye sok ilyen csatározást hallottunk, hogy mindig van egy első számú pilóta, akit ki is mondanak, de a második azért ficereg, mert ő is akar jönni. Hogy itt is van ilyen, hogy gyerekek, a Ronaldóra figyeljetek oda, adjatok neki labdát, te gólt kell rúgnia.
1: Biztos ez van. És ahogy lecserélik, tökre megindul a portugál válogatott. Egyébként sokszor volt már világverseny, hogy lecserélték, és az utolsó útszerűen sokkal jobban játszottak, mint amíg pályán volt, de hát akkora ikona csávó, hogy nem merik nem berakni. Nem merték lecserélni sem.
3: Nagyon megértem, különben meg, hogy jól is néz ki.
1: Jól néz ki, nagyon-nagyon jól néz ki.
3: Ha valakinek jobban néz ki, vagy akkor azt lecserélik.
1: Igen, hát most igen, a Messi focizik, a Ronaldo jól néz ki, ha a két nagyot nézzük. Tehát tulajdonképpen ez történik.
2: Igen, de ez VB-n kevés.
1: A kis bolha nem néz ki jól, de gyártja a gólokat. A Ronaldo nagyon jól néz ki. Szép a testzsír százalék, jó a haj, minden jó, de egyelőre nincs meg a nagy VB szereplés.
2: És a szurkolókról még nem is ejtettünk igazán szót.
1: Na.
2: Hogy micsoda jelmez parádé van. Én most itt pont elcsíptem egy ilyen összefoglalót. Norvég szurkolók beöltözve teljes viking jelmez, tehát nagy szarvas izék alap, ülnek a metró mozgó lépcsőjén, háttal a fölfelé menetnek, és eveznek. Így húzzák föl magukat. Egyes verzió.
1: Zseniális.
2: Kettes verzió, skót szurkolók teljes menetfelszerelésbe, tehát kiltekben, szoknyákban, hogy hívják, skót dudával vonulnak a városon keresztül, mindenki megőrült tőlük. Annyira jó. Brazil táncos lányok vannak kint, csak mondanám, hogy szerintem ott a helyem a VB-n. Már nem a foci érdeklődés miatt, de gyönyörűen lejtenek, és hát a horvát szurkoló lányokat se feledjük el, íme. Ja, téged ez nem érdekel.
3: Nagyon szépek a horvát szurkoló lányok, különben nem tudom, hogy láttátok-e a bosnyák szurkoló lányokat, vagy éppen a brazil szurkoló lányokat.
1: Jó, csajok, jó, szépek.
3: Teljesen mindegy, mert minden szurkolány szép.
2: Szép. Értem.
1: És a kongói csapat megérkezése az megvan?
3: A kongói ők a legkirályabbak, és az a táska, azt hogy piacra kell dobni.
1: Ugye, a kongói csapat az nagyjából úgy érkezett meg, mint Eddie Murphy az Amerikában jöttem című filmbe, vagy én nem is tudom, valamilyen afrikai uralkodót játszva. Figyelj, leopárd mintás táskába mindenki, a mellükön egy ilyen poncsó, vagy nem tudom, ami szintén ilyen...
2: Egy fél leopárd lenne rá.
1: Fél leopárd.
3: Leopárd gallér.
1: Vonulnak ilyen kétméteres fekete emberek, felfoghatatlanul jól néz ki mindenki napszemekben, mindenki ezekkel a leopárd mintás táskákkal. Egészen elképesztő videók, ahogy ők megérkeztek. Tehát ez hihetetlen.
3: Stílus mindenek felett. De nem úgy jöttem, hogy szokták mondani, hogy ilyen, az Afrikában ugye úszottak jön egy ilyen mezitláb, meg összeszedetlenül, meg ilyesmi, és azt mondták, hogy na tessék, megmutatom, milyen egy look.
1: Iszonyatosan durva. Olyan aurával jönnek, hogy az valami egészen elképesztő.
3: Kíváncsi vagyok, hogy milyen siker rátájuk volt a Tinderen.
1: Után. Igen. De nézd meg, egy leopárd bőr a melkasán mindenkinek, a leopárd mintás kis kézitáska, szép bőrönd, jó napszemüvek, de brutál, ahogy kinéznek. Tényleg szenzációs. Annyira adom ezt, hogy ilyen nagyon, nagyon menőn öltözik mindenki.
2: És mekkora
1: mindenki.
2: Lenne, ha bejelentenék, hogy ezeket a leopárdokat mi magunk két kézzel kaptuk simán el, benne és van. Öltük meg.
1: Simán benne van. Nagyon, nagyon
2: lenne
1: szeretem.
2: Lenne főháborodás, el tudod képzelni.
1: Igen, tényleg tisztel Eddie Murphy. Volt egy másik Eddie Murphy film, amikor ilyen uralkodót játszik, nem tudom, az mi volt.
2: Amerikában jöttem.
1: Az Amerikában jöttem, meg volt egy másik, amikor valami ilyen varázslós, és ő egy uralkodó, és akkor varázsolnak benne, meg nem tudom, mi történik.
3: Nem, az Amerikában jöttem, ugye ő a fia a királynak.
1: A királynak a fia.
3: Igen, amikor meg az meg szerintem nem is Eddie Murphy, akiről te beszélsz.
1: A királyi pénisz tiszta, tényleg, ugye ez volt az, amikor megfürdették. Amikor megfürdették, igen, ez volt a híres mondat. Igen, Akim. Zamundából így jön meg Akim. De tényleg egyébként tiszta Amerikában jöttem. Elképesztően jól néznek ki, keressetek rájuk. Tényleg, tényleg döbbenetesen jó. Na jól van, oké. Holnap reggel utazunk Balira a családdal, nagyon, bár még nem érzem magam, mert nagyon sok munka marad itthon, de remélem, jó lesz valami jó tanács, Dávid. Dávid, felnőtt ember vagy, ne kelljen tanácsot adni, azért mert elutazol a családdal. Pihenjél, érezd jól magad, hadd ne.
3: Sárgóból nem eszünk.
1: Igen, sárgóból nem eszünk. Mit tudom mondani?
2: Ez Balin egy fontos
3: igen, ezt mindig töltész bennem, amikor Balin vagy.
1: Kapaszkodj a repülőn, vagy igyások, nem tudom mit, tehát nem, nincsen. Nincsen jó tanács.
3: Olyat ne vegyél meg, amire nincs pénzed.
1: Igen. Eddie Murphy, Akim, a fater Jaffy Jaffy. Köszönjük szépen.
3: Az öreg Jaffy Jaffy.
1: Az öreg Jaffy Jaffy. Na, meghallgatjuk a hét utolsó játékosát. Halló!
4: Halló, sziasztok!
1: Jó reggel, ciao, hogy hívnak?
3: Tudod, milyen hangod van? Nem vagy egy Kornél véletlenül?
4: De, az vagyok, Kornél vagyok.
1: Nem néztünk rá, várjál a névtáblára, próbálj ki, tehát mondja még valami.
4: Nem, biztos.
1: Nem, tényleg nem.
4: Most keltem föl, és nagyon rekedt a hangom.
1: Most kelti
2: fel. Ezért most Kornélos, ahogy fölébredsz, akkor nem tudom, Krisztás.
1: Én egy Dávidot mondom.
3: Egy Dávid Kornél.
1: Dávid Kornél, igen.
4: Hát majdnem.
1: Igen. Kornél, mi a helyzet? Honnan hívtál minket?
4: Nógrád megyéből, Vár megyéből, bocsánat.
1: Már
2: maradnék.
4: Viszontek? Hála Istennek.
1: Hárja, eltűnnek ezek a Vár megyék.
3: Hogy lesz új tábla, vagy csak simán letakarják egy ilyen celuxal a Vár részét, tudod, egy ilyen feketével.
1: Hibajavítóval.
3: Azt mondjuk kell csinálni. Igen, fújják le, nem érdekel, hogy néz ki. Fújják le. És vigyék el a rovásírásos táblákat is, köszönöm.
1: Egyébként horror, mármint, hogy árban lecserélni az összes közúti táblát, az összes okmánynál, mit tudom én, hivatalokban, tehát brutál
3: ára van. Ezt levágják egy ilyen, tudod, egy ilyen élvágóval.
1: És megye, és kész, igen. És ezt a Vármegyét én sem tudtam szeretni, sem megszokni, se olyan borzalom.
4: Nem is használom a mai napig se, én sem.
1: Nem, borzalom volt.
3: És a főispán, mint pozíció?
1: Ispán!
3: Amikor valaki, láttam aláírásban valakinek az e-mailje végén ott volt főispán. Tehát, hogy ő amúgy hogy küld el leveket? Van mindig egy ilyen gyomor gyengesége, amikor elküldi ezt?
1: Igen, aláírás. Pecséttel főispán. Kornél, figyeljél ide, te Kornél. Kivel játszanám?
4: Hát én az Esztert mondtam.
2: Igen, és most?
4: Valamelyik lányjal szerettem volna, csak nem tudtam, hogy melyik van ma. Ezért az annál megkérdeztem.
2: Igen.
4: Hát így gondolkoztam, igen. Juli, Eszter vagy Balázs, három lány közül.
1: Nagyon helyes. Na jó van, de akkor Eszter lett végül.
4: Igen, vele szeretnék.
3: Azért, mert Balázsnak most ciklusa van, úgyhogy ilyenkor nehéz vele. Jobb ez így.
1: Ovulálok, gyerekek. Jól van, Kornél.
3: Jó.
1: Na, Kornél, rendben van, akkor figyeljél ide, elkezdjük. Jó, mehetünk?
4: Mehetünk, igen. Na. Jaj, igen.
1: Most még mehetünk.
3: Igen, ezt ki magad.
1: Most még legálisan mondhatod. 3, 2, 1, tessék.
3: Kornél, Mivel foglalkozott pontosan?
4: Én épületgépész vagyok.
3: Az mit jelent a gyakorlatban?
4: Közismert nevén csőszerelő.
3: Csőszerelő? Csőgörény vagy?
4: Vízvezeték és hasonlók, igen.
2: Miért dobod utána az igen?
3: Aj, Kornél! Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt!
1: Gondolkoztál, megcsűrted a mondatot, mert beküldted az igen. Hát ez mi volt?
4: De. Jaj, 15 percet keltem föl, sajnos.
3: Nem baj, Kornél,
4: most vagyok.
3: Figyelj, bejutottál, érted oda, ahova senki nem járt.
1: Igen?
3: Igen. Az épületgépészek a rádióban nevű szektorban, ami egy nagy dolog. Nagy dolog.
2: Ez egy nagy üres halmaz volt, de te betöltötted. És már... szerintem,
4: az épületgépész mappát meg lehet nyitni.
1: Igen.
2: Ami a lényeg, hogy mész a csodálatos, az elragadóan szép, a fantasztikusan kényelmes.
4: Na hova?
1: Na figyeld, várjál, megörülsz, meghallgatod, figyelj.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy két éjszakás pihenés két fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátra jó voltából.
1: Hoppá!
4: No. Az nagyon jó lesz.
3: Na, akkor majd ott jól felébredezel, és aztán végig gondolod, hogy miért csináltad ezt magaddal.
4: Hát majd még egy 2-3 óra múlva, igen, persze.
1: Jó van.
3: Látod, mi? Ez az épületgépész élet, ez egy nagyon nyugalmas, hogy most 7 óra van, és 10-kor kell felébredeznie, hát rosszul választottam szakmát magamnak.
1: Igen.
4: Hát nem azért, mert külföldön dolgozom. És fél órás munkahét van.
3: És melyik országban vagy, Kornél?
4: Hát itt a sógoroknál.
1: Ausztriában, mint sokan
4: mások. Igen.
1: Jól van, Kornél.
3: Akkor most már mindegy.
1: Oké, vigyázzál akkor magadra, jó?
4: Köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok!
1: Hello. Na, ez egy menő, tényleg nagyon szeretjük ezt az ajándékot, ez egy jó kis ajándék. Azért ma már egy két éjszakás wellness hotelbe, az egy komoly. Ha kápiba is átszámolod, az egy komoly kis ajándék.
2: Hát nem nagyon szóval jó helyre mész.
1: Főleg, ha ilyen jó helyre mész a Mátra közepébe. Az erdő szívébe, te! Tényleg jó hotel egyébként. A szívcsakra az nem ott van, de
2: arra mész, akkor ott van.
1: Meg tudod érinteni egy kicsit azt a szívcsakrát.
3: Itt van a tepsővel a szívcsakrám. Azt akartam mondani, hogy tegnap, képzeljétek el, televízióztam.
2: Wow, mit találtál?
3: Amíg kitisztítottam a sütőt, és újraindítottam az egész rendszert, addig volt lehetőségem egy kicsit nézni a Netflixet.
2: Hétfő. Ja, akkor az mindegy. Azt hittem, hogy valami hétfői program volt.
3: Megnéztem amúgy az új Covid részt is, ha már ott voltam. Nagyon volt, jutott rá idő.
2: Hanyadik van? Második?
3: Negyedik.
1: Birodalom? Igen.
3: Nézem a birodalmat.
1: Működik?
3: Érdekes, most mindig az van, hogy mindig egy aktuális karaktert mutatnak egy-egy részen keresztül. És az, hogy hogyan jutottak el a szakmájukig.
1: Aha.
3: És most ugye Maja Gold volt tegnap.
1: Maja Gold,
3: megvan Maja Gold? Maja
2: Gold. Micsoda.
3: És az a rész, amikor így... Igen. Azért heavy, tehát nagyon, hogy is mondjam, nehéz élettörténetek vannak ezek mögött. A sztorik
1: nagyon
3: mögött,
1: durva.
3: Meg, nagyon durva dinamikák, meg nagyon durva családok, meg nagyon durva gyerekkor, meg ilyesmi azért. Szóval nem, senki sem a Versailles kastélyból tipegett át a Kovinak az irodájába. Azért ezt lehet érezni. Úgyhogy jó, na mindegy, viszont megnéztem a Netflixen az új dokumentumfilmet, ami arról szól, hogy egy nő szerez magának egy gyereket. Az a neve, hogy Maternal Instinct, vagyis hogy hát anyai ösztönök, talán itt anyai ösztön. Igen, és ne nézzétek meg.
1: Akkor
3: ne csináljátok ezt.
2: Jó, ne is folytasd, de így már érzem, hogy mivel.
3: Jó, ne nézzétek meg ezt, tehát nyár van, jó idő van, jönnek a jó dolgok, ne nézzétek meg ezt.
1: Jó, akkor én is mondok egyet, de akkor azt már hírek után megbeszéljük, annál tetemre kell hívnom. Szeretem Anna film ajánlásait, de...
2: Én már éreztem,
1: és akkor innen majd akkor beszélünk a hírek után.
2: Jó, akkor, tehát akkor ez olyan ajánló akkor lesz, szenvedőbe amit ne tettük.
1: Tessék, az ajánló, amit nem ajánlunk. Az ajánló, amit nem ajánlunk.
3: De akkor Feri, te is találj ki valamit, amit traumatizáltak.
2: Mindent a takorról új rész.
1: Harmadik évadának 8. részét, azt viszont ajánljuk mindenkinek.
3: Tegnap Balázs elmondta, hogy végignézett egy filmet, amire az elején kiderült, hogy nagyon rossz volt, de végigszenvedtem, és rájöttem, hogy én is ezt szoktam csinálni, ezért akkor most miért ne tehetném meg újra?
1: Ennél egy fokkal bonyolultabb, mert nem szar a film, csak... Na mindegy, beszélünk róla a hírek után. Fájdalmas. Össze-vissza fosod magad. Beszélünk róla mindjárt a hírek után. 4 perc, pontosan 7 óra. Jó, és igen, semmi. Gyerekek, hát mit akarunk még mondani?
2: Semmit, hogy jövünk a hírek után egy nagyon izgalmas film részleteivel.
1: Nézzük meg a reggelit. Azt folytjuk le egy kis bitével. Figyeljetek, 9 óráig az lesz, mint a BKK a vasút is innen.
3: Jó, még csak egy szeretnék kérdezni, hogy a hideg zsíroldó, az mennyi időt párolog el a tésztámból? Hogy ez, milyen?
1: Igen. Egyelőre porcukornak tűnik az, ami a tetején van. Azt kell, hogy mondjam, hogy...
3: De most már nem folytogat téged,
2: Feri? Nem, most jó, hogy ettem belőle egy falatkát, abból a csodálatos pitétből.
1: Ja, óvatosan, így omor ez a keltészta veszett.
3: Nem keltészta.
1: Bármilyen tészta, ez bögrés, tejfölös bögrés tészta. Kökös
3: tészta, imám, így omor, te.
1: Persze, te bögrés tésztát benyomtuk. Na, jövünk mindjárt. 3 perc, pontosan 7 órában közlekedés, küldjétek, jövünk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Shop

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
8: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
9: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
11: Magyarországon gyártott Master Wallglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wallglass.
12: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
13: Familypark.at.
14: Japánban tradíció az üres tér letisztult szépsége, hiszen lehetőséget teremt számunkra, hogy megtöltsük élettel. Ragadja meg az élet végtelen lehetőségeit a vadonatúj 7-üléses Mazda CX-80-nal. Válassza plug-in hibrid vagy 6-hengeres dízel változatban. Mazda. Crafted in Japan. A részletekről érdeklődj a márka kereskedésünkben.
15: Szentesi Autó Kft. Bükk, Kossuth Lajos utca 114. www.szentesiautó.hu. Telefon 0694-558-466.
16: Ha elektromos roller, kerékpár vagy robogó, akkor Rollervilág. Márka független szerviz, gyors segítség, profi megoldások. Rollervilág. A mozgás szabadságáért.
17: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89, fiorebútor.hu.
18: Ön több, mint egy vevő. Ön családtag. Mandli Optika, Szombathely, Mártirok tere 10, www.mandlioptika.hu.
19: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
20: Szia, drágám! Na, ná, Istenél aludtam ma is.
19: De jó neked. Mi a titkod?
20: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
19: Sedacur Forte.
20: És a koncentrációt nem befolyásolja.
21: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
23: Te hol szerezted ezt a gyönyörű mennyasszonyi hajdíszt?
24: A Hajmánia fodrászcikkben, az Uránia udvarban. Rengeteg mennyasszonyi dísz van, és képzeld, a hajápolók sokszor olcsóbbak, mint a neten.
23: Tényleg? Matrix termékek is vannak?
24: Persze, de hajvágógépek és formázók is. Hajmánia fodrászcikk, Uránia udvar.
25: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
26: Köszönjük!
27: Reklámot hallottak.
28: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
29: Nyári szünetre mennek a könyvtárak, jövő héten is várják a véradókat. Sok kárt okozott a hétvégi vihar. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nyári szünetre mennek a szombathelyi könyvtárak. A Berzsenyi Dániel könyvtár és a Fió könyvtára is szüneteltetik szolgáltatásaikat időszakosan. A központi intézmény augusztus 10-e és 23-a között tart zárva. A Hunyadi úti és a Kámoni Fió könyvtár augusztus 4-e és 24-e között nem fogadja az olvasókat, míg a Jáki úti Fió könyvtár augusztus 3-a és 24-e között tart zárva. A Szentkirályi Fió könyvtár augusztus 15-én és 22-én nem fogadja olvasóit. További részletek a Berzsenyi Dániel könyvtár honlapján. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Vasvár megyében. Szerdán Tanakaj településen, pénteken peresznyén nyújthatják karjukat a donorok. Emellett hétköznapokon a szombathelyi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Szükség lesz a tajkártyára, a személyi igazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklőrendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztünk.
30: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
29: Júniusban zárva tart szombatonként az erdei iskola úti hulladéklerakó. Erről ír honlapján a Szova ZRT. Kiemelik ugyanakkor, hogy a lakossági ügyfelek részére Szombathelyen a Körmendi úti hulladékudvar és a Söptei úti hulladékudvar rendelkezésre állnak. Derült, napos, igazi nyári időre számíthatunk ma az ország nagy részén, itt Szombathely térségében is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, és beköszönt a hőség, 33-34 fokot is mutathatnak a legmelegebb órákban a hőmérők, a légmozgás is csak átmenetileg élénkülhet meg. Holnap túlnyomóan napos idő várható, egy-egy zápor elvétve fordulhat elő. A feltámadó délies szélben is hőségre számíthatunk majd 34-36 fokos csúcsokkal.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók, péntek van, és kánikula jön, vasárnap egy-két viharral, de jó idő lesz, sajnos apadnak tovább a vizeink, de nézzük a jó oldalát, napsütés van, és amíg lehet benne fürdeni, addig fürdünk. Aztán majd kitaláljuk, hogy lesz akkor. Most még ez van egy kicsi. A Velencétóban már nem sok, a Balatonban is.
2: Még kitartunk, lehet még jönni. Meg van egy csomó más. Tehát
1: így
2: szép
1: van,
2: dolgok
1: perce.
2: Vannak. Lehet biciklizni, kirándulni.
1: Igen, például ott van a...
2: Nagyon sok, ott van Gárdonyi Géz a szülőháza például. Föl tudsz menni az Ingókövekhez, Fánkozdra. Nagyon-nagyon szép hely. Ott
1: és
2: van a szintezési
1: 35 fokból
2: borotjegy, de az Ingóköveknél. Hűvösebb van, érted?
3: Gárdonyi Géz a házába be lehet menni karuszóval, vagy nem kötelező?
2: Nem kell, mert kicsit távolabb van a tóhoz.
3: Tóhoz
2: képest, érted? Okay, ott van Vörös Marti Mihálynak a szülőháza. Tessék, meg lehet azt is nézni. Ott a Vörös Marti pince. Föl tudtok menni a kilátóba, kerékpározni tudtok a úton, nem csak a tó körül, ezret tudok mondani, ezeret.
1: Igen, hát ez zuhanyt vinni kell az embernek
2: igen,
1: magával, fürdés
2: igen,
1: az
2: igen,
1: most.
2: Az a baj, hogy nyáron fürdeni menni.
1: Igen, nyáron fürdesz, de nem sokáig pofázhatok, mert a Balaton sájol, tehát hogy arcoskodunk jövőre
2: igen,
1: már mi is.
2: Igen, hónap múlva már baj lesz.
1: Meder átsétálás rendezünk, úgyhogy nincs nagy baj.
3: Driftelni fogunk a mederben.
1: Igen, ez lesz, igen. Utolsó tanítási nap alkalmából Z-faktor, Hónaj Fingó vagy eredeti Fingó verseny, valaki elböfögge az ABC-t, valami legyen már, írt egy hallgatónk, aki így megriadt korán reggel. Gyerekek, tegnap a magköpő versenyen szerintem meg kifújtuk a trashnek az órát egy hétre, úgyhogy ma próbálunk egy kicsit vissza.
3: De biztos?
1: Találni a normalitásba, de persze bármikor történhet.
3: De biztos ez?
1: Kell nekünk a normalitás egész egyszerűen. Dolly, vakáció legyen, Óri Viéra, vakáció.
2: Óri Viéra, ez itt a tenger.
1: De jó, igen.
3: Én amit szeretnék kérni, ha valaki be tud jelentkezni egy klasszikus évzáróról, hogy halljuk, hogy recseg a mikrofon, meg ahogy ott állnak az emberek, ha valaki be tud jelentkezni, akkor azt abba belehallgatnék.
1: Igen, de az nem délután van, várjál, nem délután adják.
3: Szerintem már elkezdődnek.
1: Elkezdődnek most nap közben?
2: De már be sem mennek.
1: Már lehet, hát, hogy akinek kis esze van, már nem tart ébresztőt, vagy évzárót,
3: élesztője.
1: Emlékeztetném Balázs, hogy a nyári szünet visszaszámlálónak ígért egy ajándékcsomagot még szeptemberben, ha hűséges és küldi az SMS-eket. Jocó, köszi! Megadjuk akkor neki, felhívjuk és odaadjuk az ajándékcsomagot. Jó, hogy szóltál. Ha megígértem, akkor az abszolút. Abszolút jár, úgyhogy ma tőle elköszönünk, tehát hogy ma lejár a küldetése. Ugye a nyári szünetes SMS-ezőírónak, mert hogy elvileg ma kikerül a V betű a táblákra, úgyhogy megvagyunk. Igen.
3: Szép
1: volt, amíg tartott ez a románc, ez vége.
3: Szóval, azt írják, hogy igen? Az Eszterféle zenéket követelik.
1: Mi volt ez? Ezen én gondolkozom, de mi az Eszterféle zene?
2: Efelem.
1: Ja, ó, ne, azért Efelemet. Ne, Juli berakott tegnap egy Chemical Brothers, az egyébként nem volt rossz, tehát tudjátok, kérni lehet, inkább egy zene, mint századszor a Lady Gaga, tehát azt mondom, hogy oké, de hogy valahogy egy kicsit azért tegyünk oda valamiféle finomságot. Blokkoltad a jegyeladást egy másfél órára.
3: Igen.
1: Aznap nem lett szoldált a sziget, az Efelem dalnak köszönhető korán reggel.
3: Ez amúgy nyugtass magad ezzel. Lehet, hogy egyáltalán neki köszönheted, hogy bármennyit eladtál. Jó, csak ennyit mondani.
1: Hogy egyáltalán szoldált lehet, köszönjük az Efelemnek. Na az, hogy ki mit látott a moziban, vagy ki milyen filmet néz, ugye kitört az uborka szezon itt nyáron, gyerekek, uborka szezon van. Hát Anna ajánlására sikerült moziba látogatnom.
2: Mekkora köszönettel tartozol érte Annának?
1: Még nem tudom eldönteni, még emészgetem, amit láttam.
3: Hol van a bűnös?
1: Arra számítottam, hogy
2: könnyű nyári?
1: Egy könnyű nyári, kicsit az agyadat megtekeri, esetleg thriller, esetleg valami olyan, ami úgy nyitva hagyja ezt az egészet. Ehhez képest kaptam egy...
4: Párkapcsolati terápiába öltöztetett hideg zuhany.
1: Párkapcsolati terápiába öltöztetett hideg zuhany, szerelmi thriller, pszichó, horror, minden volt egyben. Ez a Megszállottság nevezetű film, ami nagyon bugyúta a történet, mert arról szól, hogy egy csávó vesz egy ilyen szerelmi kötést egy boltba, ráteszi a csajra, akit meg akar csalni, és működik a kötés, és a csaj megőrül. De úgy örül meg, hogy annyira össze-vissza fosod magad attól, hogy ő megőrül, hogy valami egészen durva. És én rájöttem, hogy én 15 éve nem nézek ilyen filmeket, nem szeretem. Egyszerűen az idegrendszerem valahogy nem. Tehát talán az utolsó Sikoly volt, vagy nem tudom mi
4: hát,
1: volt.
4: Hát tudtam mondani, hogy a Deriknél befejezted, akkor nem ajánlom. Tehát szóljál legközelebb.
1: Csak ennyit mondok, megszállottság. De jó, Anna, csak annyit mondok, megszállottság. Mi ez? Moziba játszák. Jó, Anna mondta, irány a mozi. Figyelj, össze-visszafostam magam.
3: Ezt megnézte az edzőm is, Peti, tudod, aki Gyurt Peti, és mondta, hogy rászólt a Tideni, hogy ne sikoltozzon, mert nagyon kellemetlen neki most már sokat jár is. Tehát sikoltozott rajta az a 140 kilós izmos férfi.
1: Össze-visszafosod magad. Én nem tudom, a teljes, abszolút klasszikus thriller zsánerek benne van. Kinyitja a tükröt, kiveszi a gyógyszert, becsukja a tükröt, és tudod, hogy ott fog valaki állni, és föl vagy rákészülve, és ott áll. És össze-visszafosod magad. Másfél óra tömény fosás. De tényleg,
4: nagyon
1: sokszor emlegettelek, hogy miért kellett. Nekem ehhez terhelt az idegrendszerem.
3: Már
1: végig akarod nézni, a felénél volt az, hogy jó, menjünk, nem mentem, de hogy ilyen...
4: Ingerküszöbről beszélsz, ugye ingerküszöb, az ingerküszöb. Én azt mondom, hogy nem is ajánlok neked olyat, ami az ingerküszöbödet nem üti meg.
1: Nem. Ő a csaj, ő a csávó. Mindenki jó benne, tehát a csaj is nagyon játszik, a csávó is nagyon játszik, és egyre jobban megszállott lesz a csaj, és egyszerűen nem akarja a palit kiengedni a házból, követi, ott van a nyomába, és egy ilyen nagyon kedves cuki szerelmi történetek indul, lefosod a bokád olyan. Én nagyon fiatal srác rendezte egyébként. Nagyon tehetséges, nagyon ügyes. Nagyon
4: és várjál, 750 ezer dollárból hozták össze a filmet, olvastam, és most 100 milliónál több már a bevétel belőle. Ezt egy ilyen kis kassa. Alternatív filmes sztorinak hozták egyébként össze, és hát olyan kasza van belőle, hogy elmondani nem lehet. Bizony. Igen.
1: Hát köszi, fia, az van, hogy úgy ültem a kocsiba, hogy hátranéztem, hogy van-e valaki a hátsülésen.
4: Hát?
1: A lakásban 4 éve feloltott lámpákkal alszom.
3: Nagyon bírom. De ez hetekig így lesz, azt vágod? Figyelj. Heteken keresztül. És akkor azt jelenti, hogy elengedi azt a idegrendszer, akkor még egy csak valahonnan visszaköszön egy ilyen hang.
2: És tudod, hogy ez a filmből van, és igen. Itt van!
1: Tényleg, nem féltél?
4: Nem? Dehogy nem, én is teljesen be voltam tolva.
2: Én nem merem ezeket megnézni.
3: Én direkt szeretem ezt az érzést.
1: 15 éve nem
4: járok. A horrorok, nekem a thriller, horror műfajba.
1: Nem.
3: De akkor miért nem te éled az én életemet?
1: Én szerintem a Sikolynál hoztam egy döntést, hogy gyerekek, nem. Minden, ami
4: tudom.
1: Kedves vagy, skifi vagy, UFO vagy, Sikoly, vagy Nolan film, ami jön most majd a Matt Damonnal, tök jó. Nézzük meg, nagyon jó, Odüsszea, minden jó, de ilyen félós, gyilkulós, hasbaszúrós, képernyőn elmészősen.
4: De ez nem busztustalan, tisztázzuk.
1: Az bocsánat, amikor a téglával szétveri a fejét, na.
3: Üzemi balesetet előfordul.
4: Vicces jelenetek is, ami vicces egyébként. Nagyon nehéz meghatározni, mert borzongsz, de közben röhögsz, közben nagyon be vagy tojva.
1: Régen voltam ennyire betojva. Régen voltam ennyire betojva a filmen.
3: De az van, hogy emberek vannak, akik szeretnek félni, és örülnek, hogy szereti, hogy félni. De én nem örülök neki, hogy
1: szeretem.
2: Mit élveztek benne, de tényleg?
4: Felráz, felidegesít. Én azt, hogy szerintem nagyon jó, tehát aki szereti a horror műfajt, az szereti ezeket a félelmetes dolgok. Szeretek félni.
1: Van egy ilyen érzet, hogy élsz, mert minden pillanatban fel vagy rá készülsz, amikor nem számítasz, akkor viszont nagyon csapnak. Tehát, hogy amikor már féltél, hogy kiengedsz, na akkor jön a pokol.
4: Ez tényleg ugyanaz, mint hogy amikor múltkor beszéltetek erről, hogy valaki leugrik ilyen nagy toronyból, gumikötélen, tudod.
1: Valószínűleg ugyanaz az adrenalin.
4: Ugyanaz az adrenalin megy végig benned, és hát iszonyatos.
3: Miért nem vágyom erre egyáltalán?
4: Hát,
3: egy bögre szakal.
4: Nem mindenki
1: válik erre. Én sem vágytam Anna ajánlott, én arra mentem, hogy valami csavaros, thriller, tudod, és
4: nagyon jó, azért
1: nem is olvastam utána, nagyon jó, nem is olvastam utána, és megszállottság. Anna, tetszik a címe, jó. Azt hittem, tudod, hogy valamilyen nagyon durva, egy párkapcsolat, és akkor megy, és akkor nyomoznak, és tudod, amikor az első horror jelent meg volt, akkor mondom, ájjájjájjájjáj. Lámpa, moziképész.
4: Kiadott a nachos.
3: Mondja meg nekem.
1: Félni fogok? Önök tudták, hova jönnek? Haló, én egy trélerre jöttem.
3: De volt, aki kiment?
1: Nem, kézzel, de végig küzdötte a mozi. Tehát, hogy így egy pisi szünetet láttam valakinél, de nem ment ki senki. Úgyhogy hősies csapatba kerültem, mert mindenki végig tolta.
3: Kiment késelgetni egy kicsit,
1: nagyon kellett kísérnem, de nem mertem kimenni
2: vécére. Az a Barlang című film volt, az megvan
3: nekem.
2: A lánycsapat elmegy barlangászni, én nem merek a közelébe menni azóta egy üregnek, nem egy barlangnak.
1: Szerintem két típusa van, aki kerüli ezeket a filmeket, mert egész egyszerűen az idegrendszeren nem akar rettegni, nem akar akar félni, jól akarja magát, és van, aki jeges borzongással ül be, mert imádja ezeket, és hogy fosik közben, de érzi, hogy él, és van egy ilyen elemenség, mert tudod. Na, én az előző csapathoz tartozom, legyen minden szép, nem kell borzongani, ne, tudjam, hogy mi történik, én nem akarok megijedni, nekem volt minden. Na most ehhez képest két óra tömény rettegít, de úgy mondom, hogy össze-vissza fosom magam.
2: Milyen óvintézkedéseket tettél? Letakartad a fürdőszobai tükrödet otthon?
1: Hát még át kell gondolnom. Nem szabad átkot venni, vagy ilyen varázsboltban nem szabad semmit vásárolni, mert működik.
3: Felmászik a házad oldalán, és azt mondja, hello Balázs!
1: Hello Balázs! Nagyon kemény, tényleg. Ugye,
3: elmondom,
1: úgyhogy köszönöm, Anna, sokat emlegettelek.
4: Én örülök, mert ez azt jelenti, hogy nem az ott, hogy ja, hát az ajánlott nekem
1: nem,
4: az a
1: nem, én filmet, amit mondtok, filmet, ajánlotok, sorozat, én azért azt megjegyzem, rákeresek, Juli mond valamit, te ezt, megnézem, tökre kíváncsi vagyok.
4: De nem, hogy örülök, hogy megérintett.
1: És tetszett, hogy sejtelmesen annyit mondott, Balázs, megszállottság. Jó, Anna? Nem mondok többet. Ennyi. Menj el, nézd meg, tudod?
4: Majd utána megbeszéljük.
1: Igen, majd utána megbeszéljük.
4: Majd utána megbeszéljük, Balázs. Ezt mondtam.
1: Ez volt, hogy egy hétig nem fogok aludni.
3: Szép, ezzel szemben a Netflixen ingyen elérhető ez a sorozata, vagy nem, no, ez a dokumentumfilm, ez egy részt megnéztem, és arról szól az egész, ami még, tehát ez is egy ilyen adrenalin, csak nagyon felbosszantod magad rajta az egész, hogy elmesélj egy történet egy nőről, aki hát a végén a történetnek szereznie kell egy babát, mert ő eljátsz, hogy terhes, ezért az egyik haverjából kivágja a sajátját.
1: Jó van, akkor te is keménybe raktad magad.
3: De úgy, hogy elmegy, és akkor rákeres így a császármetszésre és a minden izé, és akkor elmegy, ezt kivágja, és akkor gondolja, hogy majd ezt nem fogják ellenőrizni, hogy így
2: hogy
3: mi van.
2: Van.
3: De az van, hogy a sztori az elejétől fog elkezdik kibontani, és végig az van, hogy egyértelmű, hogy ez a nő egy mániákus hazudozó, tehát az hazudja, hogy 8 millió dolláros öröksége, és végig az, hogy mindenki mondja, de mondtuk, hogy ez hazugság, mondtuk, és akkor ott ül a férje, vagy az a fickó, akitől a gyerek lett volna idézőjelben, aki meg ilyen, nem voltak jelek, és csak végig, tehát végig vannak jelek, csak az, hogy buta vagy.
2: Nem, és bírál, azért, nem mondta, hogy buta, szerelmes.
3: Nem, és nem volt szerelmes, nem azt volt. Is elmondja a srác, hogy nem szerelmes, a legdurvább, hogy kibontakozik belőle, hogy ez a nő, ez egyre jobban belehergelte magát, abban, hogy ezt a fickónak ennek a szerelmét meg kell szereznie. És erről szólt az egész sztori, hogy nem tudta kiváltani azt a hatást a férfi, amit akart, ezért egyre durvább dolgokat csinált. Tehát 3 hónapja jártak, amikor vette egy 400 millió dolláros rancsot neki, amire nem volt nyilván pénze, mert hogy egy teljesen hétköznapi ember volt, és akkor elkezdett ilyen hazugság spirálokkal operálni. Vett az anyósának egy kocsit, amit 3 hét múlva visszavett a kereskedés, mert ugye, hogy nem volt kifizetve. És ő azt mondta, hogy visszahívták, mert hogy gyári hibás. De utána senki nem kérdezte, hogy de jó, de kijavították, akkor mikor jön vissza a kocsit, tudod? És számtalan ilyen hazugság, és a faszinak nem derül ki semmi, és a végén a nőt lekapcsolják egy úton, úgyhogy az ölében van egy csecsemő, aki még ott van a mélylepény, meg minden.
1: Én szerintem ezt lehet, hogy ma este akkor ezzel levezetem az ajánlott megszállottságot, és akkor én meg vagyok.
4: Fogyj le egy kicsit ezzel, és
1: lefogjuk
4: akkor
1: még ezt, igen. Azért a Kopi hülye, hogy a 101 kis kutyában szörnyen a defráz. Olyan csúnyán néz ki rá, már az kivere biztonságot. Na én is így vagyok, kávé, így vagy, mondom, Sikoly
4: 1999.
1: San Francisco utcáin, igen. Be a fuhurtól, én már nagyon befostam, úgyhogy...
4: Hát figyelj, van ilyen beteg még a Szer című film, ugye ez a 2024-es Demi Moore film, az máshogy beteg. Zsülit mondja, hogy hú, de jó, én ajánlottam neki. Nem mondom, hogy nézd meg.
1: Nem mondom, hogy nézd meg.
4: De az is egy nagyon-nagyon beteg film, hogy tudod megőrizni a fiatalságodat, és mi mindent teszel annak érdekében.
1: De mit szeretnek ezek az emberek? A borzongást?
4: Igen, a borzongást.
1: A vért, az ölést?
4: Nem,
3: hogy
4: nem,
3: szereted
4: nem,
3: ezt? Anna, hagyjál meg a filmet. Anna, létszes, holnap este sötétben nézd meg a Beautiful című filmet Javier Bardemnál.
1: Megnézi, és imádni fogja.
3: De nézd meg úgy, hogy sötétben nézed ezt a filmet, és gyere be hétfőn, és nézd a szembe, és mondd azt, hogy jó hétvégét volt. Jó?
1: De figyelj, ő imádja, mondom, imádja.
2: És félsz utána például?
4: De félek, mert emberből vagyok. De ezért csinálom.
2: Elmész a moziba, és este mész haza a mozi után.
4: De nem vagyok pszichopata, mielőtt ide eljutnál.
1: Nem, szeretsz borzongani.
4: Nagyon szeretek.
2: Mi az izgi, vagy az izgit értem, hogy mi, de az utána való félelem az nem rossz.
4: Elröppen az én.
3: Anya, mindenről szerezzen, amit hall ilyen hang, de mind elmúlik.
4: Volt olyan, tehát azért volt.
1: Megkértem a Valtonos csávot, kísérjen ki a kocsi. Mondta, hogy neki a izé.
4: Legalább a kézem elfog meg.
1: A plázát kell őrizni, mondom, haver, gyere már kivelem a kocsiót, láttam valami árnyot.
3: Balázs kis kifit balut a Valtonos faszival.
4: Igen. Csak a kézem elfog meg.
1: Kísérj el a kocsiig, hallott, haver, valami borzasztó film, kemény filmről jövök, érted? Nagyon megvizsgált ez a történet. Én értem, hogy értem ezt a típust, aki szeret rettegni. nagyon én is jó. Ilyen voltam.
4: Nagyon sokan.
1: Az összes elmúlik. Ilyen Chucky, meg horrorfilm, úristen, imádtam, és valahogy van az életedben egy olyan rész, amikor vagy
3: a valóságá válik.
1: Vagy visszaváltozol, vagy rajta maradsz ezeken a filmeken. Nekem nagyon sok barátom, ismerősöm szereti az ilyen típusú, ahogy te is.
4: Abszolút.
1: Rettegni, vér, horror, összefosod magad, de imádják.
4: Jó, hát kategóriák
1: vagy
4: lejössz vannak.
1: Róla, és azt mondod, hogy nem, csak a vígjáték, meg az akció, meg nem tudom.
4: A tini horrorok, ugye, külön, akkor vannak ezek a darabolósok, ugye ez egy másik műfaj. Van hát különféle, de vannak a nagyon nagy klasszikusok, ami tényleg azt mondom, hogy tényleg a Halloween például nagyon nagy klasszikus, imádom. Nézd meg, nagyon jó tényleg, figyelj.
1: Nem, ide valaki, én betegnek számítok azért, mert vigyorogva nézem a fűrészfilmeket, érted? A fűrész. A címe, hogy fűrész. És Frankon fűrészelnek benne.
4: Ott is
1: érted?
4: Olyan sok részt csináltak már belőle, hogy igazából sajnos azt kell mondjam, hogy nekem legalábbis az első kettő.
2: Mi az abszolút csúcs nálad ebbe a horror kategóriába?
4: Hát a Carpenter például. Carpenter filmek. Ja,
3: Peter, az bűröz, hogy ácsról?
2: Írjuk
4: nem,
2: föl,
4: hanem
2: ne nézzük mint, meg.
4: Ne. Ti ezeket ne nézzétek.
1: Ne, vicces. Komolyan szomszédok epizódon én is összetom fosni magam.
4: Nagyon szeretem.
1: Taki bácsi, megláttam Bőnbácsival beszélni. Bebújtam a paplanát.
4: Nagyon szeretem a Ragyogás például, a nagy klasszikus.
1: Jó, hát az jó, az jó.
4: Jó, de attól is beszarnál akkor. Attól is akkor készen vagy.
1: Én nem.
4: Ez nagyon jó, tehát a nagy klasszikusok.
1: Gyerekek, ha valaki úgy érzi, akkor megszállottság. Jó?
2: Csuttog csak még egyszer.
4: Figyelmet
1: ajánlom. Felnőtt koromban kislámpa mellett alszom sokszor, azt írja valaki. Felnőtt koromban kislámpa mellett alszom. Na, ott milyen gyerekkor lehetett, igen.
4: Elkezd vibrálni a kört. Kislámpa.
3: Én amúgy nem ettől félek, én a szellemektől félek.
1: Én szeretem a szellemes filmeket. Imádom a szellemes filmeket.
3: Én a szellemektől félek csak, és azért, mert ezt nem lehet látni, mert minden mást le tudok verni.
2: Látni,
3: de a szellemekkel meg úgy vagyok, hogy azért meg most mind nem tudok adni egy kopogó szellemeket, tockost, szóval, hogy, így, hogy hol van ott a kontroll?
1: Na, én például az ilyen szellemes, skifis, ilyen kicsit UFO szellemes, imádom, attól nem tudok fosni.
3: Mitől félsz?
1: Tessék?
3: Mi az,
1: a Megszállottság című filmmel a csajtól.
3: Tehát a nőktől.
4: Büszke vagyok magamra.
1: Anna, köszönöm.
4: De jó, hogy ajánlottam. Sose nézte volna meg.
3: Különben.
4: Istenem.
1: Nem, a hatodik érzék, mennyire jó. Vagy nem tudom, milyen szellemes filmek van. Úristen, az egész figyel hidegráz is. Ugye Nicole Kidmannek volt egy olyan, amikor ott élnek a házba, de ők már meghaltak. Az megvan, az a Nicole Kidman film?
3: De nem ezeket a kedélyes.
1: Fönnélnek az emeleten.
3: A Kaspertől én sem félek. Nem ezektől. Hanem ott van, amikor izlik.
1: Érted? Meghaltak, és ott élnek a házban. Össze-vissza fosod magad, de valahogy a szellemestől nem tudok félni. Csak az ilyen kést fog, és megy utána, és egy sötét szobába agyon késeli. Hát ez
3: nagyon... félelmetes, ugye? Hát,
1: igen.
3: Ez igen. De
4: és bármikor megtörténik.
1: Ne, Anna! Szellemes Kasper. Kasper, jó, persze. Emberi százlábú, tessék, azért nagyon beteg.
4: Jaj, az a gusztustalan műfaj.
1: Igen, összevarják őket, ugye, igen.
3: Amikor régen voltak ezek a nagy filmek, mint a Requiem egy államért, meg ezek érzék, hogy máshogy fájtak, és hogy akkor még ilyen VHS kazettán adták egymásnak az emberek, hogy ezt néznek, sosem láttál még ilyet.
4: De 13.
1: De mi van, fejtsük meg, mi van bennük elállítódva? Tehát mi van ott a vízni?
3: A csirek, hogy az összes fizetet szeretett.
4: Ez egy borzasztó nehéz műfaj, tehát ez nagyon kevés van.
1: De emberekbe belenyomnak egy kést, és látod, hogy öblik a vér a hasába, és közben vért bugyog a száján.
3: Jó,
1: ez miért?
3: Ez nekem hétköznapi.
4: Nem ezért nézed.
3: Mi ezért nem félik az ilyesmit?
4: Okozat, tehát ez a borzongásért, a félelemért nézed.
1: Na jó, platform, igen, a platform, mikor megy a...
4: Hát, ott is az első rész még...
1: Igen, az nem annyira fosós, az inkább ilyen megdöbbentő, meg gusztustalan, de az nem fosó,

0: van Buren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
5: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
6: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
10: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
13: Ha nyár, akkor zalakaros, ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába!
14: VPV, ahol az otthona születik és szépül. Nálunk mindent megtalál, amit a házához kitalál. Játszótér, térkő, díszkő, szerszámtároló, kerítésrendszer, grillek, házépítés, viablok falazó elemek minden méretben, felújítás, minőségi térkő bombaáron. Verasztó és Társa Kft. A Söptei úti körforgalomnál.
15: A friss.hu keresi Szombathely legcukibb kis kedvencét. Ha szerinted a tiéd a világ legcukibb kis állata, nevezd be június 15-től 29-ig a friss.hu oldalon. A fődíj fél évre elegendő ízletes állateledel, a nyertes igényeire szabva. A játék támogatója a Nestlé Purina bükigyára. Purina, az önkedvence, a mi szenvedélyünk.
16: Menj!

0: friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, Szombathely, Zanati Tesco parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Wolton keresztül. Kóstolja meg ön is.
1: Ha elektromos roller, kerékpár vagy robogó, akkor Rollervilág. Márka független szervíz, gyors segítség, profi megoldások. Rollervilág. A mozgás szabadságáért. Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
1: Cipők, táskák, kabátok, sportfelszerelés, szemüveg, kontaktlencse vagy mesés ékszerek, TV, okosóra, háztartási gép, egy gyors hajvágás vagy szakáligazítás, esetleg egy kellemes kávézó ízletes süteményekkel. Ez mind-mind mi vagyunk. Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
3: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Készülnek a Szent Iván évigazságokra Szombathelyen, tartsuk be a szabályokat strandoláskor. Sportágválasztót rendeztek Sárváron. Demeter Tia vagyok. A Szompark munkatársai is készülnek a Szent Iván évigazságokra Szombathelyen. A közösségi oldalukon azt írják, az elmúlt napokban az emlékműdombon, a csónakázótó környezetében és közterületeken is végeztek előkészítő munkálatokat. A Szent Iván évigazságokat most hétvégén rendezik a városban. Pénteken és szombaton nagy színpadi koncertek, vásári forgatag, kézműves és gasztronómiai kínálat, Vidám Park is várja a látogatókat a csónakázótónál és az emlékmű környékén. A programot hagyományosan éjféli tűzijáték zárja. A rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra számíthatnak a közlekedők. A Bartók Béla körút, Kenderesi utca és a Gagarin út közötti szakaszán, valamint az Árpád utca, Kárpáti-Kelemen utca csatlakozásától a Bartók Béla körútig. A korlátozás péntek délutántól vasárnap hajnalig tart, és az autóbuszok útvonalát is érinti. A részletek elérhetők az esemény Facebook oldalán. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
4: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keresünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
3: Sportágválasztót rendeztek a Sárvár arénában. A helyi óvodásokat, iskolásokat hívták a programra. Több mint 600 gyermek vett részt a rendezvényen, ahol bemutatkoztak a városban működő sportszervezetek. Összesen 10 sporttevékenységgel ismerkedhettek meg a résztvevők. A kétnapos eseményen mások mellett labdarúgással, kézilabdával, karatéval, sakkal, tekével, de fallabdával és tájfutással is találkoztattak a gyerekek, olvasható Sárvár közösségi oldalán. Derült, napos, igazi nyári időre számíthatunk ma az ország nagy részén, itt Szombathely térségében is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, és beköszönt a hőség, 33-34 fokot is mutathatnak a legmelegebb órákban a hőmérők, a légmozgás is csak átmenetileg élénkülhet meg. Holnap túlnyomóan napos idő várható, egy-egy zápor elvétve fordulhat elő, a feltámadó délies szélben is hőségre számíthatunk majd 34-36 fokos csúcsokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió

0: a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 3-4-8, lesz pontosan 2 perc múlva. Ilyenkor Bástyári szájjal intaz ülnek, hogy még egy zene. Tökéletes. Tökéletes a leírás. Ez így van, gyerekek, péntek van, nyár van, nem sietünk, nem kapkodunk, uborka szezon, könnyed hírek, úgyhogy meg is támogatom. Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Rájöttem, hogy lehet még jobban egyszerűsíteni ezen a rovaton, hogy már meg sem kérdezem, hogy milyen idő lesz, hanem magamra ráindítom a szignált, hogy nem beszélek időjárásról. Ez ebből te már egyáltalán kimaradsz.
3: Mondjuk nem nagyon raboltam eddig sem az időtöket.
1: Én azt gondolom, hogy hál' Isten nem fárasztottál bennünket hosszú és jelentőségteljes időjárás és csapadékjai jelentéssel, úgyhogy teljesen jó az így. Na végre egy jó loku-loku. Már csak egy viszer innák, amit szívesen hallanék, és meg lenne a boldogságom. Gondolatolvasók vagytok, loko-loko, ezt akarta Puci Panda, küldte ezt nekünk, köszönjük szépen, így van. Na gyerekek, és most mit fogunk csinálni? Most fogjuk csinálni, hogy még egy zenét leadunk, nem? Megszaporodtak a panaszok, képzeljétek el, csak hogy itt megnézzük, hogy mi a helyzet. Zenélő autók, megvannak ezek a zenélő autók? Meg. Hogy hányat tudtok fejből mondani, ami zenél?
4: Szólj anyádnak, hozzunk
1: pénzt. Igen, oké, mi az, ami zenél még? Kinek az autója zenél még?
5: A mentők, rendőrség.
1: Mentő, rendőrség, tűzoltók, ők nagyon zenélnek, igen. Mert képzeljétek el, hogy egy egyeki teljes autó, ők a boci-boci tarkát játsszák, és ott tartanak az egyekiek, hogy feljelentették egyébként a sofőrt, meg az autót, és hát most már ott van, hogy egyek összefogott, hogy megverik azt, aki zenélni mer az ők is városukban, falvukban, községükben, mert hogy hát az van, hogy egyre jobban irritálja az embereket a sok-sok zenélő autó, és hát nyárban meleg van, bedurran az agyuk, és előbb-utóbb az lesz, hogy valamelyiket megverik. Titeket ez irritál ez, hogy jön egy boci-boci tarkás autó, vagy egy Family Frostos autó? Kinek zenél még az autója?
5: Hallgatni, hogy ez milyen pontosan, mert szerintem azon is függ, hogy milyen a, tehát hogyan van ez meghangszerelve.
3: De a boci-boci tarka minden nap nem lehet jó.
5: Jó, de tehát, nekem hogy... például a Fürelisse van ugyanez, ahogy, mert ez volt nagyon sokszor, ugye a csenget, nem, hogy felcsengetsz a házakba, tudod.
3: Ja, emlékeztek? Tényleg a kapucsengő.
5: Igen, az
3: igen, mindig. De azt igen. Egyébként is kivéve a biztosítékot, mert minden kezdő zongoristának az az első darab.
5: Hát én sose voltam kezdő zongorista, úgyhogy sem kivonat.
1: Ugye ez, ők azt mondják egyébként, hogy a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük, és hogy ők nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a települése. Ezek ilyen mozgóboltok, emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenélneket, kijön, és...
5: Jó, az én is felbosszom talán magam.
1: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
3: És minden reggel, 7:30 megjön.
5: Mert gondolj be, ki költöztél Etyekre? Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket, és kezdte csak jön valaki elkezdi.
1: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ityok. Köszönjük szépen.
3: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
1: Groteszkebb,
5: van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
3: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
5: Igen,
3: azon
5: hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg, mi ez a kacsatól? Hát ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
1: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatól
3: van, hagyaték.
5: Kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
1: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott megállni, és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és menjél kivásárolni.
3: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen új kígyos, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs. A szódás.
1: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a
3: krumpi. Szóda!
1: Jött a dinnyés, jött a krumpi, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek? Igen. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit.
5: Nem csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mert ott nagyon emberkedni, nem
3: hát
5: csak a Family Frost volt.
3: Igen. Érte, nyíregyháza.
1: Nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget.
5: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
1: Igen, mindig kirakom, mondom, mint a 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá.
3: 2005
1: 2005-ért 20 darab szódát kapsz. Drága?
3: nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizessétek
1: 20 darab meg. Másfél liter 2500-ért. Egy, egy másfél literes ásványvíz a benzinkúton, érted?
5: Én csak
1: le vagyunk mi véve 2500-zal?
5: Lesz, ami
3: kicsit,
5: lesz.
3: Kicsit azt mondja, jó, mondjuk a házhoz szállítás
1: házhoz
3: van benne.
1: Szállítja,
3: akkor adja.
1: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen, igen.
5: És a kukoricás fickó a Balaton szélén? Májzbitte!
3: Nem, az is a strandon, de...
5: Kukorica, májzbit, szokott még mondani, van még valami.
1: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az egyekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egyben a kukorica. Használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a Purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek, meg kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekét.
5: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallamban.
1: Hogy a hangosan nyomja. Mm.
5: De hát gondolom, nem akarják hallani, de ő meg úgy van vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
1: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot.
5: Én annak mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, hogy kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval vannak ilyen rendes, ott rendesek ez az arcok.
1: Anyás, anyósom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így járulja zoknit pólót tessék.
3: Kinél van még dinnyés?
1: Nyáron. Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba üvöltözött, most eltűnt. Nincs. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, ifáról, platóról adja a dinnyét.
3: Úgy van.
1: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek. Lehetetlen
3: módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így dinnye!
1: Igen, és így üvölt, igen.
5: Nekem ből semmi nincs meg.
1: Nincsen meg, dinnyét platóról.
3: Fiatal,
1: hát pedig tudod. Te ott Nyíregyen, hát érted, minden platóról adtak.
5: Nem, mindenki kiket társunk a dinnyéket, aztán
3: ott ilyet kiabáltak. Pillangók és
1: Gáspré, hamisszábla több.
5: Én nem tudok a dinnyékre, hogy szétültek egy dinnyeföldet a világháborúban, azt hitték, hogy ott fekszenek a katonák.
1: Micsoda?
5: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
3: Ja, rohamsisakok.
5: Hogy rohamsisakok.
1: És csak dinnyék voltak.
5: Igen.
1: Nem olyan legíresebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyek ismerősöm, higgyetek el, az a helyzet, hogy mind barom. Ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegünk, de nagyon kedves kis.
5: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
1: abszolút.
5: Hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
1: Igen, agglomerációban vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen, és igen,
5: szeretnénk kivegyűjtjük a szemetet? Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
3: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában.
1: Igen.
3: Vagy egy szegény nyomorult majmot főkötöznek a tetejére, az már nincs szerintem, mert nem lehet. De tudod, piros, hogy hívják, ma mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
1: Tényleg
3: is.
1: Tényleg volt még ilyen, és valami koszlott, ilyen fáradt sakál feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit, leszedálva, úristen, de szomorúak voltak azok az autók. Rendőr voltam, egy halálesetnél voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor berakta a lükkverzőbe, megszólalt a lambada.
3: Csúra,
1: ez volt a tolatásra figyelmeztető hang. Azért az
5: figyelj, de ezt miért nem lehet ilyet csinálni?
1: Márhogy jó.
5: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektronos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogy ha én tolatok, akkor legyen egy hangja, és akkor bármilyen
1: szabadon választhatom. A halottas kocsinál a lambadát rükkverzbe kicsit erősnek értem. Áll a család, kint tolatsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, az egy lehet, hogy egy picit véleményes. De tetszik ez a fajta életigelés.
5: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
1: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitt a lambadára.
5: De miért nem örülnének, hogyha tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
1: Lehetne tölteni valamit, hogy a saját tolatáson?
3: Na, így a Boci-Boci tarkára írtak, hogy Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból egyébként lesz a csoda.
1: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Tehát, szóval én most ezt így előadtam, tökre benne van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel fél egykor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Abszolút benne van.
5: Hát szerintem ők hamar halnak amúgy is, mert ez nem egy olyan éles stílus, ami sokáig fenntarthat.
1: Igen, csak nézzétek meg az egyeki polgit, nincs mint csodálkozni. Na most miért bántjátok? Nem ismerjük, de biztos, hogy
5: Mindjárt megtekintjük.
1: Mindjárt megtekintjük, biztos, hogy jó arc. Igen. Balatonon szokott jönni nyáron, jön a dinnyés, platóról árulják egyébként. Azt nem tudom, mi nem nagyon találkoztunk vele, és felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszettelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
3: Gondolom, igen.
1: Aha.
5: Ez mennyire a hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
1: Hogy hulladékfelvásárlás? Igen, kemény. Igen, és ugyanitt azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
5: Szívesen veszek ilyen helyről, én is élelmiszert.
1: Igen. Hozzánk a mai napig jár dinnyés kocsis, Cecélyről jár Bodajkra, 80 km, és utána indul a vásárlás. Ah, igen. Eszter, mi a baj a pomáziakkal?
5: Én fogalmam sincs, mi baj. De hogyha kis időt kapok, akkor
1: rájövök. Nem vagytok neki szimpatikusak egész egyszerűen.
5: Magasan laktok, tudod?
1: Igen. Valahogy emlegeti reggel óta a pomáziakat. Nem tudom, a bőnyében vagytok.
5: Szóval életemben nem voltam pomázon, de ismerek embereket pomázról, és van egy véleményem róluk.
1: Egyáltalán nem laknak magasan. Tehát, hogy a tengerszinthez képest ugyanannyira laknak, mint előtte Aquincum. Tehát, hogy nem tudom, mivel kevered.
5: Én sem tudom, Nyíregyházával.
1: Ja, igen, domogókő, vagy Mátra Gajatető, vagy nem tudom, mivel. Itt a laknak szenten. Itt csillag egy után, itt vannak a pomáziak, semennyire nem laknak magasan. De
5: hát mi ez? Nem,
1: falu, is egy kis falucska.
5: Te lehet, hogy ezt keverem egy másik faluval?
1: Szerintem úgy kevered, hogy elindulsz már ugye Szentendre felül.
5: Lehet, hogy Solymárral keverem?
1: Na, az egy kicsit más Solymár. Az egy kicsit
5: bocsánat,
1: más.
5: Kérek a pomáziaktól, hoztak a solymáriakat, utálom.
1: Igen. És rohadt már a solymáriak.
3: Jó, most hívjanak a solymáriak.
5: Kedves solymáriak.
3: Pomáz, hát lehet ezt a helyet utálni.
5: Bocsánat, de akkor, ha alacsonyan van, miért mennek árkokba, meg hegyekre? Ott a bölcső.
1: Megy föl, ott mész föl Szent Keresztet dobogókőre, akár pomázon keresztül. De pomáz az még nem van. Üllőn szokott járni, mozgóboltos, hupikök, törpikék mesére. Na, hát azért, szóval ezeket egy idő után azért értem, hogy elfáradt. Mennünk-e, Zsülcikén? Valami jó kis promónk van? Meghallgatjuk? Jó, nézzük még gyorsan rá a közlekedésre, hogy van valami Tatánál offrotty, szokásos M1-es dugó, erre készüljön mindenki az irányt Budapest felé, még ezt is elküldte Barbi, köszönjük szépen. Egy perc múlva 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali

0: Figyelj jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikén, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Reklámot hallottak.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Ön több, mint egy vevő. Ön családtag. Mándli Optika. Szombathely, Mártirok tere 10. www.mandlioptika.hu.
14: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
15: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trend Optika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trend Optikákban.
16: VPV, ahol az otthona születik és szépül. Nálunk mindent megtalál, amit a házához kitalál. Játszótér, térkő, díszkő, szerszámtároló, kerítésrendszer, grillek, házépítés, viablok falazó elemek minden méretben, felújítás, minőségi térkő, bombaáron. Verasztó és Társa Kft. A Söptei úti körforgalomnál.
17: Ha elektromos roller, kerékpár vagy robogó, akkor Rollervilág. Márka független szervíz, gyors segítség, profi megoldások. Rollervilág. A mozgás szabadságáért.
18: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
19: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
18: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
9: A friss.hu keresi Szombathely legcukibb kis kedvencét. Ha szerinted a tiéd a világ legcukibb kis állata, nevezd be június 15-től 29-ig a friss.hu oldalon. A fődíj fél évre elegendő ízletes állateledel, a nyertes igényeire szabva. A játék támogatója a Nestlé Purina bükigyára. Purina, az önkedvence, a mi szenvedélyünk.
20: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
21: Japánban tradíció az üres tér letisztult szépsége, hiszen lehetőséget teremt számunkra, hogy megtöltsük élettel. Ragadja meg az élet végtelen lehetőségeit a frissített 2025-ös Mazda CX-60-nal már 15 millió 500 ezer forinttól. Mazda, Crafted in Japan. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
22: Szentesi Autó Kft. Bükk, Kossuth Lajos utca 114. www.szentesiautó.hu. Telefon 0694 558 466.
23: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
24: Reklámot hallottak.
25: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, új transformátor alállomás épült Répcelakon, konferenciát szerveztek a szombathelyi kórházban. Demeter Dia vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvévői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Orosz Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Új transformátor alállomást adott át az E.ON Hungária csoport Répcelakon, amint egy 2 milliárd forintos fejlesztés uniós támogatással valósult meg, és több mint 15 ezer ügyfél villamos energia ellátásának biztonságát javítja Vas vármegye északi részén. A beruházás célja még a hálózati veszteségek csökkentése, valamint a növekvő lakossági és gazdasági energiaigények kiszolgálása. A társaság közölte, az új alállomásnak köszönhetően csökkenhet az áramszünetek és a feszültség ingadozások kockázata, egy esetleges hálózati hiba esetén pedig gyorsabb lehet az elhárítás. A fejlesztése mellett lehetőséget teremt új villamos energiatermelő kapacitások, köztük megújuló energiaforrások hálózati csatlakoztatására is. A csaknem 12 ezer négyzetméteres területen megépült létesítményhez új vezénylőépület, korszerű kapcsoló berendezések és a biztonságos üzemeltetést szolgáló infrastruktúra is tartozik. Gyermekvédelem és szakmai felelősség a mindennapokban. Ezzel a címmel szervezett a napokban konferenciát a Vas vármegyei Markusovszki Oktatókórház. A Magyar Védőnők Napja alkalmából megtartott eseményen szakmai előadásokat hallhattak a résztvevők. Olyan témákban, mint a gyermek egészsége, a gyermekbántalmazás, vagy a védőnők gyermekvédelmi jelzőrendszeri feladatai. Emellett elismeréseket is átadtak. A részletes beszámoló a kórház közösségi oldalán érhető el. A híreink végén pedig időjárás. Derült napos, igazi nyári időre számíthatunk ma az ország nagy részén, itt Szombathely térségében is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, és beköszönt a hőség, 33-34 fokot is mutathatnak a legmelegebb órákban a hőmérők, a légmozgás is csak átmenetileg élénkülhet meg. Holnap túlnyomóan napos idő várható, egy-egy zápor elvétve fordulhat elő, a feltámadó délies szélben is hőségre számíthatunk majd 34-36 fokos csúcsokkal.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hoppácska!
2: Egy hétköznapi hős! Ez az!
3: Mi jó, jó, megfogtál, így van!
2: Viszed a pitét, mi?
4: Meglejmolták a pitét!
5: Nagyon vigyázzatok ma a vérlovagokra a fővárosban, mert magas van egy kollégánk,
4: igen,
5: aki ingyen is bérmentesen csinálja ezt, szállítja a vért, olyan jó fejek, aranyosok, hát kivéve a Szilárd, a mi kollégánkat, de hogy vigyázzatok rá, mert szükség van rá, ő utalja a fizukat.
4: Igen, ne üssétek el, gyerekek. Egy jó kis dolliról, egy jó kis vakáció.
3: Semmi közöm hozzá, elhatárolódok, ezt a fiúk csinálták.
4: Kifejezetten én kértem meg, mi kértük, hogy legyen
5: ma reggel szóba kerül, gyerekek.
4: De 8:30 után mondhatsz valamit, de nem az FLM megtalálnak még című dalát.
3: Jó, akkor gondolkodok.
4: És nincs baj az elődéke, de gondolkodjál,
5: mi,
4: jó?
5: Mi.
4: Egyébként ezt még azzal meg tudjuk fejelni.
5: Windsurf
4: a fürdőkádban.
5: Windsurf.
3: Van egy ilyen morális dilemmám, azt elmondjam most, vagy később mondjam el?
4: A morális dilemmádat mondd el 8:30 után, mert most lezárjuk a Hormuci szorost mi egyben a Trumppal együtt.
3: Oké.
4: Megadjuk a végtisztességet az iráni amerikai izraeli konfliktusnak. Van egy bekészített szaking, de 8:30-től nagyon kíváncsi vagyok a dilemmádra.
3: Köszönöm.
4: De előtte járjunk utána, hogy mi a helyzet ezzel, mert állítólagosan béketárgyalások vannak itt, kérem szépen, csak hogy úgy forduljunk rá a nyári szünetre, hogy lehet, hogy eltörlik itten az üzemanyagárat, mert hogy már az olcsó
5: már
4: alá megyünk.
5: Most be is lengedték, ugye, hogy most már alatta van, úgyhogy el kell törülni.
4: Igen, el kell kezdeni
3: legyen
4: örülni. Legyen
3: vége ennek a teljesen felesleges
5: annak hülyeség. Örülni is el kell kezdeni.
4: El kell kezdeni örülni, és ezek itt köstenek most már békét, és hagyják abba a pufogtatást.
5: Ne lövődözzenek, hadd menjenek a hajók jobbra-balra.
4: Hadd menjenek ott a Hormuzi szorosban, mindenféle dolgok. Úgyhogy elindulnak a hajók, és állítólagosan gyerekek, itt most az is lehet, hogy nyár végéig nyugi lesz. Ugye G7 csúcs találkozó volt Franciaországban, és ott a Trump és az iráni elnök aláírták az egyébként állítólag egy darab lapra felférő 14 pontból álló szándéknyilatkozatot, ami lezárja az iráni-izraeli fegyveres konfliktus, amerikai-izraeli-iráni konfliktust, és békét kötöttek a fiúk. Ennek leginkább egyébként Ázsia örül, mert ott már ilyen napi jegyre kaptad a gázt, meg nem tudtak fűteni, meg enni, meg szóval komoly problémák vannak. De hogy ez nálunk is okozhat némi fennakadást, viszont úgy néz ki, hogy most akkor megnyugodtak, úgyhogy Feledi Botont külpolitikai újságíró, mi a fejük, hogy Brüsszelben tartózkodik.
5: Brüsszelben! Azt azért elmondták, hogy ha megszületik a megállapodás, akkor is hosszú hónapok, mire rendbe áll
4: így
5: az
4: van,
5: ellátási lánc.
4: Hirtelen megérkeztek a bankok és a hitelezők, és mint egy 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési tervel, hitelkerettel
3: álltak
4: elő.
3: Halló, Irán, halló!
4: Halló, jó napot kívánok! Akkor szeretnénk folyósítani 300 milliárd dollár természetesen komoly feltételekkel, hogy újra lehessen építeni Iránt, majd mi újraépítjük önöknek, köszönjük szépen, hogy rommá bombáztuk az országukat. Nem érdekes, elsütöttük már néhányszor néhány országban.
5: Igen, most szívesen fölügyjük,
4: és rendbe tesszük, ahogy csináltuk ezt más országok már is az elmúlt 50 évben, úgyhogy úgyhogy fölhívjuk a Botondot, csak néhány mondatban zárja akkor ezt nekünk történet, és akkor hát, ha legalább egy ilyen gócpontot elülni látszik, van úgyis elég gócpont a világban, de hát, ha akkor egyel kevesebb is itt. Megnyugodnak a felek kicsit.
3: Hát, ha. Most már szeretnénk utazgatni. Mondjuk igaz, nincs se pénzünk, de szeretnénk.
5: Utazgatni, beülsz az autódba, elmész Nyíregyházára, hát egy csomó desztinációt.
3: Én ritkán szeretek átszállni Dubajba akkor, amikor mondjuk lőnek, de...
5: Ne, arra menjél körbe. Én azon gondolkodom mindig, hogy volt mondjuk 4 hónappal ezelőtt egy állapot, amikor megpróbáltak leülni, megbeszélni a dolgot, és akkor nem sikerült megbeszélni, lövöldöztünk már előtte is, és most mi változik ilyenkor? Tehát ilyenkor mi az egyik fél fejet hajt, és azt mondja, hogy oké, akkor elfogadjuk a...
4: Ja, értem, hogy sok BNB tárgyalás volt, meg talán szerződés is, de...
5: Hogy... És nagy változás nem volt a helyzetben, ugyanúgy lövöldözték egymást, ugyanúgy álltak a hajók, le volt zárva a szoros, és most egyszer, mert akkor 4 hónappal ezelőtt az a fél, aki ma fejet hajtott, az miért nem tudott akkor fej? Tehát akkor miért nem tudott azt mondani, jó, gyerekek, csináljuk.
3: Mert hát ebben legyen béke. De ez egóról szól minden esetben, szerintem ilyenkor beszűkül az agyuk, és akkor elkezdenek azon gondolkodni, hogy tud-e olyat húzni, ami a másikat leteríti, mert akkor az sokkal jobb, mint hogyha meg kéne egyezni. Igen.
5: Férfiak.
3: Nem tudom, hogy ez férfiak, lehet nők is így csinálnak. Igen. Azt is nem tudom neked így sajnos.
4: Igen.
3: Így
4: hát ott van ugye az iráni atomprogram kérdés, hogy azzal mi lesz, mit ígértek az irániak, betartják, nem tartják, hol tart ez az atomprogram. Azért itt sok kérdés van. Na mindjárt megkérdezzük a Botont. Szia Botont, jó reggel, ciao.
1: Hello, sziasztok, jó reggel.
4: Hello, Botont. Az orgánumod még mindig kiváló, azt kell, hogy mondjam, Botont. Megjelenszik, nálunk kiváló az orgánum. Mit csinálsz Brüsszelben? Szabad tudni, vagy ne kotnyeleskedjek itt, és ne kérdezzek mindenféle dolgot, csak hallottuk, hogy odakint vagy.
1: Igen. Hát most itt vagyok még mindig, majd valamikor remélem hazajutok, de hát azért itt van most az európai csúcs is, tudjátok, a ország miniszterelnöke éppen kipróbálja, hogy milyen az, amikor a 26-od magával találkozik. Úgyhogy most ez zajlott tegnap. Visegrádi találkozó is volt, mindenféle volt itt nekik, úgyhogy érdeklődéssel követem.
4: Igen, hát külpolitikai újságíróként ott kell lenni egy ilyen.
3: Milyen a hangulat? Jó hangulat? A pogácsák?
1: Kifelé jó a hangulat, maga a téma az egyébként itt is izgalmas, itt nem Irán miatt izgulnak, hanem Kína miatt. Egyszer majd erről is érdemes beszélgetnünk, mert most úgy tűnik, hogy a németek is be akarnak keményíteni, és mégiscsak lesz európai-kínai kereskedelmi háború. Úgyhogy maga a hangulat az inkább ebben a szempontból azért kemény, és azt mondom, hogy ez Magyarországra nézve is fog tartalmazni még olyan kihívásokat, hogy mi lesz az autógyártással, de ezt azért itt nem egy ülés alatt döntik el szerencsére.
4: Na, kezd rájönni az Unió, hogy az elmúlt 20 évben tökölötték magukat a saját önszabályozású rendszerükkel, és nem működik az a zsákutca, amiben saját magunkat kormányoztuk? Úgyhogy erre senki nem kérdik.
1: Hát, hogy van az a szép mondás, hogy a holnapi nappal kezdődik a hátralevő életed első napja, tehát ebből a megközelítésből nézve legalább egyszer igen, úgy tűnik, hogy kicsit felkeményednek, és lesz talán valami olyan koherens ellenlövés. Ugye arra jöttek rá, hogy nem lehet azt, hogy akkor autószektort rámoljuk, de közben azt hiszük, hogy majd a vasat, mágneseket, meg nem tudom, felfújható babákat küldik. Tehát itt ugye csak horizontálisan lehet kezelni a Kína kérdést. De ez mostanra érlelődött ki, és mostanra fogadta el mindenki, hogy hiába van neki mindig egy szektora, egy ipar, autóipar, vagy a spanyolok a sertéshúst mindig el akarják adni Kínának, de ilyen nincs, hogy külön-külön sikerül, ez tényleg csak egybe fog menni, vagy se, hogy...
4: Na és mi a helyzet akkor most Trumppal? De mennyire tűnik ez szilárdnak? Ugye egy nagyjából azt mondja, hogy egy ilyen papíron mind a két oldalát teleírták, 14 pontból álló nem túl hosszú szándéknyilatkozat, ami elvileg lezárja az amerikai-iráni-izraeli fegyveres konfliktust. Itt a fennek volt egy jó kérdés, hogy ez miben más? Ez most komolyabbnak tűnik, vagy a felek elszántabbak? Mitől lesz itt most tartós béke szerinted?
1: Hát egyik kollégám megszámolta, és 37-szer ígérte az elmúlt hónapokban Trump, hogy most már itt a béke. Tehát ez valószínűleg így a 38. Hát azért ez egy aggasztóan magas szám. A mostani egy picivel komolyabb, tehát tényleg valamit aláírtak elektromosan, ugye Trump éppen Evianban a G7-es találkozón volt, és a Versailles kastélyba írta alá, szerintem nekünk magyaroknak annyira nem csöng jól.
4: Ez annyira nem, igen, 1920-ban is történtek ott szomorú dolgok sajnos.
1: Igen, minden esetre most egyel komolyabb a dolog, de azért én megnéztem ezt a 14 pontot, aminek ugye több verziója kering odakint, és azért a fő probléma az, hogy ez annyit ígér, hogy van 60 napjuk tovább tárgyalni.
4: Aha, tehát 60 napig mennek a hajók, és akkor 60 napig mennek a hajók, ők meg még tárgyalnak, de a szorost megnyitották, tehát a hajók elindulnak.
1: Hát papíron aláírták, hogy megnyitják, a gyakorlatban tegnap már egy 2 millió hordó olaj elhagyta a szorost, tehát ez egy szép fokozatos megnyitás lesz, ugye még mindenki bizonytalan, mert hogy hiába nyitod meg papíron, azért az aknákat valakinek ki kell onnan horgászni. Na most egy aknátlanítás, tehát ugye Irán elaknásította egy részét a szorosnak, tehát ahol eddig a háború előtt mentek a hajók, a középső szakasz, azt még senki nem meri használni. Tehát az még egy jó pár, akár hétbe beletelhet minimum, mire eljutunk oda, hogy effektíve fizikailag megtisztítják a szorost.
5: De gondolom, hogy Amerika felajánlotta, ugye, hogy jó pénzért ezt megcsinálja. Nem mondta talán elnök, hogy ezt vállaljuk?
1: erre pont nem nyújtotta be a csekket, de a csekket ugye benyújtották máshogy, mert hogy egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alapot lebegtettek be Iránnak, ami olyan szempontból izgalmas, hogy az amerikaiak ezt nem fogják szankcionálni. Tehát eddig ugye Iránnak ment pénz, meg mindenféle más gyógyszeren kívül, ugye ez egy óriási, nagyon durva amerikai szankciós korláton kellett keresztül küzdje magát, egy jó része ugye ez nem is jutott át. És most azt mondták, hogy ha valaki akar Iránba újjáépíteni, akkor ők egyébként erre nyitottak, de gyanítom, hogy azért ebből lesz egy-két üzleti megállapodás. Talán még nem Trump Towert kell elképzeljünk Teheránba, de ha csak egy-két gyárat, ha csak egy-két kikötőt ott az amerikaiak úgy tudnak megszerezni az ő pénzük meg beruházásra, az egy nagyon-nagyon komoly áttörés.
4: Milyen kedvesek, oda mennek, szarábombáznak egy országot, majd azt mondják, hogy egyébként hitelekből és minden másból újraépítjük nektek, úgyhogy egyébként a tulajdont is egy kicsit megszerezzük. Annyira, annyira kedvesek ezek az amerikaiak egyébként. Könyvben
1: hát
4: állod a szemem.
1: Hát ez Venezuelába bejött, akkor miért ne folytassa a receptet Trump? Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az ő szempontjából a legfontosabb pontja a megállapodásnak. Ugye az irániak pedig elérték, hogy Libanont is bevédjék, tehát egy olyan megállapodást írtak alá az Egyesült Államokkal, ami Izraelt kötelezi, hogy ne háborúzzon.
4: Hát igen, most az izraelieket ugye... is meg kell említeni. Rá is szólt a miniszterelnök, ez kicsit talán fura volt. Meglepő módon bírálta ugye az izraeli miniszterelnököt, hát az izraeli amerikai együttállást tudjuk, de talán ez most egy ilyen kiszólás volt, hogy férjen a bőrébe, meg bírjon magával.
1: Igen, és Trumphoz képest pedig még a helyettese, a J.D. Vance még keményebben szólt oda Izraelnek, hogy most már álljanak le ezekkel a támadásokkal. Miközben ugye azt tudjuk, hogy a Hezbollahot Dél-Libanonban effektíve az irániak fizetik, és látják el fegyverekkel. Tehát itt milliárd dolláros nagyságrendű támogatást képzeljünk el, mert azt, hogy három teherautó átvisz némi történt, hanem tényleg egy egészen komoly támogatás van, miközben Izraelben ugye ősszel, valamikor szeptember-októberben választás lesz. Tehát ez nekik a lehető legrosszabb kor jött, úgyhogy Netanyahu most kifejezetten rossz paszban van, és nem örül, hogy hogyan lehet majd neki ezt eladni otthon háborús győzelemnek, miközben valóban az atomprogramról nem tudunk, tehát itt, hogy most elviszik a dúsított uránt közösen az amerikaiakkal, és akkor valami más helyszínen lesz, vagy a mostani szinten befagyasztják, tehát elvileg még csinálhatnak dolgokat, csak nem dúsíthatják túl az uránt, ezek mind ugye nincsenek normálisan leírva, hanem majd 60 nap alatt még kitalálják.
4: Hát meg ugye most azért ez... Igen, mert Amerika akar egy békét, de ha közben Izrael bekever egy kicsit és átlő, ugye nem tudom, Iránba, akkor a béke borul, de nem is az amerikaiak szegik meg. Tehát, hogy azért ez nehéz ugyanakkor, nem? Hogy mindenkinek egy kicsit a bőrébe kéne, hogy férje, hogy akkor ez most tartós béke legyen.
1: Így van, de ugye ez olyan, mint az orosz-ukrán probléma, hogy mindenki azt gondolja, hogy a tartóságtól már csak egy lépése van, már csak azt a atomerőművet lőnék ki, már csak azt a felszálló pályát, és akkor a másik az tényleg kénytelen lenne megnyugodni. Tehát ez egy nagyon durva eszkalációs spirálban vannak, amit azért a Trumpon kívül minden amerikai szakértő, vagy majdnem minden amerikai szakértő úgy értelmez, hogy ezt az irániak nyerték meg ezt a meccset. Tehát persze rengeteg bombatámadást kaptak, nagyon, tehát körülbelül ilyen 10 és 20 ezer bombacsapás érte az országot minimum, amiről tudunk. Tehát azért ez egy nagyon komoly mennyiség, de ennek ellenére elérték, hogy a hormúzi szoros lezárásával Amerika nem tudott mit kezdeni.
5: Na most ehhez a 10-20 ezer bombához képest, ugye most az elnök úr megint ilyen kicsit durcás kisfiúként azt mondta, hogy ha ez nem jön össze ez a béketárgyalás, akkor meg szarrá bombázzuk az országot. Ez van, tehát hogy létezik ennél több bomba? Lehet ezt még tovább fokozni? Mert nekem mindig az érzésem, hogy ugye a Trump ezt mindig elmondja, hogy na most már akkor még jobban bombázunk.
1: Na jó a kérdés. Ugye úgy tűnik, hogy egyrészt bombából is kezdenek kifutni, nyilván mindig van valami másfajta még a raktáron, de ott tartunk, hogy a Pentagon azt mondta, hogy jelentkezett 80 milliárd dollárért, hogy azért ő kérne egy kis költségvetés kiegészítést. Most 80 milliárd dollár azért nem kevés pénz, úgyhogy egyébként idén, és akkor itt hallgattunk, remélem be vannak kötve az autóban, tehát 1000 milliárd dolláros, 1 billió dolláros költségvetése van a Pentagonnak. De ezt Trumpék emelték meg. És ehhez képest is kérnek egy kiegészítést, mert hogy annyi mindent ellövöldöztek itt a környéken, meg Venezuelában, hogy muszáj lenne a szenátusnak ezt megszavazni. Ez nem egy olyan egyszerű történet, mert ott nehezek a szavazási szabályok, tehát még lehet, hogy demokraták is kellenének hozzá, hogy ezt megszavazzák, az pedig elég esélytelen, úgyhogy nem lesz ezt olyan könnyű folytatni. Ezt meg valószínűleg Teherán is tudja. Na most ugye így indul a tárgyalás, tehát hogy te is tudod, hogy a másiknak mi a kötöttsége, nem mondhat olyan könnyen igent vagy nemet bizonyos dolgokra, és akkor még ugye Izraellel, meg más saját szövetségeseivel is lehető csakban tartani. Úgyhogy az irániak ezt azért elég kitartóan végigcsinálták, meg kell hagyni, nem az első alkalom, hogy a 20. század után, hogy megpróbálnak különböző nyugati hatalmakkal ügyesen tárgyalni.
4: Ázsiába tart ugye ott a döntő többsége a kőolajnak. Ők azért eléggé megfeküdtek ettől, tehát azt lehetett hallani, hogy nagyon nagy baj van Indonéziában, Tájföldön, ázsiai országokban. Ebből mi kevesebbet éreztünk, de hogy ott azért tényleg volt baj.
1: Abszolút. Ez tényleg nagyon csodáltam, hogy a magyar sajtó ezt nem részletezi. Tehát, nem, hogy Indiában vészellátás. Tehát, hogy szinte jegyre lehetett kapni a főzőgázt, a gázpalackot, az ipartól elzárták, hogy a lakosságnak jusson. Ugye van, ahol racionalizálták akár a energiahasználatot, mert egyszerűen az is gázerőművekből ment. Tehát tényleg nagyon komoly, nagyon súlyos helyzet volt. Kínát leszámítva meg azokat, akiknek volt egyébként stratégiai tartaléka. Tehát japánoknak, kínaiaknak, koreaiaknak volt ilyen, de azoknak az országoknak, ahol vagy nagyon kicsi volt ez a készlet, vagy rögtön el is fogyott, ott tényleg nagyon komoly problémák voltak. Tehát Ázsiába megy azért innen a nagy része, és ezt érzékeltük is. Hát ehhez képest most az a kerozin áremelkedés, amit az európai repülési piac produkált, légipiac, az nem is volt komoly. Ott tényleg a lakosság érezte a mindennapjain ezt a válságot. Tehát ezt most azért nem egyik napról a másikra fog visszaállni. Ugye a kikötő infrastruktúrákat is vissza kell építeni, amit az irániak lövöldöztek. Egyes mezőket újra kell nyitni. Itt azért úgy tűnik, hogy a mezők 1/5-ét azt nem is lehet majd úgy újra nyitni, vagy egyáltalán nem lehet. A többieknél ugye ki kell tisztítani bizonyos eszközöket. Tehát itt ez a visszanyitás, ez egy több hónapos folyamat lesz. Tehát igazából szeptember végére mondják a szakik azt, hogy minden eljuthat oda, ha addig ugye a 60 nap jól telik le, és azért itt egy nagy ha van, de ha ez jól eltelik, akkor szeptember végére tud visszaállni az állapot, ami nagyjából a háború előtt volt a térségben.
4: Reméljük mindenki a bőrébe fér. Boton, nagyon köszi neked, jó munkát akkor, köszi, hogy így szánt áránk időt bejelentkeztél, tök menő, hogy így elértünk ott így a nagy munka közepette.
5: És egy szakmai Brüsszelben megerősítő SMS-t hadd olvassak a hallgatótól, ezt a Botonot elkapnám, amikor a Hormuci szorosról tart előadás, csak a hangja alapján.
4: Na?
5: Jó, tehát csak hogy érezd, hogy megéri.
3: Üdvözlet, ez volt?
5: Jó, azt nem írta alá, tehát ezt nem tudjuk, hogy lány, hogy fiú, de minden esetre, hogy szakmai lakot.
1: Korán reggel kell remélni a hangon.
4: Köszi, Botton. Jó munkát.
1: Köszönöm. Köszi. Nektek is adatoknak is. Csáó.
4: Csáó, csáó. Köszönjük szépen fel egy Botton külpolitikai újságnak. És jött még egy kiváló kérdése kezdte.
3: És mit akasztak igen, meg? De nem kérdeztem, milyen a pogácsa. Megkérdeztem, ilyen, nem választott ennyit erre.
4: Ilyenkor háttérbe vonulni sokkal nagyobb erő, mint belekérdezni valamit, ami lehet, hogy teljesen irreleváns, nem a kérdés, de tök jó, hogy ezt valaki csinálja, van, aki meg ezt így hátulról szemlél, nincs ezzel baj. Jövünk mindjárt egy perc, a 8:30 itt vagyunk a hírek után.
0: Balázsék hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
7: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
8: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
0: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezményára teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
11: Notino.
12: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyári szünetre mennek a könyvtárak, jövő héten is várják a véradókat. Sok kárt okozott a hétvégi vihar. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nyári szünetre mennek a szombathelyi könyvtárak. A Berzsenyi Dániel könyvtár és a Fió könyvtára is szüneteltetik szolgáltatásaikat időszakosan. A központi intézmény augusztus 10-e és 23-a között tart zárva. A Hunyadi úti és a Kámoni Fió könyvtár augusztus 4-e és 24-e között nem fogadja az olvasókat, míg a Jáki úti Fió könyvtár augusztus 3-a és 24-e között tart zárva. A Szentkirályi Fió könyvtár augusztus 15-én és 22-én nem fogadja olvasóit. További részletek a Berzsenyi Dániel könyvtár honlapján. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Vasvár megyében. Szerdán Tanakaj településen, pénteken Peresznyén nyújthatják karjukat a donorok. Emellett hétköznapokon a szombathelyi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Szükség lesz a tajkártyára, a személyi igazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklőrendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztünk.
2: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungarometpiros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. Három szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos mindegyikben keletkezett kár.
1: Júniusban zárva tart szombatonként az erdei iskola úti hulladéklerakó. Erről ír honlapján a Szova ZRT. Kiemelik ugyanakkor, hogy a lakossági ügyfelek részére Szombathelyen a Körmendi úti hulladékudvar és a Söptei úti hulladékudvar rendelkezésre állnak. Derült, napos, igazi nyári időre számíthatunk ma az ország nagy részén, itt Szombathely térségében is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, és beköszönt a hőség, 33-34 fokot is mutathatnak a legmelegebb órákban a hőmérők, a légmozgás is csak átmenetileg élénkülhet meg. Holnap túlnyomóan napos idő várható, egy-egy zápor elvétve fordulhat elő, a feltámadó délies szélben is hőségre számíthatunk majd 34-36 fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
3: Rádió 1.
4: Is this thing on? Word.

0: Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva, és igen, köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
1: Snoop Dogg, Wiz Khalifa és Bruno Mars.
3: Ezt én választottam.
4: Igen,
3: már.
4: Nem is
3: ezt választottam el. Én. Tessék,
4: zseni
3: szívesen.
4: Vagy.
3: Szívesen.
4: Az FLM után különösen nagy meglepetés.
3: Az FLM-et nem engedjük
1: FLM után kifújtad a szakmaórát, azt kell, hogy mondjam.
3: Figyelj, tehát, hogy irigyek vagytok és féltékenyek vagytok, mert mindenféle zenéket ismerek.
1: Igen. Na, itt vagyunk, gyorsan egy pici közlekedés, csak hogy mi a helyzet. Elakadt autó a gyorsforgalmin, Attila, köszi. M1 Budapest felé, Tatánál Offroth Barbie, drága vagy, hogy elküldted. Köszönjük szépen. Ha van friss 0-23-111-111 az SMS számunk, csak igazán komoly dolgok érdekelnek bennünket. Jó, baleset, útlezárás. Ez az, ilyen kisebb félpályás, meg kukásautó, meg minden ezzel. Ne is fáradjatok, mert nem nagyon fogom beolvasni, mert ez igazából senkit nem érdekel. Jó, de ha van bármi, akkor jöhet. És megjött az első nyári kánikula, olvastátok? 35-37 gyerekek hétvégén. Azért az érkezget a július.
4: Nagyon jó lesz.
1: Jó lesz az, jó lesz az. Ballagás.
3: Ájuhatnak a diákok végre a betonon.
1: Dőlhetnek balra, jobbra, egy jó kis ballagás. Jó.
3: Nekünk küldtek egy pánikszerű üzenetet kedden, hogy nagy mennyiségű borostyára van szükség.
4: Most.
3: Borostyára. És álltam ott a belvárosban, most honnan? Honnan?
4: Nem tudsz lopni.
3: Felhívtam mindenkit, aki esetleg láthatott életében borostyánt, és mondták, hogy srácok, ez már nincs.
4: Akinek már kellett, az leszette.
1: Az már ellopta. Na mi az erkölcsi dilemma? Tessék, gyere.
3: Na,
1: gyere,
3: barátnőm.
1: Itt ülünk ketten, megoldjuk.
4: Szingli?
3: Igen.
4: Szingli.
3: Őrült, igen.
4: Érdekel bennünket.
3: Van baj, igen.
4: Ja, van baj, nagy baj.
1: Van baj, nagyon ronda.
3: Nem, gyönyörű szép, nincs.
1: Mi a dilemma?
3: Nem olyan jelleg, nem érzem dilemmára.
1: Mi megoldunk mindent, mi a dilemma?
3: Ez a barátnőm, ez foglalkozik olyasmivel, amihez házhoz kell menni, nem szexuális természetű dolog. Ez egy olyan szolgáltatás, hogy az arcot rajzol embereknek, sminkes. Sminkes barátnőm.
1: Sminkes barátnő házhoz jár.
4: Ismerjük?
1: Kapott egy ajánlatot.
3: Ismeritek? És az a lényeg, hogy felhívta őt egy régi kliense, hogy menjen már át hozzá, és sminkelje ki őt sürgősen, mert nagyon fontos munkája lesz. Uh-huh. Ő beült az új autójába, amire nagyon sok hosszú éveken gyűjtögetett, hosszú éveken keresztül. Beült és felment erre a nagyon bonyolult útvonalú villába.
1: Fenyővilla.
3: Fenyővilla, igen, felment oda, és hát ott beállt az instrukció szerint a garázsbe, tehát a felhajtóra. Ahogy, ahogy kérték, pont úgy állt be.
4: Elfelejtette behúzni a kézifüket?
3: Nem.
4: Rádölt a tuja?
3: Nem.
4: A kőoroszlán.
1: Igen.
4: Megütötte a kocsórával a kőoroszlán. Megkapta
3: egy budai nyugdíjas.
1: Életnagyságú Márvány Friderikusz szobor rádölt a fenyővillából. Sándor.
3: De az sose Márványból van, az mindig van drágább.
4: Rólam beszélni.
3: Hobált.
1: Megérkezett, leparkolt.
3: Leparkolt, igen. És az a lényeg, hogy a megrendelője bezárta az elektromos kaput, ami valamilyen oknál fogva meghibásodott állítólag. Rázárta az autóra, ami hát ugye nagyon nagy károkat szenvedett ettől az új autó.
1: Igen.
3: Keletkezett ebben 125 ezer forintos kár.
4: Az a nagy kár, a 125 ezer forint.
3: Hát amikor pénzért mész és úgy össze, akkor az a nagy kár.
4: Igen.
3: Jó, mindegy, egy összegkár, tehát hogy újra fényezés problémák lettek.
4: Aha.
3: És az a lényeg, hogy ott akkor a megrendelő mondta a barátnőmnek, hogy természetesen mindent kifizetek, hát ez az ő hibája volt, majd végeztek, és akkor írt a barátnőm, hogy mennyibe került ez a dolog, 125 ezer forintot kéne utalni, és az meg visszaért neki egy hónappal később, tehát egy hónapig nem válaszolt, de úgyhogy évek óta együtt dolgoznak, visszaért neki, hogy hát a kapu megjavítatása viszont 80 ezer forintba került, és mi lenne, hogyha elfeleznék?
4: Menj már! És ráadásul, hogy van egy budai villából.
3: Igen.
1: De nem mondtad, hogy ez ennyire bántja. Igen? Hát föl is hívhatott volna. Tudod, nagyon nehezen szereztem kapust.
3: Nagyon drága volt, hogy ez csak az a kapu lehet volna.
1: Szereztem kapust, hogy megcsináljuk az
4: Értse meg. Értse meg, hogy lehet, hogyha akkor egyébként az ismerősöd nem megy oda, Balázs, az nem kell kinyitnia a kaput, nem romlik el.
1: Az a Napkirály udvarából egy Versailles kapu felújítva, csak szólok egyébként, amit a kedves barátod nem ismert.
3: A nap, te vagy a Napkirály, Balázs.
1: A Napkirály udvarából. Na várjál, igen, és akkor azt mondta neki a tulaj, hogy
3: neki 80 ezer volt, neked 120 ezer volt, akkor az 200 ezer, tehát akkor 20 ezer forintot átadok neked.
1: Jaj, én azt annyira utálom az ilyet, komolyan ugye, mondom.
4: Ráadásul a barátnődnek miért kéne kifizetni az ő kapuját?
3: Amit ő zárt rá.
4: Tehát
3: ő állt ott, nyomta a távirányítót, és végignézte, hogy az egész megtörténik.
1: Hát ugye várjál, a tulaj az úgy gondolkodik, hogy valószínűleg rossz helyre állt, félreértette, ezért a kapu neki csukódott az ajtónak.
3: Nem volt más, nem voltak szenáriók.
1: Ez a tipikus milliómos szar. rágás. Ez nem szép történet, ez nem szép történet, szerintem a barátnőt fizesse ki az össze, ez egészet.
3: És úgy
1: nem szeretem, amikor nem szeretem, amikor bántják ezeket a gazdag embereket, és rossz sztereotípiákat állítanak fölről. Tanuljon meg rendesen parkolni a barátnőt.
3: Úgy térköveket kell venni, mert nem szeretem, amikor szomorú eseményeket tanúznak le a térkövek.
1: Az egész kertnek nagyon rossz energiára lesz, igazából új gyepet kell ültetni, mert nem jó ez a baleseti energia, ami most ott van.
3: Így van, így van. De ezt lehet kézni ezt az élethelyzetet, hogy ott van, és nyilván a barátnőm, ugye ő egy egyéni vállalkozó, aki azért nem egy budai világban lakik.
1: De ő a bulibáró nő?
3: Igen. Igen.
1: Ő a bulibáró nő, kérdezik. Igen. Ő volt szerencsénk hozzá.
3: Igen, igen.
1: Igen, hát ő nem teljesen százas, de a jó értelem, mert nagyon szeretjük.
3: Csodálatos ember.
1: Biztos, hogy az a ház volt, ahol mennie kellett?
3: Igen, az ember volt ott, és az a ház volt. Igen.
1: Jó helyre állt.
3: Jó helyre állt.
1: Ez nem szép dolog. Ez ilyenkor elegánsnak kell lenni.
3: De várjál, nem. Plusz még ott van az is, mert ezt nekem most mesélte csak el, és akkor már ugye nyilván nyomasztja őt ez a helyzet, mert nem akarja elveszíteni a klientúráját emiatt, másrészt pedig, hogy meghallgatta, és mondom, de hát figyelj már, de hát ez lakásbiztosítás. Tehát ez lakásbiztosítás, nem?
4: Megkihásodott a kapu, igen.
3: Tehát a kapu megkihásodott és okozott a kocsitban kárt, az egész lakásbiztosítás, nem? Tehát ezt kifizeti a biztosító.
4: Lehet, hát, hogy igen, ez akkora szarrágó, hogy nincs rajta biztosítás.
3: Van olyan embereknek nincsen lakásbiztosítása.
4: Szerintem igen.
3: És ha hagyják, hogy vannak?
1: Szerintem. Elmúlt az mit vettem igénybe a biztosítótól, mindent le lehetett volna biztosítottatni.
4: Ül valaki egy vélhetően több százmillió forintos budai villában. Ugye, ha már Budán van villa, akkor az
3: valószínűleg... Felfelé kell menni, az már drága.
1: Ha úgy megyünk felfelé, mint Pomázra, akkor az egyébként még Cinkota is lehet.
4: Elmondom
1: neked, hogy Ürömön is lehet ez a villa, úgy megyünk felfelé. Budai villa felfelé, mint Pomázra, annyira felfelé.
4: Oda hívsz valakit egy szolgáltatással, hogy azt legyen kedves, aki oda rohan megcsinálja, te rácsukod, és még elkész pénzt, ne szórakozzatok
3: már. Esküszöm neked, ilyen emberek vannak.
1: Hát most elmondom neked, hogy nem lehet azért olyan nagy villa, mert ha most kicsit ilyen Sherlockot játszunk, akkor az van...
3: Mekkora kocsia van, mondjad?
4: A Rolls Royce-ok álltak előtte, azért nem tudott a Barbie bejjebb állni.
1: Tehát, hogy ráállt a garázskapura, és a kapu, ami a kertkaput nyitja, az megkotlott a kocsitól, akkor az egész feljáró lehet, elmondom neked, 5 méter. Se.
3: Ki ez a szegény ember?
1: Ki ez a csóró?
4: Mert a nagy kert az a ház másik oldalán van.
1: Értem, hogy rosszul állt be.
3: Igen, a szolgabejárunk ebbe menni.
1: Elgurulok a garázskapuig, és nyílik a kertajtó. Ha a kertajtó rányílt egy 500-as Fiat Pikityóra, vagy egy Mini Morisra, mert nagyjából ilyen akkora autót tudok elképzelni, akkor azért az nem lehetett egy fűtött 30 méteres, nem tudom, kararai márvánnyal beborított lejáró, úgyhogy
4: és
1: szerintem
4: volt,
1: a Barbie
4: csak
1: volt a hibás.
4: Álltak előtte a drága autók,
1: az
4: érted?
1: Az lehet, ott álltak a Rolls-Royce fantomok.
4: Így van, a Maseratik, a Ferrarik, a nem tudom, a Lamborghini.
3: És akkor megjött a Warburgjával.
4: És megjött a Warburgjával.
3: Felfűzötte magát.
4: Jó, hogy nem lökte meg a izét, a fantomot, érted? Ah,
1: Isten, és akkor mi van, hogy lemosod a sminket? Vagy ez hogy van? Tehát, hogy...
3: Nem, egy kicsit ilyen karikát lesz. Alatt egy karikát így tud, így elmélyít.
1: Jaj, nem tudom, ez olyan bántó szerintem, amikor valakinek ennyi pénze van, és ennyire piti, és ennyire szarrágó. Igen, és na most ez itt tényleg, szóval most van egy 5 milliós kár, oké, valamit találjunk ki, de most van egy 100 000 fontos kár, valószínűleg az egyik farmernek a belső zsebében több pénz van nála. Tehát, hogy mennyire nem tétel rá, de ha rányítod a kapudat az ő autójára, akkor azért egy nagy bocsánatkérés után persze, mindent állsz, nem? Elegánsnak persze kell lenni. Ez olyan piti, ez olyan szomorú.
3: És most mondjam azt, hogy ez egy ismert ember volt?
1: Hát, nem, a monogramja, mert akkor azonnal intézünk egy hívást. Hallottuk, hogy aztán mi történt arra felé.
4: Azt kell mondani, hogy kisegítselek, hogy adjak 120-at, mert akkor ennyit kéne adni szegény.
3: Nem, és én ezzel nagyon-nagyon felszoktam bosszantani magam, mert aki dolgozott már sminkese fodrász, azt tudja, hogy őket azért nem szokták nagyon emberszámba venni se produkcióknál, se sehol. Tehát ők azok, akik étlenszomjan állnak végig produkciókat 12-14 órában, és a többi, és a többi, és magukról gondoskodnak mindenhol, és akkor ugye ő van ennyire jó fej, oda megy, tudod személyesen, hogy neked könnyű legyen az életed, akkor ez hogy te meg úgy gondolsz rá, hogy jaj, de hát ez neked nem pénz. Ez nagyon-nagyon butaság.
1: Nem, mert hát ez a 100 000 forint, ez nem... Csóri kapu az 50 misi alatti autókat nem is feni fel, így a smink.
3: Mi ez itt autó? Ez egyáltalán
1: rányítunk itt valami madárköröz, hát gyorsan
3: rányítunk. De volt ilyen, a hallgatókat szeretném megkérdezni, hogy volt nektek már ilyen tapasztalat, hogy valaki egyértelműen elkövetett veled szemben egy ilyen anyagi szituációban egy hibát, és utána pedig próbálta úgy forgatni.
1: Szerintem nagyon sok ilyen van.
3: De hogy ezek az emberek jól alszanak utána, vagy ez így?
4: Jól, persze.
1: Fura módon egyébként az elegancia, meg az, hogy valakinek sok pénze van, vagy hogy kis stílű, az sokszor kéz a kézben jár. Tehát, hogy nem mindig van az, hogy valaki, aki mondjuk egy ilyen budai világban lakik, az nagy vonalú legyen, vagy öreflexív legyen, vagy kifizessen egy 100 000 fontos kárt. Sokszor ezek az emberek a leginkább szarrágóak, és pitik, és 20 000 forintban elveszők, és életük harcát vívók 20-30 000 forintért. azért egészen fura, hogy közben hogy tudott összehozni mondjuk egy ilyen nagy erejű dolgot, nem? Vagy egy ilyen monumentális dolgot, vagy egy több száz milliót, ha közben ez a gondolkodása.
4: Hát pont ezért van neki, nem szórja szét ilyen szarokra.
1: De hogy az élet annak ad, aki azért ezt forgatja, és úgy kezeli, és jó energetikával ezt kezeli. Én szerintem nagyon
3: ilyen. Én is hiszek, aki nem tud adni, az kapni se fog.
4: A gyerek, hát nézzetek már szét a világban. Tényleg van egy csomó ilyen ember, aki valóban visszaforgat, aki jóra használja a pénzét. Hány olyan megveszekedett
1: milliárdos
4: tudtok, aki oligarha. Soha egy rohadt
3: fillért
4: nem adott.
3: Steve Jobs ugyanebben a pólóban élt el az életet?
4: De nem, ő mondjuk nem, ő speciál nem, mert ő adott is, meg ugye, hanem hogy nincs, nem mindenki ilyen. Hogy van ebből a szarrágó típus tényleg, akit soha senkinek nem fog adni. És akkor mindig jöttök ezzel a szardumával, és idáig vagyok vele, hogy nem, az élet valószínűleg máshol lehet, hogy elveszi. Érted, hogy párkapcsolatában elveszi, nem tudom, beteg lesz, akármicsoda, de ez sajnos nem igaz mindig.
1: Én nem tudom, te is azt mondod akkor, hogy vesszen a sminkes?
4: Igen.
1: Tehát ennek a monológnak az a lényege, hogy minek ment
4: Barbie,
1: oda?
4: Barbie, ne csinálj ilyeséget!
1: Minek ment oda?
3: Nem, ebben az az érdekes szerintem, hogy lehet, hogy van ilyen, aki tudod, ilyen Smirgol módra gubaszta a vagyona felett, és nem kaphattok a kis pénzecskémből, de az nem élet, az egy szorongásnak a kicsúcsosodása, egy nagyobb magas szintre, ahol az van, hogy ennyire szegény is lehetnél. Tehát az életszínvonal, az nem másabb a szegénység, csak annyi, hogy lehet, hogy drágább a házad, de... Én ebben nem hiszek,
1: hogy... Meg az, hogy eltűnsz egy hónapig, igen. Szóval az, hogy érted, a kapud, tehát most tényleg nem arról van szó, hogy összetört egy 6 millió forintos, nem tudom, csontvári replikát, érted, hanem most van egy 100.000 forintos kapu. Valószínűleg a kertész több ott egy hónapban, vagy a kertfenntartás, vagy a vízszámla, amivel, érted? Tehát ugye ebben ez a piti, és közben eltűnik valaki egy hónapra, így, mert most a kapuja neki csukodott egy autónak, szóval, hogy na, azért ez ilyen.
3: És akkor utána úgy jön elő, hogy gondolkodtam, tudod, és hogy ne, az én károm ennyi, a te károm, de ennyi, felezzük akkor ezt el.
1: És elfelezte, érted? Ő kitalálta.
3: Igen, de ezt szerintem felfoghatatlan.
1: És akkor most fizetett, vagy most hol tart az ügy, vagy most
3: nem,
1: mi van?
3: Hanem az illető, ugye ő nem volt hát ezzel kapcsolatban így altruista, és akkor mondta neki, figyelj, de ez így az önszeretetnek az első szintje, hogy ha meg is gondolod magad, akkor ezt legalább elmondod neki, hogy gondolkodtál, tehát téged emészted az egész, tehát rosszul érzed magad, és akkor így rendezzétek rendesen. És amúgy meg szerintem te kifizet a lakásbiztosítás. Nem?
4: Tehát, valami biztosítós írt, hogy nem feltétlenül, de 120 ezer forint, tehát hogy érted, igen. Az nem szabad, hogy tétel legyen egy ilyen izében. Egy ilyen dologban, egyébként a Barbie helyében én egy ilyen kört
3: nem fut. Tudjuk a nevét.
4: Ja, tényleg az Erika helyében. Futni még egy ilyet. Egy ilyet, és akkor utána azt mondanám, hogy tudod mit, akkor használd egészséggel a 120 ezer forintot, és soha többet ne hívjál.
1: Ja, biztos, hogy nem. Hát az, hogy nem kell többet menni, az biztos, hogy így van.
3: Igen, tudod, az érdekes például, hogy így túléli ezt egy munkakapcsolat. Tehát ezt a fajta gondolkodást.
4: Hát
3: mert
4: ha túléli, akkor ott baj van.
3: Ott baj van. Ugye, mert szerintem is, hogy ennyire azért tisztel magad,
4: ha
3: nem?
4: Ha egy hónapig nem hívnak föl egy ilyen üzenet után, akkor ott nem kell többet oda menni. Igen. De tényleg.
1: Fel kell jelenteni a Barbit szándékos károkozásra.
3: Kb.
1: Igen. Mondanám a rendszámát és a teljes nevét, természetesen.
3: Igen, de az egész tényleg az elég durva, hogy Barbinek ez egy tök új autóért, nincs egy hónapos, tudod, így, és úgy vigyázott rá, úgy várta, hogy vele alszik, kinnalszik az utcán vele, hogy ne legyen baja, meg ilyenek, és akkor ezzel történik meg ráadásul, hogy ha látod, ez az, amikor túlmész mindenkinek a kedvéért, ugye a saját határaidon.
1: Igen.
3: Na mindegy, ezt szerettem volna csak elmesélni.
1: Jó van. Mondd meg neki, hogy üdvözöljük, jó?
3: Mennyit utaljunk neki?
1: Jöjjön bulizni
3: nyáron. Létre osztok egy alapot.
1: Igen, fölöljük ezt a problémát.
3: Egy saját színpad kell, azt mondta a Szigetre.
1: Aztán Barbie adott a számlát kérdez.
3: Barbie mindig ad számlát.
1: Abszolút fontos kérdések egyébként, igen.
3: Ha Barbie-nak hívnák úgy egyáltalán.
1: Igen. Futárszolgálatként dolgoztam, Budán milliárdos ismert személy nem találta a kártyát, és én utaltam el a 35 ezer forint értékű csomagot, amit a mai napig nem utalt el.
3: Ez is te vagy, Balázs? Ez is te voltál?
1: Igen. Így nem találta a kártyát, a futárral elutaltatta, a futár kifizette, hogy nem tudom, át tudja venni, vagy megkapja, vagy nem tudom, és a mai napig nem rendezte. Ezért ez is kemény így ebben a formában.
3: De amúgy most, hogy elkezdtem magam azt így felgöngyölíteni, én is ismerek olyan milliárdost, aki nagyon-nagyon faszari. Hogy úgy mondjam, színpadot szállított egy helyszínre, tehát színpadot, érzitek a költségvetést, hogy kibérhez a színpadot, hogy az mennyibe kerül, és akkor azt mondta azoknak, akik kiszállították a színpadot, hogy mi lenne, hogyha nem fizetném ki az órabéreteket, hanem megtankolnám a kocsit.
4: Érted? És ráadásul a legrodikabb, hogy utólag.
3: Igen, igen, igen. Mert ott a színpad, ott a színpad, és azt mondja, jó, hogy jó. Arra gondolt, nagyon drága volt így az a kiszállítás, hogy mi lenne, hogy csak megtankolnám drága kocsival. De hát nem az a drága, hogy ideig eljövünk kocsival, hanem az, hogy vagyunk 17-en, akik lepakoljuk ezt, de az nem fog kijönni ebből a
1: kocsival. Azért akkor nem vagy benne.
3: Igen, igen.
1: De milyen leleményes. Látom, kocsival jöttetek, megtankolom.
0: Vendégem vagy, full tankra.
1: Igen, kevés. Na jövünk mindjárt. 2 perc pontosan, 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
2: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
5: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor
7: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
11: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunk a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
14: Notino.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szel csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcioterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
5: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
18: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
19: Te hol szerezted ezt a gyönyörű mennyasszonyi hajdíszt?
20: A Hajmánia fodrászcikkben, az Uránia udvarban. Rengeteg mennyasszonyi dísz van, és képzeld, a hajápolók sokszor olcsóbbak, mint a neten.
19: Tényleg? Matrix termékek is vannak?
20: Persze, de hajvágógépek és formázók is. Hajmánia fodrászcikk, Uránia udvar.
21: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
22: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
23: familypark.at.
24: Gyere és érezd Szombathelyt! Májustól szeptemberig számtalan program vár. Részletek érezdszombathelyt.hu.
25: A Legek évada a leghűségesebb városban. A Soproni Petőfi Színház az új évadban országosan is egyedülálló műsorral készül. A legszívhez szóló musical, a legkatartikusabb dráma, a legkacagtatóbb vígjáték, a legmegrendítőbb komoly játék és egy ikonikus operett várja a nézőket. A nyitány a Hegedűs a háztetőn, majd érkezik a Pillantás a hídról, a Bolha a fülbe, a Vitéz lélek, végül a Marica grófnő. Válassza a biztos élményt, bérletek már elérhető. Részletek soproniszínház.hu.
26: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
27: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
26: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
27: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
28: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
29: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
30: Ön több, mint egy vevő. Ön családtag. Mandli Optika. Szombathely, Mártirok tere 10. www.mandlioptika.hu.
31: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki nem maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban.
14: Reklámot hallottak.
5: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
32: Készülnek a Szent Iván évigazságokra Szombathelyen, tartsuk be a szabályokat strandoláskor. Sportágválasztót rendeztek Sárváron. Demeter Tia vagyok. A Szompark munkatársai is készülnek a Szent Iváni évigazságokra Szombathelyen. A közösségi oldalukon azt írják, az elmúlt napokban az emlékműdombon, a csónakázótó környezetében és közterületeken is végeztek előkészítő munkálatokat. A Szent Iváni évigazságokat most hétvégén rendezik a városban. Pénteken és szombaton nagy színpadi koncertek, vásári forgatag, kézműves és gasztronómiai kínálat, Vidám Park is várja a látogatókat a csónakázótónál és az emlékmű környékén. A programot hagyományosan évféli tűzijáték zárja. A rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra számíthatnak a közlekedők. A Bartók Béla körút, Kenderesi utca és a Gagarin út közötti szakaszán, valamint az Árpád utca, Kárpáti Kelemen utca csatlakozásától a Bartók Béla körútig. A korlátozás péntek délutántól vasárnap hajnalig tart, és az autóbuszok útvonalát is érinti. A részletek elérhetők az esemény Facebook oldalán. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
33: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki víz vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
32: Sportág választót rendeztek a Sárvár arénában. A helyi óvodásokat, iskolásokat hívták a programra. Több mint 600 gyermek vett részt a rendezvényen, ahol bemutatkoztak a városban működő sportszervezetek. Összesen 10 sporttevékenységgel ismerkedhettek meg a résztvevők. A kétnapos eseményen mások mellett labdarúgással, kézilabdával, karatéval, sakkal, tekével, de fallabdával és tájfutással is találkozhattak a gyerekek, olvasható Sárvár közösségi oldalán. Derült, napos, igazi nyári időre számíthatunk ma az ország nagy részén, itt Szombathely térségében is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, és beköszönt a hőség, 33-34 fokot is mutathatnak a legmelegebb órákban a hőmérők, a légmozgás is csak átmenetileg élénkülhet meg. Holnap túlnyomóan napos idő várható, egy-egy zápor elvétve fordulhat elő. A feltámadó délies szélben is hőségre számíthatunk majd 34-36 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na jó reggelt, kívánunk mindenkinek, 9 óra után 15 perccel itt vagyunk. Hello, bello.
2: Cső.
1: 3 órát aludtam, ez azért most átrakott egy másik dimenzióba. Igen, ez más hangulatú. Más hangulatú kis muzsikácska
2: nem
1: volt.
2: Nem egy ilyen megpörgetős
1: nem, ez nem az. Ez nem, igen, lehet, hogy majd még akkor pirítunk valamit. Ez egy ilyen kis meditatívabb, jellegű kis könnyed napfelkeltés.
3: Balázs erre szokta büntetni magát, megnézi közben a kézrendes lányokat.
1: Igen, megnézem az Anna cím Megszállottság című horror komédiáját, és rettegek a fürdőszobában, hogy mindannyian meghalunk, gyerekek.
3: És most jön a Bambuléó. Óriási nagy merítések.
1: Jú, de jó.
3: Bambuléó.
1: És akkor minden, stílus megszólal egyébként. Igen. Herrhausen. Én nagyon szeretem őket. Játszanak egy-két fesztiválon is, úgyhogy jó kis...
3: Szeretem őt, szeretni fáj. Hogy van ez? Mi is volt ez? Ami rettenetes.
2: Szeretem őt.
1: Igen, szeretem ez őt, de szeretni fáj.
3: De szeretni fáj. Ez mi volt? És miért van az agyamban ez egyáltalán?
2: Meg kell hallgass.
3: Jó, megkeresem. Bocsánat. Igen?
1: Szeretem őt, de szeretni, szeretem fáj. Ezt így megmondom őszintén nem. Erről még így nem ugrik
3: be. Úgy, ez egy romantik dab. Győzik. Tessék, győzik-e? És ezt láttad az agyamban ilyen dolgok, ahelyett, hogy így többet tudod.
1: Tényleg, leadok egy Hörhausen-t, és egy győzikével gyalázod meg. Tehát ez ennyi jut át a Hörhausen-ből, hogy győzik-e?
3: De miért van ez még az agyamban?
1: Igen, szeretem őt, de szeretni fáj.
3: Olyan sok dolgra emlékezhetnék.
1: Akkor már inkább a García Bambuléó.
3: Mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Ki írta ezt?
1: Júj, de szar!
3: Ez
1: de
3: nem érettségi tétel?
1: Júj, de rossz, úristen! Egyébként tényleg, ez egy jó játék, hogy idézzünk dalcímekből, vagy dalszövegekből. 90-es évek dalszövegei ismert föl, hogy melyik dal volt az egyébként. Nem,
3: akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég!
2: És előadja Ráskó Esztert. Na, rendesen.
3: Ahogy, de ez rendesen jó, de akkor
2: versbe, jó. Nincs egy kis vers mindenkinek, alá zenénk?
1: Mindenünk van, várjál, minden van, várjál. De egyébként ez egy jó játék is lehetne, hogy
2: ismert fel rovatunk?
1: Ismert fel, nem dúdoljuk, nem énekeljük, hanem egész egyszerűen csak
3: a
1: simán.
3: Dallam nélkül, igen.
1: Dallam nélkül kell elmondani, igen, hogy ez melyik dalocska. Na várjál, meg egyébként elkezdheted, mert mire én ezt berakom, jó. Itt addigra nincsen a kis kárcomon, úgyhogy nem tudom ezt így neked berakni most. Igen.
3: Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég, mint egy villámlás az éjjel át, egy barna szempár rám találsz.
2: Elrontod!
3: Érintése rögtön mást ígért, ahogy az ajkaimhoz ért. Úgy öleltem át, mint lombok a fát, pedig ő csak csókra várt, de a szemem előtt már szerelmet szőtt a világ. Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: És sír közben.
3: Sír közben, mert tudom.
1: Addig csokonai, kérdezik.
3: Van még valami a hat verszak, amiben ugye ezt is megkívülnek veled.
2: De most hogy tud ez győzik-e megtanulni?
3: Szerintem sem vagy őszintén. De úgy meg van hozzá egy nagyon durva ilyen dallam, tudod? Na mindegy, ennyit erre. Na, és most ugyanezt a Picsa együttese. Hát szóljon. Megvan?
1: Jó, oké. Akkor jön egy másik. Jó, csak egy rövid, tudni
3: jó,
1: fogjátok.
3: Jó.
1: Mananao, mananiko, riko, iniko. De szar! Imádnak a szomorú szamurát. Csak
3: harcolj értem. Egy dolliról próbálj meg.
1: Földön égem. Hol volt? Hol nem volt?
3: Nagyon szeretem ezt a hangot, jó.
1: Élt egy szamuráj.
3: De ne rövj meg, akkor legyél komoly, Latinovicsba gyerünk.
1: Igazi mesemondó nagy király.
3: Hallod, de milyen durva hangod van már, hallottad?
1: Nem tudom hozni. Azt mondják,
2: mi a nagy... Elrögi, de... nem lehet.
3: Pedig keresd magadnak egy hip-hopot.
2: Jó.
1: Oké. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi a piszi, aki elhiszi.
2: De szar!
3: Úristen! Jó, Isten, nagyon jó, a hangod
1: hiszi,
3: nagyon jó.
1: Persze, jó, hiszi a piszi, aki elhiszi. Tele a markom, tartom a kardom. Ne, ez nem lehetett, hogy ez a 9-es évben tartsz meg, hogy ez nem lehet.
3: Tele a markom, tartom a kardom.
1: Tele a markom, tartom a kardom. Ha jó, ha nem jó, ha muszáj, hívjatok úgy a szomorú szamurát. Jézus Atya Úristen! És ezeken éltünk, ezekre tomboltunk. Ezt most is meghallod.
2: Ezek himnuszok.
1: És egyébként tombolsz, persze.
3: Olyan a hangod, amikor ilyen szinkronba beszélsz, mint a Brad Pittnek a szinkronja.
1: Kéne, nem hívnak szinkronizálni, hívjanak szinkronizálni.
2: Na jó, de szeretnék.
1: Tessék, mit hozol? Ja, várj, nem mondd meg. Jó, figyelj, becsukom.
2: Nézlek némán, csak úgy csendesen. Nézem, szíved merre jár. Lassan múlik el egy félelem. Elveszítlek tán most ennyi év után. Merre mentünk, most már nem tudom. Annyi úton jártunk már, látod, mégis lassan felfogom. Nem leszünk tovább, csak régi jó barát.
1: Mi ez?
3: Micsoda?
1: Mi az?
3: Ezt elírtad fel is.
2: Gyere, bújj hozzám!
1: Ne, ez is az!
2: Hip-hop boys, gyerekek!
3: Azt az eget!
2: És micsoda mélységek vannak
3: a hegyekbe benne. Fönn próbáld már meg. Az jobban...
2: Az mondjuk egy könnyebb.
3: Differenciáltabb.
1: Azt csak a mindenségét. Azt a mindenségét neked.
2: A hétvégén majd felmegyünk jó. A hegyekbe.
1: Ez jó!
2: Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor rejtőzünk a kertben minden
3: délelőtt.
2: Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn. Ha hétvége jön, a hegyekben fönn. Ez jó így?
3: Nagyon jó, de az elejétől, így az elejétől, az a tételmondattal.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha a hétvége jön, a hegyekbe fönn. Ez jó így?
3: Bravo. Balázs, nem próbálsz rá?
2: Itt viccesek elmondva.
1: Jó, egyébként elmondva felfogadatlan.
3: Az Ákost az indián táncot, tessék.
1: Indián tánc? De akkor már miért nem a tipikus sztereó?
3: Az is jó.
2: Az a nagy kedvenced is volt annak idején.
1: Igen.
2: Nagyon szeretted azt.
1: Azt
2: hiszem, akkor szakított velünk Ákos.
1: Akkor haragudott meg?
3: Mit csináltatok vele?
1: Igen. A tipikus sztereó című, nem tudom milyen dalát, állandóan leadtuk. És a Ákos dal volt, csak a tipikus sztereó, és ő nem annyira szereti ezt a dalt.
3: Úristen, szerintem... egy kisgrofóta a nézését és a járását, ha az nagyon kemény lenne.
1: Tipikus sztereó, figyelj. Egy kis zaj innen, egy dallam onnan. Középen megdobban, tipikus sztereó. Anyád csak kérdi, apád nem érti. A nő meg a férfi, tipikus sztereó. Ákos mennyire volt kész, amikor ezt írta? Ő mennyire? Miről szól ez a dal? Ez micsoda? Az eszed tudja, de szíved úgy, de rég hallgattuk, ezt meg is hallgathatnánk egyébként valamikor. Jó, jöhet a következő.
3: Figyelj, szegény vagyok, szegénynek születtem.
2: Megvan!
3: Az én babám a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Én csak ilyen áldozati szerepet tudok szavalni.
1: Tessék, ez mi?
3: Igen.
1: Dübörög a lábunktól a föld.
3: Ú, de jó, gyerünk, de ezt ne rögtön, gyerünk.
1: Dübörög a hangunktól a ház. Agyadat
4: ritmus rázza fel. Szíveden úrrá lesz a láz.
1: Júj, de jó, olyan vagy, mint Latinovics.
3: Ugye?
1: Latinovics vagyok. Hallod, hogy
3: nem csinálunk egy ilyen izért? Úristen, valami csinálnak ezzel.
4: Kezeket fel. Gyerünk. Kezeket fel.
1: Júj, de jó. Ez Emergency House volt.
3: Amúgy tudod, a szürke 50 ányulat, tehát fel kell olvasni Balázsra, és utána nagyon-nagyon durva pénzeket.
2: Jó, Lati, Latinovics akarsz lenni, akkor tudod, egy kicsit ilyen fokhelyről. Kezeket fel.
4: Még egy perc. Úgy
3: nagyon jó vagy ebben.
2: Az ilyen volt Latinovics is.
4: Igen, még egy perc, és te is bevégzed. Csináld, amíg tudod. Te már az utolsó kört futod.
3: Úristen, jó, Feri, a szexvajon mit megpróbálod?
1: Szexvajon mit?
3: Igen, de úgy,
2: ahogy szexvajon mit? Egy jobbat ezt egyből fölismeritek.
1: Jó.
2: Baby, ez az, ami jó. Baby, ez az, ami kell. Hát ébredj.
1: Megvan, tudod.
2: Engem most más érdekel, nem ez az, ami jó. Nem ez az, ami kell, hát ébredj, mellettem nem bestiák, alhatsz el.
1: Bestiák. 1997, és a klipet a Hősök terén a jégpályán forgatták. Ne. Ott volt. 1997.
3: Egy jó asszony, az is nagyon jó. Úristen, ez nagyon tetszik.
1: Jó, és akkor itt van, amiről az előbb beszéltünk. Oké, figyelj, ez micsoda? Éjszaka van, és alattam nincsen más. Csak az ágy. Felesleges, üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestől, lelkestől alig voltunk egy kis időt együtt. Mi van?
2: Na megvan, mi?
3: Ez a szex vajami?
1: Ez a szex vajami.
3: Szerint most töpölj magára zárt az irodaajtót.
1: Este van, felhívlak, angyalom, gyere át. Találd ki a gondolatimat, és relaxálj. Igen, óriási. A szex vajami?
2: Ez vajami?
3: Ez próbálnál egy latinovicsosan.
2: A szex vajami? Az a baj, hogy ott csak mindenki csak a refrén tudja szerintem.
3: Vajami?
1: Vajami?
3: Nem tudom, azt, hogy vajami, azt nem tudok komolyan mondani.
1: Ha szeretsz, akkor csak nyújtsd a kezed, és mutasd ki a szex vajomi! Ha szeretsz vajomi! Nem ilyen volt? Ilyen volt?
2: A szex vajomi! Ha szeretsz vajomi!
1: Szemben menj, ez baby, ez a szex! Ő ennek ez az egy dala volt. Elreppelte félmeztelenül, és aztán eltűnt. Megőrült mindenki, óriásit ment a pén, és aztán ő ezzel a lendülettel valahogy el is tűnt egyébként, igen.
3: Mit csinál most a pén?
1: Hát ez hol
3: jártál a fájdalom?
1: Én nem tudom, hogy hol van.
3: Ja, Isten, azt szeretném, hogyha ebben egy produkció születne, és ezt CD lemezen kiadnánk.
1: Csináljuk egy ilyen játékot. Minden nap keresünk egy dalt, és a hallgatónak ki kell találni. És lesz egy ilyen játékunk, megszponzoráltatjuk.
3: Adom. Vagy pedig csináljunk rátok ilyen áruskocsi hangot.
1: Jó, ezt az első sorból tudni fogjátok. Aki bemondja először, az nyer a játékot. Jó, nyomni kell egy gombot, tessék. Így szól az első sor, azonnal mondani kell. Forró.
3: Betonon hasonlok.
1: Igen. Igen.
3: Hát ez nagyon könnyű.
1: Igen, ezt mondom, ez első sor. De milyen ikonikus. Jó? Azért ezt nagyon jól megcsinálta az Ákos.
3: Jó.
1: Ez még talán bonanza volt, ugye? Ez a valami véget ér, de azért ez a dalszöveg, ez szerintem Ákos egyik legjobb dalszövege.
3: Várjál, de most akkor is azért, várjál, én is mondok egyet. Addig fel, neked van
1: becsületek. Távoli hang csak a gyász, lassan lüktetett ér, fellobog halkan a láz. Ezért ez milyen szép, valami. Nem? Tehát ezért az Ákos tudott nagyon szépeket írni.
2: Na?
3: Az a baj, hogy ezeket a számokat nem fogod.
2: Az a baj, hogy ezeket nem ismerik.
3: Belegebedek.
2: Bele.
3: Hogy érted, epedek. Neked a csillagokat hozom a földre le. De te mégsem engedett, hogy oda legyek. Csak tekergeted, loholtatsz körbe-körbe. Neked van szárnyad, de nekem nincs erőm, hogy a tegyelemen tartsanak.
1: Ez micsoda? Ez nem tudom, milyen.
3: Bestiák, ez nincs.
1: Jó, utolsó, okay. Ezt kell kitalálni. A Didi hófehér. A Didi kőkemény.
3: Vörös Sándor, a Didi.
1: A Didi bomba jó. A Didi nagyon jó.
3: Úgyhogy annyira értem, hogy férfi Didinek hívja mellett. Nem,
4: Didi, majd, annyira szagi, annyira infant Didi.
2: Befekete Pákó esztette a Didikkel.
4: Igen, a Didit az anyád úristen, Jézus Isten. Nagyon jó. Na jó van, gyerekek. Ezt szeretem, régi dalszövegek, ez zseniálisak. Félelmetes, hogy miket hallgattunk. És az a durva egyébként, hogy még mindig működnek.
3: Jó, még egyet
4: tehát,
3: hogy
4: még mindig
3: el.
4: Működik. Na jöhet egy utolsó. Meghalod, és még mindig szeretsz rá táncolni.
3: Ezt talált ki.
4: Oké?
3: Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kijártam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bukott diák vagyok!
4: Jimmy, bukott diák, persze.
3: Nem bírom a szenvedést.
4: Jimmy, bukott diák, persze. Zámbó Jimmy az is, nem?
3: Nagyon durva. Igen, igen. Tehát ezek a dalszövegek amúgy... Tehát azért
4: és olvasva, igen, olvasva százszor durvá, mint énekelve.
3: Ezért van szükség a zeneszerzőkre, srácok.
4: Igen. Na jövő mindjárt. Egy perc, pontosan fél tíz. Tartalmas volt megint, tartalmas.
3: Illetve egyik hallgat. Ezt találjátok ki. Kozmix a házban.
4: Az még tényleg
2: nehéz.
4: Ez nehéz lesz így. Na jövő mindjárt. Fél tízen pontosan jövünk a nap legjobb pillanataiban.
0: Senki ne pánikoljon. Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen.

0: biztonság jövőjéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
1: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
2: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
5: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Reklámot hallottak.
9: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárakat, új transformátor alállomás épült Répcelakon, konferenciát szerveztek a szombathelyi kórházban. Demeter Dia vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvévői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Orosz Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Új transformátor alállomást adott át az E.ON Hungária csoport Répcelakon. A mintegy 2 milliárd forintos fejlesztés uniós támogatással valósult meg, és több mint 15 ezer ügyfél villamos energia ellátásának biztonságát javítja Vasvár megye északi részén. A beruházás célja még a hálózati veszteségek csökkentése, valamint a növekvő lakossági és gazdasági energiaigények kiszolgálása. A társaság közölte, az új alállomásnak köszönhetően csökkenhet az áramszünetek és a feszültség ingadozások kockázata, egy esetleges hálózati hiba esetén pedig gyorsabb lehet az elhárítás. A fejlesztése mellett lehetőséget teremt új villamos energiatermelő kapacitások, köztük megújuló energiaforrások hálózati csatlakoztatására is. A csaknem 12 ezer négyzetméteres területen megépült létesítményhez új vezénylőépület, korszerű kapcsoló berendezések és a biztonságos üzemeltetést szolgáló infrastruktúra is tartozik. Gyermekvédelem és szakmai felelősség a mindennapokban. Ezzel a címmel szervezett a napokban konferenciát a Vasvár megyei Markusovszki Oktatókórház. A Magyar Védőnők Napja alkalmából megtartott eseményen szakmai előadásokat hallhattak a résztvevők. Olyan témákban, mint a gyermek egészsége, a gyermekbántalmazás, vagy a védőnők gyermekvédelmi jelzőrendszeri feladatai. Emellett elismeréseket is átadtak. A részletes beszámoló a kórház közösségi oldalán érhető el. A híreink végén pedig időjárás. Derült, napos, igazi nyári időre számíthatunk ma az ország nagy részén, itt Szombathely térségében is szinte zavartalan lesz majd a napsütés, és beköszönt a hőség, 33-34 fokot is mutathatnak a legmelegebb órákban a hőmérők, a légmozgás is csak átmenetileg élénkülhet meg. Holnap túlnyomóan napos idő várható, egy-egy zápor elvétve fordulhat elő, a feltámadó délies szélben is hőségre számíthatunk majd 34-36 fokos csúcsokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hangokról beszélgettünk ma reggel, azokról az autókról, amik zenélnek, és egyre több helyről akarják kiutalni őket. Illetve ki milyen dermesztő, horrorisztikus filmbe futott bele az utóbbi napokban, Anna ajánlására sikerült megnézni tennep a Megszállottság című, hát nem is tudom, horror, thriller, pszichotriller, pszichohorror, horror thriller.
2: Rajzfilmet.
1: Rajzfilmet, hát nem egy szomszédok. Na, szóval, hogy ésszel, aki szeret borzongani ennek, hajrá.
3: Te is fölülsz mindent szarnak.
1: Igen, elhittem Annának, megosztottuk ma az élményeket erről a filmről.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Össze-vissza fosod magad. Én nem tudom, a teljes, abszolút klasszikus thriller zsánerek benne van. Kinyitja a tükröt, kiveszi a gyógyszert, becsukja a tükröt, és tudod, hogy ott fog valaki kiállni, és föl vagy rákészülve, és ott áll. Másfél óra tömény fosás. De tényleg,
2: nagyon
1: sokszor emlegettelek, hogy miért kellett.
2: Köszönöm
1: nekem ehhez terhelt az idegrendszerem.
2: Már
1: végig akarod nézni, a felénél volt az, hogy jó, menjünk, nem mentem, de hogy ilyen...
4: Ingerküszöbről beszélsz, ugye ingerküszöb, az ingerküszöb. Nem is ajánlok neked olyat, ami az ingerküszöbödet, nem üti meg.
1: Nem, ő a csaj, ő a csávó. Mindenki jó benne, tehát a csaj is nagyon jó játszik, a csávó is nagyon játszik, és egyre jobban megszállott lesz a csaj, és egyszerűen nem akarja a palit kiengedni a házból, követi, ott van a nyomába, és egy ilyen nagyon kedves cuki szerelmi történetek indul, lefosod a bokád olyan. Én nagyon fiatal srác rendezte egyébként, tehetséges, nagyon ügyes, nagyon nagy.
4: És várjál, 750 ezer dollárból hozták össze a filmet, olvastam, és most 100 milliónál több már a bevétel belőle. Ezt egy ilyen kis alternatív filmes sztorinak hozták egyébként össze, és hát olyan kasza van belőle, hogy elmondani nem lehet.
1: Hát köszi, fia, az van, hogy úgy ültem a kocsiba, hogy hátra néztem, hogy van-e valaki a hátsó ülésen.
4: Hát?
1: A lakásban 4 éven feloltott lámpákkal alszom.
2: Hetekig így lesz, azt vágod? Heteken keresztül. És akkor azt jelenti, hogy elengedi azt, hogy a rendszer, akkor még egy csak valahonnan visszaköszön az ilyen hang.
3: És tudod, hogy ez a filmből van. És itt van!
1: Tényleg, nem féltél?
4: Nem? De hogy nem, én is teljesen be voltam tolva.
3: Én nem merem ezeket megnézni.
2: Én szeretem ezt az érzést.
4: A thriller, horror műfajba.
1: Nem.
2: Hát, de akkor miért nem te éled az én életemet?
1: Én szerintem a Sikolynál hoztam egy döntést, hogy gyerekek, nem.
4: Úristen,
1: minden,
4: én ezt tudom.
1: Kedves vagy, skifi vagy, UFO vagy, Sikol, vagy Nolan film, ami jön most majd a Matt Damonnal, tök jó. Nézzük meg, nagyon jó, Odüsszea, minden jó, de ilyen félós, gyilkolós, hasbaszúrós, képernyőn elvészülsenem.
4: De ez nem busztustalan, tisztázzuk.
1: Azt bocsánat, amikor a téglával szétveri a fejét, na.
4: Vannak benne vicces jelenetek is, egyébként. Nagyon nehéz meghatározni, mert borzongsz, de közben röhögsz, közben nagyon be vagy tojva.
1: Régen voltam ennyire betojva a filmet. 2 óra töményre tegítve, úgy mondom, hogy össze-vissza fosod magad.
3: Milyen óvintézkedéseket tettél? Letakartad a fürdőszobai tükrödet otthon?
1: Hát még át kell gondolnom. Nem szabad átkot venni, vagy ilyen varázsboltban nem szabad semmit vásárolni, mert működik.
2: Felmászik a házad oldalán, és azt mondja,
4: Hello, Balázs!
1: Nagyon kemény.
4: Örülök, hogy megérinted.
1: És tetszett, hogy sejtelmesen annyit mondod, Balázs, megszállottság. Jó, Anna? Nem mondok többet.
4: Ennyi.
1: Menj el, nézd meg, tudod?
4: Majd utána megbeszéljük, Balázs. Ezt mondtam, Balázs!
1: Egy hétig nem fogok aludni. Megkértem a Valtonos csávot, kísérjen ki a kocsiig. Mondta, hogy neki
4: a plázát
1: kell őrizni. Mondom, haver, gyere már kivelem a kocsiig, ott láttam valami árnyat.
2: Balázs kis kifit balut a Valtonos faszival.
1: Például az ilyen szellemes, kifis, ilyen kicsit UFO, szellemes, imádom. Attól nem tudok fosni.
2: Mitől félsz?
1: A Megszállottság című filmmel a csajtól.
2: Tehát a nőktől.
4: Büszke vagyok magamra.
1: Anna, köszönöm.
4: De jó, hogy ajánlottam. Sose nézte volna meg. Istenem!
1: Nem, a 6. érzék, mennyire jó, vagy nem tudom, milyen szellemes hűvek van. Úristen, az egész figyel hidegráz is. Vagy a Nicole Kidmannek volt egy olyan, amikor ott élnek a házban, de ők már meghaltak. Az megvan, az a Nicole Kidman film?
2: De nem ezeket a kedélyes.
1: Fölnélnek az
2: emeleten. Jó, a Kaspertől én sem félek.
1: Érted? Meghaltak, és ott élnek a házban. Össze-vissza fosod magad, de valahogy a szellemestől nem tudok félni. Csak az ilyen kést fog, és megy utána, és egy sötét szobába agyon késeli. Hát ez...
2: Ez igen. De...
4: Bármikor megtörténik.
1: Ne, Anna! nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a településen. Ezek ilyen mozgóboltok, emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenél neked, kijön, és...
2: Jó, a zenés felbosszantanám magam.
1: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
3: És minden reggel, 7:30 megjön.
2: Mert gondolj be, ki költöztél Etyekre? Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket, és akkor ezt csak jön valaki elkezdi.
1: És elkezdi nyomni a boci-boci talkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ittyok. Köszönjük szépen.
3: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
1: Ez még van.
2: Van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
3: Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
2: Igen,
3: azon
2: hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg, mi ez a kacsatoll? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
1: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatollat.
3: Van, hagyaték.
2: Kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
1: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi retro hangulata. Én meghallom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott megáll és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és menjél kivásárolni. Egyébként tök jó.
3: Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen, úgy kigyors, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs, a szódás.
1: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a krumpi.
3: Szóda!
1: Jött a dinnyés, jött a krumpi, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
2: kijöttek. Nem csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehetett nagyon emberkedni. Nem,
3: hát
2: csak a Family Frost volt.
3: Igen. Érte, nyíregyháza.
1: Nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget.
2: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
1: Igen, mindig kirakom, mondom, hogy a 2500 forint egy rekesz szóda. Kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá.
3: 2005
1: ér 20 darab szódát kapsz. Drága?
3: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizessétek
1: 20 darab, másfél liter 2005 ér. Hát egy másfél literes ásványéző benzinkúton érted.
2: Én csak
1: nem vagyunk mi véve 2500-zal?
2: Lesz, ami
3: kicsit azt mondja, jó, mondjuk a házhoz szállítás van benne.
1: Szállítja,
3: akkor adja.
1: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen, igen.
2: És a kukoricás fickó Balaton szélén? Májzbitte!
3: Az is a strandon, de...
2: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
1: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az ecsekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egy van a kukorica. Anyosom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe.
3: Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda. Tojásból
1: egyébként
3: lesz a csoda.
1: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Tehát szóval én most ezt így előadtam, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel fél egykor a kukorikotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszedtelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
3: Gondolom, igen.
1: Aha.
2: Ez mennyire a hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
1: Hogy hulladék felvásárlás?
2: Igen,
1: kemény.
2: Igen,
1: és ugyanitt azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
2: Szívesen veszek ilyen helyről. Én is élelmiszert.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na és akkor gyorsan még a naphallgató, a gyerekek egy könnyed receptecske, és meg vagyunk vége a hétnek. Péntek van hétvége.
3: 35 fokos hétvégére
1: fordul rá mindenki. Uh-huh. Úgyhogy ez lesz, és Csöngics már a naphallgatója. És van még egy csipetropia, ugye? Egy vízálló bluetoothos hangszóró azért, na.
3: Meg a ropikkal.
2: Én nagyon szeretem bedobni a vízálló bluetoothos hangszórót a vízbe. Amúgy nem próbáltátok még?
1: Még nem, kérdezed, hogy nem.
2: Nagyon király, nagyon próbált ki.
3: Lesüllyed az aljára, és így szóljunk.
2: Nem, de így...
1: Halló!
2: Halló!
5: Mi újság?
1: Semmi, Balázsék vagyunk, jó reggel!
5: Jó Jaj, ciao, sziasztok, ne arra ugyatok, csak pont nagyon, nagyon munkába vagyok. Basszus, megint lecsúsztam rólatok.
1: Ne törődjél vele, nagyon jó, amit írtál, azt írtad, engem meg irítál, etyek, úgyhogy inkább ityok.
5: Így van, és ezzel is tartok.
1: Nagyon szeretjük, nagyon szeretjük. Van egy bluetoothos hangszórod, megmutatjuk, hogy mit nyertél, jó?
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Na mit szólsz hozzá, jó kis hangszóró?
5: Köszönöm szépen!
1: De jó vagy,
3: Csipetúr!
1: Nagyon szeretjük, etyek, ityok, az egy nagyon nagy duma volt. Saját egyik, most találtad ki, vagy?
5: Mostansága.
1: Tök jó, ez egy jó duma. Engem meg irítál, etyek, úgyhogy inkább ityok. Nagyon jó.
5: Etyek, ityok, jó.
1: küldjük neked, küldjük.
2: Emberünk vagy.
5: Igen. Köszönöm szépen.
1: Ciao, hello, mi a recept?
3: Hát nem tudtam ilyen finom pitét csinálni, mint amit kaptunk ma Esztertől, gyerekek. Úgy,
2: pitát csináltál?
3: Nem, hanem klafutit, ezt a tegnap előtt már átbeszéltük, tudod, a franciáknak a teljes pitéje.
2: Mocskos nyugat?
3: Mocskos szemet állatok! És az a jó, hogy nem kell tojáshabot verni, nem kell semmit csinálni, így egybeöntöd az egészet, fölvered, beleöntöd a tepsibe, rá a cseresznyékre is kész van. És olyan kicsit pudingos, tudod, ilyen remegős az egész.
2: Ezeket mind az enyém is tudja, csak mondom.
3: Nem, a tiéd sokkal finomabb, csak nem írtál róla receptet. Úgyhogy az enyémet tudjátok megcsinálni, a Facebookon fent van.
2: Hát jó, mindegy akkor.
3: De azért ne sértődj, hogy meg hétfőn gyere be.
1: Hétfőn gyere, mi meg megyünk.
2: Gyere.
1: Jövünk
2: gyere.
1: És megyünk. A diszkóklubban szól már a zene. Puszi mindenkinek, szép hétvégét, sziasztok, ciao.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
11: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
12: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
13: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
14: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
0: Reklámot hallottak.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
16: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
17: Lépj be a varázslatok világába. Egy hely, ahol a kőből fény születik, a hangból emlék, az estéből pedig élmény. A varázslat elindult. A neve Barlang Színház. Nálunk a nyár életre kell. Vígjáték, koncert, musical, operett, táncshow. Jegyek és bérletek már elérhetők. A legjobb helyek gyorsan fogynak. Várunk az év legvarázslatosabb estéin. Barlangszínház.hu.
18: Hozd ide papír hulladék Kft. Szombathely. Újságok, könyvek, karton, fólia, PET, páncélszalagátvétel, iskolai papírgyűjtés, iratmegsemmisítés. www.hozdide.hu.
19: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
20: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
21: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, Szombathely, Zanati Tesco parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Wolton keresztül. Kóstolja meg ön is!
22: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
23: Tudtad, hogy létezik búfelejtő shopping? Élmény shopping, barinős shopping, családi shopping, célirányos shopping, impulzív shopping, ötletgyűjtő shopping, hétvégi shopping és hétköznapi shopping is. Most melyikhez van kedved? Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
24: Ön több, mint egy vevő. Ön családtag. Mandli Optika. Szombathely, Mártirok tere 10. www.mandlioptika.hu.
25: A Rádió 1 Szombathely Taxi a város legnagyobb taxitársasága. Tapasztalt és kedves sofőrök várják napi 24 órában. Töltse le applikációnkat és rendeljen taxit két kattintással. Rádió 1 Szombathely Taxi. Gyors, pontos, megbízható és tiszta. Ingyenes zöld szám 0680 620 620.
1: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Péntek van, jó idő, jaj, de vártuk már ezt. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Együtt dolgozunk, ma is hozom a jó zenéket, a játékokat. Rengeteg páros belépőt kiosztok ma még a Sopron Festre. Időjárás kapitány is teszi a dolgát. Napsütés, néha felhők, nulla csapadék. 34 fok lesz ma a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió egyen, csak igazi mai sláger, vagy nincs megállás, megszakítás. Nyár, fesztivál hangulat, jó zenék, már is itt a pörgés BB Rexával, New Religion. Ő az az énekesnő, akit egy koncerten egy néző mobiltelefonnal fejbe dobott. Évekkel ezelőtt történt, és annyira eltalálta, hogy össze kellett varni a szemöldökét. Mondjuk nem volt a legélesebb kés a fiókban ez a rajongó. Mobiltelefon alapján a pillanatok alatt kiderült, hogy ki volt az. Csengettek is aztán a rendőrök a lakásánál. BB Rexa, New Religion, ezzel folytatom a Rádió egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az infók után például Lady Gagától.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
2: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
6: Emlékszel, amikor beadtuk az Andinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
7: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet?
8: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza?
9: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
1: Reklámot hallottak.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Péntek, nyár, jó zenék, közöttük játék, páros belépőjegyek a Sopron Festre. Július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére a játékos döntheti el, hogy melyik napon szeretne fesztiválozni. Halló, halló!
1: Hello, Dávid vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívtál?
1: Dunakiléti, Gyormoson Sopron megyéből.
0: És mit csinálsz éppen?
1: Éppen festünk.
0: Házat? Vagy mit?
1: Igen, alul a pincét, úgyhogy jó helyen vagyunk, mert nagyon jó meleg idő van itt kint.
0: Mármint, hogy kint meleg, de nálatok a pincében meg minden
1: van,
0: szuper.
1: Így van.
0: Viszont,
1: így
0: ha kimennétek, akkor fesztiváloznátok egyet, gondolom.
1: Így van.
0: Meg lesz. Mert hogy 10-ként értetek el!
1: Ez az! Köszi szépen! Örülünk neki nagyon! Köszi!
0: A Rádió 1 szlogenje, hogy szól a pincében?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nagyon jól szól a pincében.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Örülünk neki, nagyon-nagyon. Mindenki hallgatja itt lent.
0: Helyes, helyes. Melyik napon mennétek a Sopron Festre?
1: A Prodigy-re.
0: A Prodigy napra, ez van, szombat. Jól van, oké. Okay. Nagyon jól fogjátok magatokat érezni.
1: Szuper, mindenféleképpen.
0: Addig pincefestés ezerrel. Én megjátszom nektek a jó zenéket, egy kis latin popot indítottam most. Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, a következő órában is lehet majd páros belépőjegyekhez jutni.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnapi első meccsén az A csoportban Csehország és a Dél-Afrikai Köztársaság egy-egyes döntetlent játszott. Óvatos futballozás volt, mindkét csapat a nyitófordulós veresége után a kiesést szerette volna elkerülni, és ezzel mindkét csapat pontot szerzett, és még van esélyük a továbbjutásra. 21 órakor kezdődött a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó, és 4-1-re győzött Svájc, a sajtójuk pedig elragadtatással ír a csapatuk taktikai érettségéről. A Kanada-Katar találkozó éjfélkor kezdődött, és saját közönségük előtt Kanada lemosta a pályáról Katart 6-0-ás győzelemmel. 4 ponttal így ők vezetik a B csoportot jelenleg. Hajnalban Mexikó játszott Dél-Koreával, 1-0-ával nyert Mexikó, akik ezzel a győzelemmel 2 meccsből 6 pontot gyűjtve vezetik az A csoportot, és már biztosan csoport elsők.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapa.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapart Fest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor
3: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyskán áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu és a múzeumok éjszakán. Éjszakája Facebook oldalán. Június 20. Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
10: A Durgó és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durgó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durgo.hu/üzletrablás.
11: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
12: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és játsszuk egymás után két sztárt, akik nincsenek jóban. Taylor Swift követi Justin Biebert. Amikor Justin Bieber Selena Gomez-zel kavart, akkor mérgesedett el közöttük a viszony. Taylor szerint Justin nem bánt jól Selenával, és azóta se rendezték a sérelmet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, végre igazi nyár, igazi mai slágerekkel, és most magas UV sugárzással, drága Rádió Egyesek, valamint fürdésre nagyon is alkalmas vízhőmérsékletekkel. A Balaton, a Velencei tó, a Tisza tó 23, a Fertő tó 25 fokos, sokan fogják kipróbálni a hétvégén. Alapvetően napsütés lesz a következő napokban, néha gomoly felhőkkel, de 36-37 fokos maximumokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Disco Machine közös dalával folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajó.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Adom a páros belépőket ma még a Sopron Festre, július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére. Amelyik napon fesztiválozni szeretne a nyertes? Háló, háló!
1: Szia, megvan már a tizedik.
0: Szia, hogy szólíthatlak?
1: Judit.
0: Judit, hát megvan a tizedik. Te lettél az!
1: Nem mondod, én még azt sem, hogy nem szóltam. Nagyon örülök neki.
0: Otthonra hívsz egy munkahelyről, drága Judit.
1: Munkahelyről, és a lényeg az, hogy én a fiamnak akarom ezt, mert rám bízta, hogy nyerjek neki egyet.
0: Mindenkinek egy ilyen anyukát. Na akkor mi a szlogenünk?
1: Jó, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Nyertél!
1: Nagyon köszönöm.
0: És a fiat hallom ott a háttérben.
1: A munkatársaim.
0: Még a munkatársak is örülnek, mert ezt nyerted.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Ma délután és este van már csak esélye elvinni a páros napi jegyeket a Sopron Festre, úgyhogy 2 óra után folytatjuk itt a

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-e.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Haszonkóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
12: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
13: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
14: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Haszonkóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
13: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerek.

Szép délután, Szombathely, végre itt a hét utolsó munkanapja, amikor már mindenki egy kicsit a hétvégére hangolódik, ráadásul itt a jó idő is, úgyhogy remélem a hétvégét mindenki valami vízparton tölti, természetesen sok-sok igazi mai sláger társaságában, amik ebben az órában mixben szólnak, remélem, hogy velem tart. Én Farkas Beni vagyok, a folytatásban pedig már hozom is Tiesto felvételét. Ez a The Business.

Minden délben a Rádió Egyen. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül. Mixben. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Már folytatjuk is egy kis időjárással itt a 97.7 Rádió 1-en. Nos, jó hírem van, aki szereti az igazi kánikulai meleg időt. A következő hetekben bizony 30 fok felett alakulnak a maximumok, nem is nagyon látok változást ebben, úgyhogy élvezzük a jó időt, a kellemes napsütéses feelinget. Velünk marad most már úgy tűnik, hogy a kánikula a következő időszakban. A 97.7 Rádió 1-en pedig Taylor Swift érkezik, ez az Opel 8.

Ez a 97 Hét Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és tart a közúti ellenőrzés, amit a magyar rendőrség rendelt el erre a hétre. A mai napon pedig egy 24 órás maratoni ellenőrzést tartanak. Egy napon keresztül célzott alkohol és drog ellenőrzést hajtanak végre a hazai utakon, úgyhogy nagy odafigyeléssel közlekedjünk, figyeljünk oda, ha pedig van közlekedési info, természetesen jöhet ma is a szokásos elérhetőségekre. Figyeljünk oda, jó utat mindenkinek! A 97 Hét Rádió egyen Alan Walker érkezik már. Ez az Alone.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és ma pedig vár mindenkit a Szent Iváni vígasságok, az év egyik legnagyobb és legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye, ami a nyár leghosszabb napjához kapcsolódva a csónakázótó és az emlékmű környékét tölti meg élettel. A többnapos program a zenei és gasztronómiai élményeket, valamint a modern fesztivál hangulatot ötvözi itt Szombathelyen. Ma 18 órától jön a Stage Pass, 20 órától Mihály Filuca, 21 órától pedig LL Junior lép majd fel. Jó szórakozást mindenkinek! A 97.7 Rádió egyen szemfeltel folytatjuk, ez már a Hurt Like Mine.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és természetesen ismét lesz múzeumok éjszakája Szombathelyen. Felsorolni is nehéz, hogy hány programmal lehet találkozni Szombathelyen. Már most érdemes egyébként utána nézni, hogy pontosan mikor, hol kezdődnek a programok, és akár egy menetrendet is összeállítani. Tényleg egész nap találkozhatunk szuper programokról, legyen az múzeumokról, vagy különlegesebb helyszínekről, úgyhogy érdemes utána nézni, hogy mikor, hol várnak minket, mivel szerencsére nem fogunk unatkozni Szombathelyen a holnapi napon. Itt a 97.7 Rádió, ugyan pedig Marianne felvételét hallgatjuk, jön a Disturbia.

slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió Egyen. Daily Mix. Minden délben a Rádió Egyen. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül.

0: A Daily Mix véget ért, a rádió egyen egy kis időre most én is elköszönök, viszont mutatom, mivel indítjuk a következő órát. Accent és Sarah érkezik, ez a Don't Leave, amit mindjárt meghallgatunk teljes egészében. Maradjon velem a folytatásban, és én Farkas Benni vagyok. Hello, Szombathely!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Farkas Bennivel. Csak igazi, ma is láger megy. 97.7.

Nagyon szép délutánti jó rádiózás Szombathely, hello mindenkinek a mikrofonnál, továbbra is Farkas Benni, továbbra is hozom az igazi mai slágereket, csak változatosan, és hoztam egy programötletet holnap délelőttre, strand röplabda termálkupa lesz a fedett uszoda és termálfürdőben, holnap délelőtt 10 órától a Sport és Ifjúsági Iroda szervezésében kerül megrendezésre az idei nyári szabadidős strand röplabda verseny. Hát jó szórakozást mindenkinek. A 97.7 rádió egyen már Enrique Iglesias érkezik itt a Bailando.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a 97.7 Rádió egye, hogy csak igazi mai sláger megy, és a mai nappal hivatalosan is elstartol a fesztivál szezon, az első nagyobb hazai fesztivállal, a Fezzennel, aminek lesznek különlegességei, például a kontroll vezetésével közeléti témákról beszélgetnek többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel. A háromnapos fesztiválon fellép többek között a Carson Coma, Valmár, a Follow the Flow, a Road, Korda György és Balázs Klári, Azaria, a Halott Pénz, a Well Hello vagy éppen Csutló, úgyhogy nem fogunk unatkozni, jó szórakozást. A 97.7 Rádió egyen már Lady Gaga érkezik, itt az Abrakadabra.

0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
3: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
4: Szia, drágám! Na, Isten, én aludtam ma is!
3: De jó neked! Mi a titkod?
4: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
3: Cedacur Forte.
4: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és várnak mindenkit a mai napon Hollósi Zetter Andrea kiállítás megnyitójára a Víztoronyba. Hollósi Zetter Andrea pontfestett Skandinávia című kiállítása a Víztorony különleges terében vár mindenkit. A tárlat a skandináv mitológia, runák világa és az intuitív alkotás inspirációjából építkezik. A tárlat egyébként ingyenesen megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében egészen július 21-ig. Itt a 97.7 Rádió egyen pedig Kámrád érkezik, már jön a Feel Alive!

VB percekkel folytatjuk a 97.7 Rádió Egyen, hozom a mai programot. A D csoportban 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával mérkőzik meg. A két csapat győzött az első fordulóban, szóval érdekes mérkőzésre van kilátás. Éjfélkor jön a Skócia-Marokkó mérkőzés, majd hajnali 2 óra 30-tól Brazília-Haitival mérkőzik meg. A korán kelők 5 órakor pedig megnézhetik a Törökország-Paraguay összecsapást. Jó szórakozást, jó szurkolást! A 97.7 Rádió Egyen Bibirexa és Fétlasz közös a szól, a New Relation.

97.7 Rádió Egyen a mai napra, én ennyi voltam, az igazi mai slágerek azonban továbbra is nálunk szólnak, Magyarország legváltozatosabb zenei órájával várjuk, úgyhogy maradjanak a Rádió Egyen, holnap pedig a szokott időben, délben találkozunk. Én Farkas Beni voltam, helló szombathely!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Emlékszel, amikor beadtuk az Andinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt.
10: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
11: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
12: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
0: Reklámot hallottak.
13: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, magas az UV-sugárzás. Mondom azoknak a mázlistáknak, akik éppen napoznak, mert vannak ilyenek, jelentem. Kaptunk Viberen fotót Melindától, a Balaton partján áztatja a lábát. Kellemes vízhőmérsékletbe, mert ugye nagyobb tavaink 23-24 fokosak, a hétvégére pedig még tovább melegedhetnek majd. Kánikula lesz az országban 36-37 fokokkal, sok napsütéssel, időnként gomoly felhőkkel.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Évens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.

0: foci BB hírek a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futball világbajnokság következő mérkőzését este 9 órától láthatjuk, az Egyesült Államok csap össze Ausztráliával a D csoportban. Izgalmas lesz, mindkét csapat győzelemmel kezdte a VB-t, de jelenleg az USA vezeti a csoportot. Éjfélkor láthatjuk a Skócia-Marokkó mérkőzést a C csoportból. Mindkét csapat számára kritikus a találkozó, mert hogy a csoportban a favorit Brazília mögött óriási a harc a továbbjutást érő helyekért. Hajnalban 2:30 kezdődik a Brazília-Haiti mérkőzés, ahogy mondtam, a C csoport éléről érkezik Brazília a pályára, és a rajongóik a Real Madrid fiatal szupersztárjától, Endriktől várnak újabb varázslatos gólokat. Holnap kora reggel 5 órakor kezdődik a Törökország-Paraguay mérkőzés a D csoportban, ahol a korábbi pofonjaik miatt mindkét csapat 0 ponttal áll a csoport hátsó pozícióin.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
0: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifú.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanja jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny. 30 éve melletted.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
9: Ugrunk egy bombát?
11: Szállás.hu. Úgy is tett.
12: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
13: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
14: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
15: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és ma délután az utolsó páros belépőinket osztogatjuk el a Sopron Festre. Július 2-3-4, bármelyik napon ott buliszhat a Rádió 1 hallgató másodmagával, ehhez 10-ként kell elérni mostantól a Forrodrot 20-as 300

0: a maggaz.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó idő van, szuper zenék, valaki pedig még páros belépőjegyet is kap a Sopron Festre, július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére. Bármelyik napot választhatja az óramáz listája. Halló, halló!
2: Szia, Marian vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szuper a mai napod, Marian?
2: Éppen dolgozom, pakolós, húzós, de jól telik.
1: Ott is meleg van?
2: Holnap szülinapom, igen.
1: Ó!
2: Holnap tartjuk a Budapest Parkba.
1: Majka lesz talán, nem?
2: Majka.
1: Most pedig miért hívtál?
2: Most a Sopron Festre.
1: Mindenhol bulizni szeretnél?
2: Igen.
1: Nagyon úgy néz ki, hogy összejön, mert hogy 10. lettél!
2: Szuper, nagyon szépen köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Biztos, hogy bulizol.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
2: Köszönöm. Ez jó volt.
1: Páros napi jegytet? Hozhatsz magaddal valakit? Melyik napra jöttök?
2: 2. nap.
1: Küldöm a belépőidet. Én pedig, drága Rádió 1-esek, fogadom a hívásokat a következő órában is, mert hogy a játék megy tovább itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. Még mindig csörög egy vonalunk, 20-as 311-111. Halló?
1: Még érvényes a játék?
0: A játékunk az mindig is érvényes volt.
1: Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy.
0: Nagyon jól tudod a szlogent, viszont ha a kérdésed arra vonatkozott, hogy tart-e még a játék, hát az sajnos már nem. De majd a következő órában lehet játszani, anyának, apának pedig szólj, hogy játszon helyetted, mert fiatal vagy még ezekhez a rádiós játékokhoz. Én viszont azonnal indítok egy újabb zenei órát, tele lesz jó zenével, mondom, lesz játék is, és kezdek a nyár dalával.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió Egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió Egyen!
2: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld, a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
3: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
8: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
9: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-8-ig 40%, 8-9-ig 30%, 9-10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-9-ig, 40% 9-10-ig, 50% 10-11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: A 30 éves Pennyben ez is nyerő. Meg ez is. És ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben Június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
13: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
14: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig A magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint. A magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
17: Gyere és érezd Szombathelyt! Májustól szeptemberig számtalan program vár. Részletek érezdszombathelyt.hu. Cipők, táskák, kabátok, sportfelszerelés, szemüveg, kontaktlencse vagy mesés ékszerek, tévé, okosóra, háztartási gép, egy gyors hajvágás vagy szakáligazítás, esetleg egy kellemes kávézó ízletes süteményekkel. Ez mind-mind mi vagyunk. Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
18: A Legek évada a leghűségesebb városban. A Soproni Petőfi Színház az új évadban országosan is egyedülálló műsorral készül. A legszívhez szóló musical, a legkatartikusabb dráma, a legkacagtatóbb vígjáték, a legmegrendítőbb komoly játék és egy ikonikus operett várja a nézőket. A nyitány a Hegedűs a háztetőn, majd érkezik a Pillantás a hídról, a Bolha a fülbe, a Vitézlélek, végül a Marica grófnő. Válassza a biztos élményt, bérletek már elérhető. Részletek soproniszínház.hu.
3: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regán Lili, Medger Victoria, Yamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Purebeat, Antonio, Jauri és a Diszkósi DJ-k. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
3: Mert itt szólnak az igazi.

0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: idő, napsütés, és a jó idő nagyon sokáig folytatódik az előrejelzések szerint. A hétvégén 36-37 fokok várhatóak, végig süt majd a nap, gomoly felhősödés itt-ott előfordulhat, csapadékra nem kell számítani.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek jut most a páros belépőinkből. A Sopron Festre juttatom be a 10. telefonálót július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére. Halló?
1: Ja, kis Györgyi vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: De jó, hogy itt vagy, Györgyi. Hogy telik a napod? Mit csinálsz?
1: Itthon vagyok szabadságon, és mindjárt sütöm a palacsintát a családnak.
0: Jaj, a családodat most irigyelheti mindenki. Már csak azért is, mert viszed őket fesztiválozni, 10. lettél!
1: Ez az, köszönöm!
0: A Palacsinta Bellé Fesztiválja egy dukál. Kérem a Rádió egy szlogenjét!
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Ez az! Nagyon örülök!
0: Hát, aki ebbe a nagy melegbe még egy palacsinta sütést is bevállal, az megérdemli, hogy bulizzom majd pár hét múlva.
1: Köszönöm szépen!
0: És még mindig van egy-két páros belépőnk. A kívánság műsorban este 6 után megnyerhetőek itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Július 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Swift. Ugye a hozzá hasonló nagy kaliberű sztárok általában őstehetségek, és már pár éves korukban zenéltek valahogy, vagy esetleg énekeltek. Ebből a szempontból is kakuktojás Taylor Swift, mert hogy 12 éves volt körülbelül, amikor megtanult gitározni, ráadásul a legelső akkordokat egy informatikus mutatta meg neki, aki a számítógépüket javította. Na de miután megtanult gitározni, egyből meg is írta az első dalát, a Lucky You-t. Taylor Swift,

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnapi első meccsén az A csoportban Csehország és a Dél-Afrikai Köztársaság 1-1-es döntetlent játszott. Óvatos futballozás volt, mindkét csapat a nyitófordulós veresége után a kiesést szerette volna elkerülni, és ezzel mindkét csapat pontot szerzett, és még van esélyük a továbbjutásra. 21 órakor kezdődött a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó, és 4-1-re győzött Svájc, a sajtójuk pedig elragadtatással ír a csapatuk taktikai érettségéről. A Kanada-Katar találkozó éjfélkor kezdődött, és saját közönségük előtt Kanada lemosta a pályáról Katart 6-0-ás győzelemmel. 4 ponttal így ők vezetik a B csoportot jelenleg. Hajnalban Mexikó játszott Dél-Koreával, 1-0-ával nyert Mexikó, akik ezzel a győzelemmel 2 meccsből 6 pontot gyűjtve vezetik az A csoportot, és már biztosan csoport elsők.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapark.

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regali

0: Egy jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Tudtad, hogy létezik búfelejtő shopping? Élmény shopping, barinős shopping, családi shopping, célirányos shopping, impulzív shopping, ötletgyűjtő shopping, hétvégi shopping és hétköznapi shopping is. Most melyikhez van kedved? Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harsunkóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy! Sopron Fest. Július 2-3-4.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Hát Anna ajánlására sikerült moziba látogatnom. Még emészgetem, amit láttam. Szerelmi thriller, pszichó, horror, minden volt egyben. Ez a Megszállottság nevezetű film, ami nagyon bugyúta a történet, mert arról szól, hogy egy csávó vesz egy ilyen szerelmi kötést egy boltba, ráteszi a csajra, akit meg akar csalni, és működik a kötés, és a csaj megőrül. De úgy örül meg, hogy annyira össze-vissza fosod magad attól, hogy ő megőrül, hogy valami egészen durva. Én rájöttem, hogy én 15 éve nem nézek ilyen filmeket, nem szeretem. Egyszerűen az idegrendszerem valahogy nem. Tehát talán az utolsó Sikoly volt, vagy nem tudom mi
5: hát,
4: volt.
5: Hát tudtam mondani, hogy a Deriknél befejezted, akkor nem ajánlom.
4: Nagyon sokszor emlegettelek, hogy miért
5: köszönöm,
4: kellett.
5: Köszönöm én
4: nekem ehhez terhelt az idegrendszerem. Mi már végig akarod nézni, a felénél volt az, hogy jó, menjünk, nem mentem, de hogy ilyen...
5: Figyelj, mindig ingerküszöbről beszélsz, ugye ingerküszöb, az ingerküszöb. Nem is ajánlok neked olyat, ami az ingerküszöbödet nem üti meg. 750 000 dollárból hozták össze a filmet, olvastam, és most 100 milliónál több már a bevétel belőle.
4: Úgy ültem a kocsiba, hogy hátranéztem, hogy van-e valaki a hátsó ülésen. Nem féltél?
5: Nem? Dehogy nem, én is teljesen be voltam tolva.
4: Én szerintem a Sikolynál hoztam egy döntést, hogy gyerekek, nem,
5: Isten,
4: minden,
5: ezt tudom.
4: Kedves vagy, skifi vagy, ufó vagy, Sikoly, vagy Nolan film, ami jön most majd a Matt Damonnal, tök jó, nézzük meg, régen nagyon voltam ennyire betolva a filmet.
5: Örülök, hogy megérintett.
4: És tetszett, hogy sejtelmesen annyit mondott, Balázs, Megszállottság. Jó, Anna? Nem mondok többet. Menj el, nézd meg, tudod?
5: Majd utána megbeszéljük.
4: Igen, majd utána mondta, megbeszéljük.
5: Majd utána megbeszéljük, Balázs. Ezt mondta.
4: Ez volt egy hétig nem fogok aludni.
6: Ez félelmetes, ugye? Ez igen.
5: De bármikor megtörténhet.
4: Ne, Anna.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

kattást az autópályákon. Györke Attila vagyok. Jöhetnek a közlekedési infók a Forrodrót 20-as 311-111. Cserébe nem sokára kapunk egy mixet Joer Juniortól. 5 órától ugyanis ma is lesz Rádió egy Live Mix.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Itt a Rádió 1, 16 óra 20 perc, közlekedési információ. Budapesten azért lassú az Árpád híd és környéke, mert ott délután volt egy baleset, egy motoros gázolás a Budai hídfőnél Pest irányába. Reméljük, a motorosnak nincs komoly baja, írta Attila. Rolandtól tudom, hogy lassú az M3-as autópálya Nyíregyháza felé, a terelésben történt korábban egy baleset a 44-es kilométernél, és Máté azt írja, tömött sorokban haladnak az M7-esen az emberek a Balaton felé, jelen pillanatban Törökbálint és Martonvásár között lehet igazán lassulni. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat a Rádió 1-jel! Autós barátaim pedig ma is megérdemelnek egy dal természetesen. Együtt fognak fütyülni.

0: Rajz foci BB hírek a Rajzab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futball világbajnokság következő mérkőzését este 9 órától láthatjuk. Az Egyesült Államok csap össze Ausztráliával a D csoportban. Izgalmas lesz, mindkét csapat győzelemmel kezdte a VB-t, de jelenleg az USA vezeti a csoportot. Éjfélkor láthatjuk a Skócia-Marokkó mérkőzést a C csoportból. Mindkét csapat számára kritikus a találkozó, mert hogy a csoportban a favorit Brazília mögött óriási a harc a továbbjutást érő helyekért. Hajnalban 2:30-kor kezdődik a Brazília-Haiti mérkőzés, ahogy mondtam, a C csoport éléről érkezik Brazília a pályára, és a rajongóik a Real Madrid fiatal szupersztárjától, Endriktől várnak újabb varázslatos gólokat. Holnap kora reggel 5 órakor kezdődik a Törökország-Paraguay mérkőzés a D csoportban, ahol a korábbi pofonjaik miatt mindkét csapat 0 ponttal áll a csoport hátsó pozícióin.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajzab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
9: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
10: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
13: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
14: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotban is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a rádió egy 16 óra 46 perc, közlekedési információk. Nemrég ugye megtudtuk, hogy az M3-ason Nyíregyháza felé a terelésben baleset történt a 44-es kilométernél. Hát most írta valaki névtelenül, hogy az M3-ason Nyíregyháza felé körülbelül már másfél órája pályazárban áldogálnak a baleset miatt, úgyhogy aki teheti, legkésőbb Bagnán menjen le az M3-asról, ha a torlódás miatt eljut odáig, de inkább már Gödöllőnél. Budapesten azért lassú az Árpád híd környéken, mert délután volt ott egy motoros gázolás a Budai hídfőnél Pest irányába, és hát tömött sorokban haladnak az emberek az M7-esen a Balaton felé. Jelen pillanatban Törökbálint és Martonvásár között lehet igazán lassulgatni. Jöhetnek folyamatosan ezután is a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Itt a Rádió 1-en még egy-két zenét én indítok, aztán Joel Junior. Ő mixel majd 5-től a Live

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy. Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en.
0: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként. Mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
7: Notino.
8: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
14: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fióre Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu. A friss.hu keresi Szombathely legcukibb kis kedvencét. Ha szerinted a tiéd a világ legcukibb kis állata, nevezd be június 15-től 29-ig a friss.hu oldalon. A fődíj fél évre elegendő ízletes állateledel, a nyertes igényeire szabva. A játék támogatója a Nestlé Purina bükigyára. Purina, az önkedvence, a mi szenvedélyünk.
7: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen, a Főtér 38-ban.
15: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
16: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
15: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
17: Ön több, mint egy vevő. Ön családtag. Mandli Optika. Szombathely, Mártirok tere 10. www.mandlioptika.hu.
18: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
19: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
20: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár!
21: Grillcsirkés Szombathely,
20: Zanati Tesco parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Volton keresztül. Kóstolja meg ön is!
22: Japánban tradíció az üres tér letisztult szépsége, hiszen lehetőséget teremt számunkra, hogy megtöltsük élettel. Ragadja meg az élet végtelen lehetőségeit a frissített 2025-ös Mazda CX-60-nal már 15 millió 500 ezer forinttól. Mazda, Crafted in Japan. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
23: Szentesi Autó Kft. Bükk, Kossuth Lajos utca 114. www.szentesiautó.hu. Telefon 0694 558 466.
24: Cipők, táskák, kabátok, sportfelszerelés, szemüveg, kontaktlencse vagy mesés ékszerek, TV, okosóra, háztartási gép, egy gyors hajvágás vagy szakáligazítás, esetleg egy kellemes kávézó ízletes süteményekkel. Ez mind-mind mi vagyunk. Family Center Szombathely. Parkolj ingyen, itt van minden.
25: Ha elektromos roller, kerékpár vagy robogó, akkor Rollervilág. Márka független szervíz, gyors segítség, profi megoldások. Rollervilág. A mozgás szabadságáért.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszóknál a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy. A Temuron rendelt Juhász Gerit tegyük hozzá. Tiszteletem, hölgyeim és uraim! Itt mellettem Joer Junior!
26: Hello, szép délután mindenkinek, szevasztok!
1: Hát kérlek szépen, elárulhatjuk a nagy titkot.
26: A eddig, nagy titkot?
1: Igen.
26: The Secret.
1: Ezzel készültünk egy ideje. És hát, hölgyeim és uraim, el kell fogadni. Ez lesz az utolsó egyórás Rádió 1 Live Mix.
26: Szabadságra, wow.
1: Szabadságra küldjük az egyórás Live Mixet. Na de mi a helyette, ugye? Ez itt a kérdés. Hát kérem szépen, a két órás Live Mix! Hétfőtől! Hétfőtől!
26: Ez azt jelenti, hogy én zenélek utoljára délután, kerek egy óra hosszát.
1: Ebben a műsorban.
26: Ebben a műsorban, jövő héttől mindenki délután 5 órától 2 órát fog zenélni.
1: Ha már itt a nyár, ha már itt a jó idő, a jó bulik, a fesztiválok időszakát, akkor legyen a Rádió 1 mindenkinek a ráhangolódása. Mi leszünk azok, akik a jó hangulatot biztosítják a nyári szünetben, a szabadságok idején. Úgyhogy hétfőtől 17 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában, este 7 óráig.
26: Wow. Na de hát akkor ugye most még lenyomjuk ezt az utolsó egy órát, és igyekszem nagyon hűen letolni. Úgyhogy fantasztikus zenékkel bele is válunk a Live Mixbe, Purple Disco Machine, Wonderful Life, mindenkinek jó hallgatózást!

Ez a Rádió Egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió Egyen. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, üdvözlet mindenkinek a 33 fokban, ez a Rádió 1 Live Mix, mellettem Joer Junior, hello!
1: Hello, hello, sziasztok! 33 fok, nagyon durva egyébként, pont ma van az az első olyan nap, amikor itt ténylegesen megcsapott a meleg. Úgyhogy a nyár az elkezdődött.
0: A Balaton, kőkeményen. A Berencei tó, a Fertő tó, a Tisza tó, 24-25 fokos.
1: Az nagyon finom. Sőt, már majdnem meleg, nem?
0: Ennyi információ. Hát igen, igen, igen.
1: Írják meg, akik a Balatonon vannak, hogy milyennek érzik most a vizet. Na most így el sem tudom képzelni, idén még nem voltam a Balatonban.
0: Aki szörnyű. Pedig a Balaton felé tart, hát az is írja meg, hogy mi a helyzet, mert hogy most tudtam meg... M1-es, M7-es közös kivezető szakaszán 4 autó ütközött a 12-es kilométernél, úgyhogy dugó van azoknak, akik a Balaton felé tartanak. Jöhetnek az infók SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, aztán kapunk még üzeneteket. Dani írta, sziasztok, hülesen hallgatlak titeket, éppen a bevásárlókocsit tolom a boltban, és isteni ez a live mix, úgy érzem magam, mint hogyha egy péntek esti várma buliban lennék. Nagy pacsi Joernek brutál jók ezek a zenék.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hát igen, ez már majdnem tényleg olyan, mint egy warm-up. Egyébként én is megyek ugye este, Tatabányán fog fellépni, úgyhogy ilyenkor szoktuk azt mondani Gerivel, hogy magamnak warm-upolok, remélem ott is nagy buli lesz, de szerintem pörgessük is tovább a Live Mix-et, van még 38 percünk, és a Never Going Home-mal indulunk itt a Live Mix-ben.

Ez a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Joer Junior.

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Joer Junior.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, ez a Live Mix, Joel Junior Mixel. Hello!
1: Gyönyörű szép délután mindenkinek, szavaztok!
0: Szuper jó a mix, többen is dicsérik. Hétfőtől 17 és 19 óra között Rádió Egyen Live Mix Summer Edition. Mostantól kezdve hétfőtől legalábbis 2 órán keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben ilyenkor. Hát Joel Junior JJ-nek szokott szólítani, Geri, ugye? Tehát JJ.
1: Hívasz bárhogy, hívasz Krisztiánnak is.
0: Krisztián. Nagyon sokan haladnak velünk ilyenkor az autópályán, toljuk nekik az igazi mai slágereket. Te hol mész azután?
1: Én Tatabányára látogatok, úgyhogy nem is tudom hirtelen, hogy merre van, talán följebb?
0: Ugye? Nem, M1-es.
1: M1-es, aha, a Győr fele kell
0: igen,
1: menni akkor.
0: Igen.
1: Na, köszönöm szépen akkor ezt az útinfót.
0: Már most mondom neked, hogy nagyon-nagyon sok autós barátoddal fogsz találkozni az M1-esen, tele van.
1: Hála Istennek, később kezdek azért, úgyhogy előtte még egy vacsora bele fog férni, hát, hogyha addig csillapodnak a kedélyek, de hát majd csekkolni kell, úgyhogy hát igen, péntek délután van, nagy a mozorgás, nyár van, úgyhogy igen, sajnos ezt bele kell kalkulálni, de én azért igyekszem azért, hogy mindenkinek egy kicsit könnyebb legyen az útja, úgyhogy igyekszem a legfrissebb és legjobb nyári zenéket pörgetni nektek.
0: Még akkor gyorsan mondom, hogy mekkora a mozorgás. István írta, ha tudtok friss infót az M7-esről, mondjátok, léci, éppen úton vagyok a Balaton felé, hát mondom. Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik, ezt a hallgatók írják, és még a legelején az M1-es, M7-es kivezetőjén baleset történt a 12-es kilométernél, 4 autó balesetezett. Másik autópálya, M3-as, szintén baleset volt a bevezető szakaszon, a Szerencs utca előtt, ez a budapesti bevezető szakasz, és ahogy mondtam, tele van az M1-es is, úgyhogy ne sok jóra számíts.
1: Hát igen, ez tényleg nem jó, viszont én, ahogy ígértem, tényleg próbálom a leghűsítőbb zenéket hozni nektek, és hát a következő dal, hogyha egy italhoz kellene hasonlítani, akkor én azt tudnám mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon finom limonádé, rengeteg jéggel. Szerintem érteni fogjátok, a rengeteg jég itt egy kis hangerőt jelent, úgyhogy pörgetjük Calvin Harris nyári óriási slágerét, szól a Blessings itt a Rádió Egyen, a Live Mixben.

Rádió Egy Live Mix. Délután 5-től 6-ig. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Joer Junior.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Jövő héttől ilyenkor nem áll meg a műsor, mert hogy indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition hétfőtől 17 és 19 óra között szólnak az igazi mai slágerek mixben. Joel Juniornak pedig nagyon szépen köszönjük a mai mixet, hát ez szuper jó volt.
1: Nagyon szépen köszönöm, én is fantasztikusan éreztem magam, meg volt a varmapig, jó kis nyári hangolódással, és nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg SMS-t is, amit küldtetek. Akik az úton vannak, azoknak kitartást kívánok, akikkel meg a bulikban találkozok este, azokat meg várom nagy szeretettel, köszi szépen, sziasztok!
0: Kicsit irigykedünk azokra, akik most az M7-esen a Balaton felé haladnak, nem azért, mert a dugóban állnak, hanem mert hamarosan már nagyon jó lesz nekik ott a Balatonon. Azt szokták mondani egyébként, hogy a DJ-knek nincs nyaralás, nálad is ez a helyzet? Még tudom, hogy elköszöntél, de még egy kérdésre gyorsan, hogy lesz-e nyáron neked valami? Tudsz-e menni a Balatonra idén, ami most egyébként 25-26 fokos?
1: Nagyon szeretnék a Balatonba megmártozni egyébként, játszani is fogok egyébként többször a Balatonnál klubokban, úgyhogy ilyenkor próbálom úgy időzíteni azért, hogy egy csobbanás beleférjen, de azért igen, valóban ilyenkor rengeteg menet van, meg nagyon nagy pörgés van, de azért nincs olyan rossz dolgom, mert vasárnap utazok Görögországba, szóval azért ott lesz egy kis pihenés.
0: Jó, akkor nem lesz itt sajnálkozás.
1: Így van, így van.
0: Jó van, akkor érezd jól magad, jó pihenést kívánunk Görögországban, üdvözöljük a görögöket, és az igazi mai slágerek pedig pörögnek tovább a Rádió Egyen, azonnal indul a kíván műsor. 0623111111 már is lehet kérni a kedvenc zenéket. Ed Sheerannel és az Azizámmal indul a következő zenei óra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió Egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Vásárolj az Zalando leározásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
9: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
12: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
13: Notino.
14: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
16: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
17: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
18: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
19: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
20: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
19: Ugrunk egy bombát!
20: Szállás.hu. Úgy is tett.
21: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
22: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
23: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
24: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
25: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint.
26: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
27: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
28: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
29: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki nem maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban.
30: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu. A friss.hu keresi Szombathely legcukibb kis kedvencét. Ha szerinted a tiéd a világ legcukibb kis állata, nevezd be június 15-től 29-ig a friss.hu oldalon. A fődíj fél évre elegendő ízletes állateledel, a nyertes igényeire szabva. A játék támogatója a Nestlé Purina bükigyára. Purina, az önkedvence, a mi szenvedélyünk.
31: Ön több, mint egy vevő. Ön családtag. Mándli Optika. Szombathely, Mártirok tere 10. www.mandlioptika.hu.
32: Te hol szerezted ezt a gyönyörű mennyasszonyi hajdíszt?
33: A Hajmánia fodrászcikkben, az Uránia udvarban. Rengeteg mennyasszonyi dísz van, és képzeld, a hajápolók sokszor olcsóbbak, mint a neten.
32: Tényleg? Matrix termékek is vannak?
33: Persze, de hajvágógépek és formázók is. Hajmánia fodrászcikk, Uránia udvar.
34: Lépj be a varázslatok világába! Egy hely, ahol a kőből fény születik, a hangból emlék, az estéből pedig élmény. A varázslat elindult. A neve Barlang Színház. Nálunk a nyár életre kell. Vígjáték, koncert, musical, operett, táncshow. Jegyek és bérletek már elérhetők. A legjobb helyek gyorsan fogynak. Várunk az év legvarázslatosabb estéin. Barlangszínház.hu.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Temuro rendelt Juhász Geri vagyok még mindig. Hello mindenkinek, tiszteletem, Györke Attila a stúdióban. Ma én figyelem, hogy ki mit kér. És üdvözlök mindenkit, aki támadja a Balatont vagy a nagyobb tavainkat. A hétvégére szuper jó idő lesz, 37-38 fokokkal, sok napsütéssel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! A Rádió 1 kívánság műsor forrodrótja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Hogy szólíthatlak?
2: Zoli vagyok.
0: Ez az új Taylor Swift-dal, kinek küldöd?
2: Feleségemnek, Imolának. Itten fiammal megyünk érte.
0: Mert hogy hol van ő?
2: Munkában.
0: Jaj, szegény. De hát akkor megy érte a család, üzenjük neki.
2: Így van.
0: Szuper hétvégét kívánok.
2: Ja, szia.
0: És akkor itt a dal, hölgyeim és uraim, ami garantáltan beragad mindenki fejébe a nap hátra levő részére. Taylor Swift, Opel Light, az igazi mai slágerek.

0: igazi mai slágermegy.
1: Szép jó napot! Szeretnék egy számot küldeni, hogyha lehetséges a Szigetvári kertészetbe, Bozsányi Erikának.
0: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Itt a Rádió 1, 18 óra 23 perc, ezeket a közlekedési információkat kaptam. Reni írta, sziasztok, a Budakeszi úton a vízműveknél baleset van, így kerülve az M1-es M7 felé közelítjük Budakeszit, a budaörsi leágazástól indul a tömeg, mindenkinek türelem. Zalán is írja, senki ne menjen arra, a Budakeszi út le van zárva, 30 percet álltunk, és még mindig nagy a forgalom. Sziasztok, baleset volt az M1-es M7-es közös szakaszán, utána már szuper! A Rádió 1 forró grottya 20-as 311-111 SMS telefon, Viber, jöhetnek a közlekedési hírek és az üzenetek. Karcsi azt írta, hogy egész nap földet mozgatott, egyik helyről a másikra, nagyon-nagyon fáradt, úgyhogy így a nap végére kérne egy pörgős dalt, Heart Like Mine. Nézzük, kinek játszhatom még, hogy szólíthatlak?
1: Katalin.
0: Hallgatjuk, hogy mit üzensz.
1: A férjemnek szeretném megköszönni ezt a csodálatos házat, amit épített.
0: De drága vagy, házépítésben vagytok?
1: Már beköltöztünk, gyönyörű házat épített.
0: Akkor igazad van, megérdemli ő is ezt a dalt.
1: Köszönöm szépen.
0: Sam Felt, Heart Like Mine. Nem véletlenül ismerős a zongora futam benne, mert hogy a DJ és az énekesnő Rosalind fogták a Coldplay egyik legnagyobb klasszikusát, Clocks, és egy hatalmas klubslágert gyúrtak belőle. Heart Like Mine!

0: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Ma este az utolsó páros belépőket lehet elvinni tőlem a Sopron Festre. Július 2-a, 3-a, 4-e valaki ott fog bulizni másodvagával, ráadásul egy tetszőleges napon. Csak hívni kell a Rádió Egy fordulótját mostantól a 20-as 311-111-en. 10-ként kell elérni, tudni kell a Rádió Egy szlogenjét. Még az egyik vonalunkon itt van...
1: Barbie vagyok.
0: Barbikám, csak egy rövid ideig foglalhatod a játékosok elől a vonalat. Mondd, hogy melyik zenét szeretnéd hallani a kívánság műsorban.
1: Egy reírálgatom, legújabb számát szeretném kérni.
0: De jó. Kinek küldöd?
1: Magamnak.
0: Nincs ezzel baj. Mindjárt hangosíthatsz akkor a rádión. Hamarosan jön a dalod.
1: Szia, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 1. Csak igazi mai sláger megy a kívánság műsorban. A hallgatók szerkesztik a műsort, és őket küldjük el bulizni a Sopron Festre is. Július 2-3-4. Közülük ki az óramáz listája? Halló!
1: Ja, Bea vagyok.
0: Szia, Bea! Hallgatom,
1: Halló?
0: Hogy miért hívtál. Hallgatom.
1: A játékra jelentkeznék.
0: És miért szeretnék. Jelentkezel a játékra?
1: Szeretnék Sopron Festre menni.
0: És miért akarsz a Sopron Festre menni?
1: Mert minden évben megyek és imádok bulizni.
0: És melyik napon leszel ott a Sopron Festen?
1: Remélem szombaton.
0: Mert hogy ott leszel! 10-ként hívtál fel!
1: Rádió 1! Csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Hát nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Ezt elvitted?
1: Nem számítottam rá, próbálkoztunk, de nem számítottam rá.
0: Hát akkor egy ilyen kis kedves meglepetéssel tudunk neked szolgálni. Az utolsó előtti páros belépőnket elvitted, mert hogy hölgyeim és uraim, a következő órában mindenki startoljon rá, aki eddig próbálkozott, mert az utolsó lehetőség érkezik majd nagyjából egy óra múlva itt a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ez a kívánságműsor, a forradalutunk 20-as 311-111. Halló!
1: Piroska vagyok, és szeretnék egy olkori számot kérni mindenkinek, akinek nagyon szép délutánja és estéje van, úgy, mint nekem. Küldöm a tesómnak, akit nagyon szeretek, most próbáltam vele beszélni, de vacsiznak, úgyhogy visszahívom majd később, addig majd egy jó számot meghallgatunk.
0: Szép estét és hétvégét kívánok nektek! Na, ki az a Rádió 1 hallgató, aki egy szuper buliról sosem akar hazamenni? Jokari pontosan tudja, milyen az, amikor a legjobb résznél tart a parti, és csak annyit szeretnénk maradni még egy kicsit. Hát ilyen, a Stay a Little Longer!
2: Hi, I'm Jokari, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is. 8-tól jön a Disco Shit, 9-től a World Is My Radio Show, még egy órán keresztül viszont lehet kérni a kedvenceket. Hogy hívnak téged?
1: Ja, Karcsi vagyok Szentesre.
0: Milyen idő van Szentesen?
1: Hát egészen jó.
0: Bővebben?
1: Hát teljesen jó.
0: Időjárást így jelentesz, oké, dalt hogy kérsz, mi jöhet?
1: Louis-t kérném szépen.
0: Dalt is így kérsz. Szép estét kívánok neked, barátom!
1: Köszönöm szépen! Szia-szia!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
6: A 250 g-os többféle Mercedes szert csak 1999 forint.
5: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
7: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
8: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
12: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
13: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
14: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gold jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
15: Na, mi lesz a mai program?
16: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
15: Vagyis
16: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
15: És ha rock'n'roll, akkor...
16: Az ég kék, a grillkolbász Master Good.
0: Reklámot hallottak.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
18: familypark.at.
19: Ha elektromos roller, kerékpár vagy robogó, akkor Rollervilág. Márka független szervíz, gyors segítség, profi megoldások. Rollervilág, a mozgás szabadságáért.
2: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
5: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
7: Ön több, mint egy vevő. Ön családtag. Mandli Optika, Szombathely, Mártirok tere 10. www.mandlioptika.hu.
20: te hol szerezted ezt a gyönyörű mennyasszonyi hajdíszt?
21: A Hajmánia fodrászcikkben, az Uránia udvarban. Rengeteg mennyasszonyi dísz van, és képzeld, a hajápolók sokszor olcsóbbak, mint a neten.
20: Tényleg? Matrix termékek is vannak?
21: Persze, de hajvágógépek és formázók is. Hajmánia fodrászcikk, Uránia udvar.
22: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Hogy senki ne maradjon le, meghosszabbítottuk. Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. A kampány ideje alatt 50% szemüveglencse kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat. Személyre szabott multifokális szemüveglencséinkkel élesen láthat minden távolságra egy szemüveggel. Tapasztalja meg ön is a tökéletes látás élményét. Jelentkezzen be most a Trendoptikán.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
23: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, 8 perccel járunk 7 után, közlekedési információ. Először is egy jó hír a Balaton felé igyekvőknek, akik még Budapest környékén tartanak, hogy a délutáni hullám már levonulóban, most szépen normális tempóban lehet haladni a pályán, ezt Magdi írta. Norbitól tudom, hogy az M3-ason Gödöllőnél volt egy baleset a Vásárosramény felé haladó oldalon a 27-es kilométernél. Jelen pillanatban óriási áldogálás van ott, több kilométeres a torlódás, úgyhogy talán érdemes az M0-as, M31-es autópálya útvonalon kerülni. A Rádió 1 forradalottja 20-as 311-111. Az üzenetek és az utak hírei ide jöhetnek. Csabi most írta, hogy a mai nap folyamán annyi kereket cserélt, hogyha valaki most behoz hozzá egy vásárlókocsit, azon is rutinszerűen megnézi a profilmennyiséget. Csabikám, látom, hogy szeretnéd nagyon meghallgatni BB Rexától a New Religion-t, akkor legyen ez ma a levezető dalod, jó? És kinek küldhetem még, mondhatod? Szia!
1: Ilyat is! A feleségemnek, Dorikának, barátnőjének, Vandának, és a Piti Odettnak megyünk nyaralni.
0: De jó nektek! Merre felé?
1: Várjátokra megyünk, sütetjük a hasunkat a csajokkal.
0: Egész hétvégén ott lesztek?
1: Egész hétvégén így van, igen, az alkoholmentes sör már be van hűfe.
0: Helyes.
1: Bízunk benne, jó időt lesz.
0: Nagyon jó időtök lesz, és legyen veletek ott a rádió egy igazi mai slágerekkel. Ez akkor a tietek is, BB Rexa, Faithless, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: és online.
1: Köszönjük szépen, itt egy SMS. Szia, Attis Jani vagyok, egész nap redőnyöket javítottam, mintha mindenkinek most ment volna tönkre a kánikulában. Imádom, hogy nálatok mindig jó a hangulat. Alex Kenji és a Bambolé ehhez adhatna még. Rendben van, nagyon jó ötlet, és a párjának is szeretné elküldeni egyébként valaki, hogy hívnak.
2: Krisztián vagyok. Üzenném neki, hogy szeretem, mert ma van a házassági évfordulónk, ráadásul a negyedik már, és ő még a munkában van, én viszont már a végeztem, aztán várom haza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1. Csak igaz mai sláger megy. A kívánság műsorban a hallgatók kérnek. Parancsolj!
1: Hello, szia, Balázs vagyok. Kérhetném David Guetta-tónak a legújabb dalát?
0: Hál' Istennek még időben telefonáltál, 8-tól diszkosít, de most még tudod kérni. Kinek?
1: Szeretném küldeni feleségemnek, meg kisfiamnak, hogy sietek haza hozzájuk.
0: Rendben van, nagy bulizás lesz akkor erre a dalra. Szuper jó, David Guetta Jennifer Lopez-zel készített el.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ezen a héten rengeteg hallgatót juttattunk be a Sopron Festre. Július 2-án, 3-án, 4-én még valaki ott lesz, teljesen ingyen, a Rádió 1 jó voltából. Halló!
1: Szia, itt Levi. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Egyből szlogennel nyitunk. Nagyon szeretnél ott lenni a Sopron Festen?
1: Szerinted?
0: Hát szerinted nem akarsz.
1: Hát akkor
0: nyilván azért
1: telefonáltál.
0: Azért vagy, így igaz, azért telefonáltál. Lenne itt egy jó hírem. Tudod, ki vagy te? Az óra más listája!
1: Yeah! Oh, szuper, köszönöm szépen.
0: A 10. telefonálónak hibátlanul kell tudnia a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Hú, Isten császár vagy!
0: Nem egyedül mész, mert hogy ez egy páros belépő. Kit viszel magaddal?
1: Természetesen a páromat.
0: Jól van. Érezzétek magatokat nagyon jól, és már most melegíthettek egy picit, mert hogy 8-tól érkezik a Disco Sheet Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és DJ Juniorral itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, most már az ország legjobb DJ-től. 8-tól jön a Diszkos Hit, 9-től Lotfi Begi, Pulmex és a Stadium X a World is My Radio Show-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapart.

0: jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikén, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
7: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Júniusban is folytatódik a Trendoptika csoport 14. országos multifokális szemüveg kampánya. Jelentkezzen be most a Trendoptikákba!
10: Te hol szerezted ezt a gyönyörű mennyasszonyi hajdíszt?
11: A Hajmánia fodrászcikkben, az Uránia udvarban. Rengeteg mennyasszonyi dísz van, és képzeld, a hajápolók sokszor olcsóbbak, mint a neten.
10: Tényleg? Matrix termékek is vannak?
11: Persze, de hajvágógépek és formázók is. Hajmánia fodrászcikk, Uránia udvar.
12: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, zsászár.
13: Grillcsirkés Szombathely,
12: Zanati Tesco parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Wolton keresztül. Kóstolja meg, ön is.
14: Ön több, mint egy vevő. Ön családtag. Mandli Optika. Szombathely, Mártirok tere 10. www.mandlioptika.hu.
15: A Rádió 1 Szombathely Taxi a város legnagyobb taxitársasága. Tapasztalt és kedves sofőrök várják napi 24 órában. Töltse le applikációnkat és rendeljen taxit két kattintással. Rádió 1 Szombathely Taxi. Gyors, pontos, megbízható és tiszta. Ingyenes zöld szám 0680 620 620.
16: A tisztánlátás nem szerencse kérdése. A Perjési Optika több mint 20 év tapasztalattal, professzionális látásvizsgálattal és állandó akciókkal vár Szombathelyen a Főtér 38-ban.
17: A friss.hu keresi Szombathely legcukibb kis kedvencét. Ha szerinted a tiéd a világ legcukibb kis állata, nevezd be június 15-től 29-ig a friss.hu oldalon. A fődíj fél évre elegendő ízletes állateledel a nyertes igényeire szabva. A játék támogatója a Nestlé Purina bükigyára. Purina, az önkedvence, a mi szenvedélyünk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
2: Köszönjük! Rádió 1! Reklámot hallottak.
18: A
2: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
19: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
20: Diszkó!
21: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
22: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame and monsieur, hölgyeim és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum ez a rádió, egy csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel, és már csak egyet kell aludni, és szombaton este jön az 50. születésnapom itt a fővárosban, a Pesti rakparton.
23: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Én Bárány Attila vagyok, és valójában úgy vagyok, mint a Junior, csak mondjuk nem olaszosba, mert hogy én egyébként a Felvidéken játszom 9 órától Füleken, a Szlovákiai Magyarok Fesztiválján, úgyhogy én már úton vagyok Fülek irányába, de közben mégis adom a hangomat, illetve testben és lélekben itt vagyok veletek természetesen 9 óráig.
22: Szevasztok, szép estét, mindenki, DJ Junior vagyok, és igen, én kimegyek Olaszországba, és nem csak a Hanvai PG 50 éves, hanem a kedves drágám, a feleségem is ma 50 éves. Úgyhogy Janet, imádlak, és ezt meg is ünnepeljük egyébként nagyon, most kint valahol Olaszországban, Rómában, majd egy étteremben jót kajálunk, úgyhogy én ezzel indítom a Diszkósít Radio Show-t.
24: Ne hozzá rám szégyent, és mivel Rómában egy nagyon-nagyon jó múzeumok vannak, minimum egy múzeumban menj el.
22: Jó, egymában Kolosseumban megyünk.
24: Na az,
22: mondjuk az nem múzeum,
24: de határeset.
22: Megadjuk, egy Csepelynek megadjuk, az jó lehet. De megyünk múzeumban, nyugodjatok meg, már voltunk is.
24: Szemfelnevezével kezdünk méghozzá egy olyan verzióval, ami tuti fix, hogy holnap este a születésnapomon fogok játszani, ugyanis mit csináltok, Roberto, én is jó magam. Ez jön most itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is sláger megy a Diszkósít Radio Show-ban.

0: a Facebookon.
1: Ahogy említettem, én ma még nem vagyok, de itt vagyok a srácokkal természetesen lélekben. Viszont holnap megérkezek újra vissza Budapestre, és akkor a Szelidi tóra megyek lejátszani, hajnali 2:30-tól pörgetek, majd az ottani nyári nyitott szórakozó helyen leginkább klasszikus house lemezeket majd.
2: Nem csalás, nem ámítás, jön Immail Angel dala, amelyet a Virágon először rádióban nekem volt szerencsém játszani. Ez a Moon to the Sun, itt a

0: Mocskos itt a Rádió 1-en, Bárány Attilával, Hamvai PG Mixen, pedig DJ Junior vagyok, és július 2-án kérem szépen csütörtök este, a Rádió 1 is támogatja ezt a bizonyos fesztivált, ahol immáron másodszorra lépünk föl, tényleg csütörtökön találkozhatunk Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k, de főidőben a Diszkos itt a színpadon.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a gyárfások, adeodáták, hajnalok, hajnalkák és romvaldok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül egyedül Eram Friedman. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Egyébként félelmetes, hogy milyen neveket tudnak adni szegény gyerekeknek szüleik. Tehát ez megpecsélték az egész életüket. Ezt nem gondolják át?
1: Miért csodálkozol rajta? Az összes szappanopera sorozatból a Leon meg a mit mindenki
2: de
1: mondja.
2: Az még jó, de ez az első
3: ez
2: mondás
3: a név,
2: de
3: úgyis betűzik.
1: És tudod, hogy hányat
3: betűzik.
1: Kihagyok? Tehát leülnél, hogyha beolvasnám hogy az összeset.
3: Mi volt ez? Oreo?
2: Nem.
1: Adeodáták.
2: Persze. Ez biztos, hogy valami nyelvbotlás volt. Na mindegy, ezt hagyjuk és tegyük féle. Nehogy mélyek legyenek a sebek azokban, akik ezt a nevet viselik, de hát ha más nem, akkor orvosoljuk őket. A következő dallal jön a sebek mélyén. Roberto Vini, jó magam, Hamvai PG. Egy olyan dal, amit tuti fix, hogy holnap este az 50. születésnapomon itt a

0: DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai Pilcsivel.
1: Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni az előző névnapos sztorihoz, hogy én próbálok olyanokat kivadászni, tudod, ami annyira egyedi, hogy már ilyen nincs is. De frakkol!
0: Neked valami teljesen más naptárt használsz, vagy valami más naptárod
1: én
0: van.
1: Én a Wikipédiát használom.
0: Ilyen Worldwide naptárod van.
1: Így van, így van. Csak az a furcsa, hogy van, amit olvasok úgy, hogy ahogy valójában van ilyen normálisan, és aztán van ilyen hangutánzó szavakkal, vagy nem tudom.
0: És van olyan, amit meg nem tudsz kiolvasni.
1: Képtelenség, igen. Na mindegy is.
0: Most pedig már is megyünk tovább, és na, hogy ezt is fogom holnap este játszani az 50. születésnapomon a Pesti Rakparton.

0: De tényleg?
1: Elengedtek. Várja. De az is szerepet játszik, hogy nem mindegy, hogy ki hívott, meg hogy mennyi időre megyek.
2: Aha,
1: és hogy ki lesz ott

0: Hallod,
1: akkor komoly biztonságban leszel odakint, mert tudja, hogy megfigyelnek.
2: Hétköznap leszel ott?
0: Igen, hétköznap, és pont animára megyünk majd.
2: Azt mindenféleképpen nézd meg. Csütörtökön nem leszel ott?
0: Nem. Illetve reggel még ott leszek el.
2: Húgat, ezt még ajánlottam
1: volna. Hát sok időre nem engedték ki. Kedden, mert csütörtökön már itthon van.
0: Hát ennyi.
2: Hát a szegény. Már amikor nagyon sajnálom.
0: Most nagyon. Én mentem volna hétfőn is, de a többiek nem akartak, úgyhogy maradt.
1: Kedd, szerd és csütörtök haza.
0: Így van reggel.
2: Illetve módosítanék, ritkán sajnálod, de most nagyon.
1: Short trip, ezt úgy hívják, short trip.
2: Igen. Már is megyünk tovább, és jön a születésnapos dalom, amelyet ugyebár Snoop Girl-től és a Chipet csapattól kaptam. Jön a Happy Birthday D. Maestro itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosi Trédősóban, és na, hogy ezt is fogom holnap este játszani az 50. születésnapomon a Pesti Rakparton.

legnagyobb a zenei változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket a DJ pultban. DJ Julian.

0: Ez a Rádió egy esti show-ja, a Diszkosít Rádió show, immáron 20 éve itt vagyunk veletek, és ebben az esztendőben is jó néhány diszkosít party lesz, meg már volt is. Készülünk nagy fesztiválra, akkor egy csomó olyan van, amiről nem is nagyon beszélhetünk, és úgy néz ki, hogy egy augusztus 23-án is becsúszik majd egy vasárnap pluszba, de erről hamarosan be fogunk számolni. Egy biztos, legközelebb július 2-án lesz Diszkosít Legends, méghozzá Ráckevét.
1: De miután nem biztos, hogy július 31-én lesz Kecskeméten, ezért ez a dátum szabad. Ha valakit érdekel, szóljon, nagyon szívesen, akár privátozni is.
0: Fesztiválokról jut eszembe, hogy ugye már lesz idén a Balázs Attilával, aki a második lett a pizza világbajnokságon egy kategóriában, egy Guinness rekord kísérletem, méghozzá egy olyan fesztiválon, ami idén 50 éves, és Magyarország egyik legrégebb óta tartó fesztiválja. Tessék ezzel kapcsolatosan csekkolni a social media felületeimet. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a Diszkosít saját dala, Sorry, és ez is lesz a

0: két fellépésem lesz, Ballószögön DJ Valasz fesztiváljá játszok a korai órákban, és megyek majd Salgótarjánba a strandra, egy ilyen vizes, ilyen púlos, vagy mit tudom én milyen fesztiválra. Ha valaki érdekel, csekkolja a rajongói oldalamat a Facebookon.
1: Én DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden DJ Junior is elérhető a YouTube csatornámon, meg a remixek a Facebookon, a rajongói oldalon a DJ Juniorosan, kövessétek be. Ma ugye nem voltam itt, mert kedves feleségem, a drágám ugye 50. születésnapját ünnepelt, és valahol Rómában vagyunk, és szerintem abból a narancsárga italból már olyan jó sokat megittam, hogy biztos, hogy jó fog ma aludni, és holnapra ki kell józanodnom, mert érkezek vissza Magyarországra, és a Szelídítónál fogok pörgetni majd este 1:30-től hajnali 3-ig egy bizonyos klasszik partin, úgyhogy várok mindenkit oda nagy szeretettel, legközebb vasárnap mixelek itt a rádiógyen. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pícsi voltam, ugyebár már csak egyet kell aludni, és holnap június 20-án ünneplem ugyebár az 50. születésnapomat. A fővárosban, a pesti rakparton, mindezt úgy, hogy egészen exkluzív a történet, mert na hogy Fatboy cimborám, a legeslegjobb jó barátom, aki nélkül félkor óriás lennék, játszik előttem délután 6-tól 11-ig, és 11-től hajnal 4-ig jó magam, egy szintén 5 órás szettet fog odapirítani, szóval tessék megérkezni, ezzel búcsúzunk ma estére, sziasztok rádió!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük! Megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanja jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Helyi kulturális percek.
4: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szombaton lesz a múzeumok éjszakája, Szombathelyen 11 helyszínen, összesen 101 program várja majd a látogatókat a Szavária Múzeum és tagintézményei, valamint partnereik szervezésében. Az este a Schmidt Múzeumban egy kiállítás megnyitóval indul, zsebretett történelem Pengőtől a forintig, a Magyar Pénztörténete című tárlat mutatja be a fizetőeszközünk múltját. Ezután a Szavária Múzeumban az Állatok film szerepben című interaktív előadás várja a közönséget, majd a Világűr titkai elevenednek meg a Mi esik a fejünkre elnevezésű előadáson. A Szavária Múzeum, az Irokész Galéria, a Vasvár megyei levéltár, a Szent Márton látogatóközpont és a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet mellett idén új szereplőként csatlakozik a múzeumok éjszakájához a Szavária Szimfonikus Zenekar. A programok között térzenekoncert és egy különleges, pincétől a padlásig séta is helyet kap. A részletes programokról az önkormányzat közösségi oldalán olvashatnak. Körmend is csatlakozott a múzeumok éjszakájának programjaihoz. A dr. Batthyány Stratmann László múzeumban június 20-án éjjel is meg lehet nézni az állandó kiállításokat, például a cipő történeti gyűjteményt vagy a Batthyány család és a körmendi kastélyuk történetét bemutató tárlatot. Emellett a városi kiállító teremben a Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszakos kiállítás lesz látható. A tárlathoz kapcsolódó vetélkedőn is részt vehetnek az érdeklődők, emellett tárlatvezetéssel, várossétával, koncerttel és tűzsonglőr előadással is készülnek a szervezők, olvasható a múzeum honlapján. Szombathelyen egészen december 5-ig látható a víztoronyban a Megállni tilos, nosztalgiázni kötelező, 60 éves a Kressz Park című kiállítás. A jubileum alkalmából egy különleges fotókiállításon mutatják be a Kressz Park történetét, fejlődését és azokat a közösségi élményeket, amelyek az évtizedek során formálták, olvasható az Agora honlapján. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi program sorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönség kedvencek és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás, újdonságként fényfestés készül az Ézeum épületére, és készül közösségi mozaik. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma folyamatosan nő, és a programkínálat is bővül még.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
6: Felkészültél.
7: Végy egy nagy levegőt.
8: Indulunk!
9: Are you ready?
10: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
11: World is Mine Radio Show.
12: A

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ha buli lesz ma este, és előtte kellene egy kis hangulat, ha minőségi zenékre vágytok, jó helyen vagytok, bízzátok ránk magatokat. Szokás szerint Lotfi Begi indítja a pénteki különkiadásunkat. Hello Begi!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok! Az első órát Alex Kenji-vel fogom indítani, érkezik a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Egy alap, mint Denzel és a Pump It Up, nem igaz, a vokál pedig rajta a Charles és Eddie híres 1993-as klasszikusából való, a Would I Lie to You-ból, itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show péntek este, mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Mi a most, Begi?
1: Jön egy olyan DJ páros, aki nem olyan rég Budapesten lépett föl, méghozzá Rádió 1 születésnapi fesztiválján, jön a Switch Disco, Sam Felt és a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en, a World

0: Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Két igazi A-kategóriás nagyágyú érkezik most egy közös dallal.
1: A jó öreg David Guetta mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Mármint a közös munkához. Rossz az, aki rosszra gondol. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight a World is Mine Radio Show-ban.

0: trendi, minőségi, igazi új generáció zenék ma is itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, ma már 4 órában, 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pulmex, éjfél után pedig majd a Stadium X a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt a zenét, ami most jön, egyszerre régi és egyszerre új.
1: Ahogy szoktam volt mondani, régi dal új köntösben, méghozzá nem is akármilyen köntösben, Bibi Rexa és Faithless közöse, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-val hangolódtok a hétvégi bulikra. Lotfi Regi a lemezjátszóink mögött, vadonatúj Medúza zene, egy különleges Sidepiece remix, Martin Garrix és Ed Sheeran kollabja, ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
1: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsi.

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26.

0: exkluzív grillkolbász a Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Helyi kulturális percek.
5: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szombaton lesz a múzeumok éjszakája, Szombathelyen 11 helyszínen, összesen 101 program várja majd a látogatókat a Szavária Múzeum és tagintézményei, valamint partnereik szervezésében. Az este a Schmidt Múzeumban egy kiállítás megnyitóval indul, zsebretett történelem pengőtől a forintig, a Magyar Pénztörténete című tárlat mutatja be a fizetőeszközünk múltját. Ezután a Szavária Múzeumban az Állatok film szerepben című interaktív előadás várja a közönséget, majd a Világőr titkai elevenednek meg a Mi esik a fejünkre elnevezésű előadáson. A Szavária Múzeum, az Irokész Galéria, a Vasvár megyei levéltár, a Szent Márton látogatóközpont és a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet mellett idén új szereplőként csatlakozik a múzeumok éjszakájához a Szavária Szimfonikus Zenekar. A programok között térzene koncert és egy különleges, pincétől a padlásig séta is helyet kap. A részletes programokról az önkormányzat közösségi oldalán olvashatnak. Körmend is csatlakozott a múzeumok éjszakájának programjaihoz. A dr. Batthyány Stratmann László múzeumban június 20-án éjjel is meg lehet nézni az állandó kiállításokat, például a cipő történeti gyűjteményt vagy a Batthyány család és a körmendi kastélyuk történetét bemutató tárlatot. Emellett a városi kiállító teremben a Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszakos kiállítás lesz látható. A tárlathoz kapcsolódó vetélkedőn is részt vehetnek az érdeklődők, emellett tárlatvezetéssel, várossétával, koncerttel és tűzsonglőr előadással is készülnek a szervezők, olvasható a múzeum honlapján. Szombathelyen egészen december 5-ig látható a víztoronyban a Megállni tilos, nosztalgiázni kötelező, 60 éves a Kressz Park című kiállítás. A jubileum alkalmából egy különleges fotókiállításon mutatják be a Kressz Park történetét, fejlődését és azokat a közösségi élményeket, amelyek az évtizedek során formálták, olvasható az Agora honlapján. Idén a megszokottnál korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi program sorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város, tudatták a szervezők. A fesztivál felidézi az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönség kedvencek és fontos szerepet kapnak a helyi témákat feldolgozó produkciók is. Bővül a hagyományos karneváli felvonulás, újdonságként fényfestés készül az Ézeum épületére, és készül közösségi mozaik. Rajzpályázatot hirdettek óvodásoknak és diákoknak, a legjobb alkotások a helyi autóbuszokon is megjelennek majd. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A város több pontján flashmobokkal és közösségi akciókkal népszerűsítik majd az eseményt. A jól megszokott helyszínek idén is üzemelnek, a csatlakozó helyszínek száma folyamatosan nő, és a programkínálat is bővül még.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
7: Felkészültél.
8: Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
9: World is mine.

0: Lutfi Baby.
1: The World Is Mine radio show starts now.
2: The world is mine.
3: Hello mindenkinek, megyünk szépen bele a pénteki éjszakába, még egy órán keresztül Lutfi Baby itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Baby, kijön a mai második szett elején.
4: Hi Paton, itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lutfi Baby.
5: Oh,

0: és a Where Is My Husband a Rádió 1-en a Where Is My Radio Show-ban péntek este 11-ig Lotfi Begé, 11-től Pool Max, éjfél után pedig a Stadium X a lemezjátszói mögött, ilyenkor péntekenként ugye mindig ők az állandó rezidenseink. Mi a most Begé?
1: A folytatásban érkezik Joel Corey és egy személyes kedvencem, ez nem más, mint a Stay A Little Longer a Where Is My Radio Show-ban.

0: Imael Angel, Ultranate és Hugh Girl. Ez volt a Move Into the Sun a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, mindig ő indítja be nálunk a péntek estéket. Szevasz Begi még egyszer!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és Kiesze közöse, ez nem más, mint az I Can't Wait itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Nap a Budapest Parkban is a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A Rádió egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este. Nézzük, hogy mi a most megint.
1: Egy igazi közönségkedvencen megyünk tovább. Ez a dal működik mindenhol. A nagy színpadokon, a kis klubokban és természetesen itt a rádióban is érkezik Gordó, aki nem sokára Budapesten fog fellépni. Amit pörgetek tőle, az a Loco Loco. Itt a Rádió egyet, a World is Mine Radio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. A pénteki különkiadásunkat szokás szerint Lotfi Begi indította be, és néhány pillanat múlva Pulmax folytatja. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A Nagy Színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ

0: pénteken a műsorvezetőt, telefonálj tizedikén, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.

0: Hello mindenkinek, Pulmex is befutott, ő az egyetlen magyar lemezlovas, akit Martin Garrix követ az Instagramon. Hello Pulmex, tiéd a pálya, kezdjük el!
1: Hello, sziasztok, köszöntök mindenkit, nagyon-nagyon vártam, hogy megint itt legyek veletek. Ugye ez a nyári forró hangulat engem abszolút inspirál, itt van a fesztivál szezon, finom koktélokat lehet kapni mindenhol, úgyhogy ez a következő zenés ilyen lesz, a lesz Kenji Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: This Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Pulmex a lemezjátszóknál, mint mindig ilyenkor péntekenként 11 és éjfél között. Nézzük, hogy mi a most.
1: Az elmúlt percekben az egyik feldolgozásomat hallottátok, a Make Me Feel Good-ot, amit megtaláltok a YouTube csatornámon, és egyből folytatásként jön még egy saját feldolgozás, egy kicsit magyar vonalakra utazunk most. Nagy Bogi Dash, Jól leszek újra. Szerintem 2026-ban Magyarországon ez a zene abszolút top sláger lett, és nagyon-nagyon inspirált, hogy feldolgoztam én is, Jól leszek újra Pulmex verzióban, itt a Rádi Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Showmax a lemezjátszói mögött, Lady Gaga érkezik most, viszont ezúttal nem az Abrakadabrával vagy a Dead Dance-el, hanem egy korábbi óriási nagy slágerével.
1: Mikor elkezdtem 2023-ban itt rádiózni, akkor egyből az első héten elkezdtem egy ilyen saját rovatot csinálni, amit nagyjából 2,5 évig nyomtunk, és itt évelején kezdtem el ezt egy kicsit reformálni, hogy most már ilyen sztorikat is beépítek, és nem mindig erről szól. Na de most visszatérünk egy régi zene új köntösben, Lady Gaga Bad Romance olyan fajta feldolgozásban, amit a saját In The Moment bulimon is játszottam. Folytatásként itt egy kis zúzós verzió, Rádió 1, World Is My Radio Show.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Bull Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: a Faithless és Bibi Rexa New Religion itt a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-ban péntek este. Pulmex a lemezjátszói mögött, maradunk a feldolgozásoknál, viszont immár hazai vizeken evezünk. Mi a most?
1: Az egyetlen hivatalos remix a bonyodalomból, amit Rikónak és Missfoonnak készítettem, tavaly szeptemberben dobtam fel a TikTok csatornámra, ahol 1,5 millió megtekintést ért el a promo, és utána kerestek meg az eredeti előadók, úgyhogy nekem ez az első ilyen hivatalos feldolgozásom, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez így összejött, azóta is pörög, ezzel is lassan elérjük a 200 000-es álomhatárt YouTube-on, illetve a Spotify-on is elég szépen haladunk, úgyhogy ez jön folytatásként. Pulmex, Bonyodalom Remix, Rádió 1, World is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és együtt hangolódunk a péntek éjszakára. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Néhány percig még Pool Maxit mellettem a lemezjátszóim mögött. Na milyen lesz neked ez a mostani hétvége?
1: Nagyon-nagyon messzire megyek, most Romániába megyek, Pécskára. Ez ott a magyar-román határnál egy ilyen kisebb város, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy visszatérjek, mert tavaly már találkoztunk, és óriásit mentünk, és hát mellette meg stúdiózgatok.
0: Na, akkor hajrá! Nálunk Kato jön, és a Turn the Lights Off, éjféltől pedig a Stadium X a lemezjátszóknál. Várjátok meg őket is!

0: akarod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: it's now. The world is mine.
1: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
2: Én pedig Sully.
1: És mi vagyunk a Stadium X.
2: A heti X-Hour-t már is a saját felvétellel kezdjük. Ez nem lesz más, mint a Vibe Ride, utána pedig Sidepiece újdonságával folytatjuk. Jön a Can I Ride, vagy Srilával megyünk tovább, és a Rewind fog szólni. Ez X-Hour velünk, a Stadium X-Hour. From the

mindig minket, és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile. Egy saját felvétel pörgött az előbb Puro címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb zenékkel, és érkezik Max Tyler és Greggio közöse, az Old School Flavor, majd Deadmau5 egyik régi klasszikusával, a Not Exactly-vel folytatjuk egy vadonatúj Rizzer remixben. Maradjatok velük!

saját felvételt pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig Camille Jones és Fede Legrand klasszikusa következik The Creeps egy valamit új Linska verzióban, utána pedig Broken Hill-lel megyünk tovább, és a Zero Tolerance-ok szólni. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

egy saját felvétel pörgött az előbb This Selector címmel, most pedig Don't Blink-el folytatjuk, ez lesz a Left to Right, majd Landis-tól szól a New School. Maradjatok velünk!

Greggio-tól pörgettük az előbb az Attack című felvételt, most pedig Mirabelle közös dalunk következik, a Vibration. Utána Cascade és Lighton Giordanival megyünk tovább, érkezik a Meet Again, majd egy saját felvétellel folytatjuk, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal közösen készítettünk. A Last of Us fog szólni, majd a műsort Cryder vadonatúj dalával zárjuk. Jön az Elvisa. Ezek szállt velünk a Stadium Excel.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Exert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerben.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nagy lendület van bennem most, szenzációs volt a Stereo Max mixe. A Radio1.hu-n egyébként hamarosan ezt is lehet keresni. Én viszont hozom a legnagyobb kedvenceket, pont ahogy az előző órákban is tettük. Fastboy Good Life-ost ezt indítom, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és újdonságok tekintetében azt gondolom nem lehet ránk panasz. Ezen a héten bemutattuk Kuki újdonságát, de ebben a hónapban egy másik vadúj felvétel is kipörgött. Rádió egy DJ-től, Regál Lilitől. A Hia Mi. Ez az, amit most indítok, szerintem szenzációs a dal. Ez jön már is a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Alig másfél hete csinált egy teltházas bulit Ray Anglia egyik legnagyobb koncerthelyszínén, a Wembley stadionban. Ez az a stadion, amit most a napokban 12 alkalommal tölt meg Harry Styles. Vagány. Ray jön, ez a Where is my husband itt a rádió egyen.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és remélem mindenki bevéste már a naptárába a jövő hét pénteket. Balázséknak ekkor lesz a hajózása, már reggel 7 órakor kifutnak, felszállás 6 és 7 között, érkezés meg, hát amilyen hamar csak tudunk, mert hogy érkezési sorrendben lehet majd feljutni a fedélzetre. Nagyon nagy buli minden évben, balcsi, szuper idő lesz, és nem mellesleg fellép a BSV és DJ Metzger Viki is a fedélzeten. Ez pedig egy olyan előadó, akivel alig egy hónappal ezelőtt bulisztunk egy óriásit. Sam Feld jön, a Rádió egy születésnapi fesztiválunk egyik sztárja. Rosalindnel ez a Half Like Mine.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermely.